0: csút és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz, égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz, égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu honlap tájékoztat. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség a Facebook oldalán. Mint írták, a rendészeti országos rendőrfőkapitány helyettes május 29-én 0 órától május 31-én 24 óráig rendelt elfokozott ellenőrzést. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0-as, M1-es, M3-as, M4-es, M5-ös, M7-es és M35-ös autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. A fokozott ellenőrzés célja a május 30-án szombaton a Puskás Ferenc stadionban az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása, írja a rendőrség. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadó ülésen beszéltek a Hungromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Dézsi Viktor, a Levegőtisztaságvédelmi Referencia Központ igazgatója, a jogszabályi követelmények ismertetése után azt mondta, a levegőt szennyező legfontosabb komponenseket 56 automata mérőállomás és több mintavételi pont méri ma Magyarországon. Az új irányelv egyrészt szigorúbb határértékeket vezet be, másrészt új légszennyező anyagok mérését is megköveteli. Ehhez új műszerek beszerzésére és a mérési pontok fejlesztésére is szükség van, ezért a jelenlegi rendszer bővítése szükséges, hangsúlyozta az igazgató.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton észak felől csökken a felhőzet, ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő, északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödhet, a legmagasabb hőmérséklet térségünkben 24 és 29 Celsius fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, kulcsfontosságú időszak következik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben szerte az országban. Ez a faj a súlyos károkat okozó szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma főterjesztője. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a betegség megelőzésének kulcsa a következő hónapokban a lárvák pontos megfigyelése és időben történő gyérítése. A növényvédőszeres beavatkozás már a korai lárva állapotokban indokolt, mivel a rovar néhány hét alatt fertőző képessé válik, így az időben végzett kezelés kulcsfontosságú a további terjedés megakadályozásában. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez alkalmazott készítmények elérhetőek a Nébih portálján. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy a lárvák elleni rovarölőszeres védekezés nem csak az adott ültetvény egészségi állapotát védi, hanem térségi szinten is hozzájárul a fertőzések visszaszorításához. A témával kapcsolatban Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: Maga az amerikai szőlőkabóca egy Magyarországon nem honos károsító. 2006-ban találták meg először Csurgón, a Somogy megyének a déli része a horvát határ közelében, és pár év alatt teljes egészében az országban elterjedt. Az egyik legfontosabb és számunkra talán a legveszélyesebb tulajdonsága, illetve közvetett kára, hogy magát a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát terjeszti. Évente egy nemzedékes tojás alakban telel a szőkék két éves fás részein a kéregrepedések alatt, a lárvái május-júniusban kelnek ki, ekkor van a tömeges lárvakelés, 5 lárva stádiumon mennek keresztül, és időjárástól függően alakulnak ki egyrészt a lárvák is, illetve történik meg a tojásból való kikelés, illetve az imágók megjelenését is természetesen az időjárás befolyásolja, de elmondhatjuk, hogy július elején, közepén kezdődik meg az imágóknak a rajzása.
1: Ugye azért fontos erről az állatról beszélni, mert hogy az aranyszínű sárgaságot okozza. Mi maga ez a betegség? Hogyan jelenik meg? Hogyan lehet észrevenni?
2: Igen, a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét egy kórokozó, egy fitoplazma okozza. Ez a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, ez a Grapevine Flavescens Dore fitoplazma, vagy röviden FD. Ez egy európai elterjedésű faj, Európa számos országában, és sajnos Közép-Európában is előfordul. Fontos tudni, hogy a fitoplazmák az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelentenek, csak a növényeink károsítói, gazdasági kárt csak a szőlőn okoz, és az európai szőlő szinte mindegyik fajtája fogékony a betegségre, a fajták között érzékenyben is különbségek vannak. Fontos azt még megemlíteni, hogy a fitoplazmának vannak természetes gazdanövényei, az elsődleges gazdanövény a mézges és a hamvaséger, valamint az erdei szalag, míg másodlagos gazdanövényei a bálványfa, illetve a fűz, illetve az európai mogyoró. Kérdezte, hogy mik a betegségnek a tünetei. A tünetek nagyon változatosak lehetnek, a beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, a hajtásokon az első, enyhe sodródás mutató levelek a nyár közepén, július közepétől, július végétől, akár augusztus elejétől jelennek meg. A tünetek fokozatosan erősödnek, és kialakul a betegségre jellemző, a levél fonáka felé történő háromszög alakú sodródás. A levelek a fehérbogyójú fajták sárgulnak, a kékbogyói fajtáknál azonban vörösödnek, érdes tapintásúak lesznek, a levélfelület fémes színű lesz, illetve a sárgulás, illetve a vörösödés a főerek mentén jelenik meg, fokozatosan terjednek a levélfelületen, végül a teljes levél elszárad. Az így elhalt, megkeményedett levelek ősszel később hullanak le, mint az egészségesek, valamint nem csak a leveleken, hanem a vesszőkön is jelentkeznek tünetek. A vesszők nem érnek be megfelelően, nem barnák, hanem zöldek, vagy csak részben zöldek lesznek, rugalmasak maradnak, és a tél folyamán be nem érett vesszők elfeketednek, illetve elpusztulnak, illetve tünetek megfigyelhetőek a virágzaton is, elszáradnak, melyek elszáradnak, illetve kevesebb fürt képződik.
1: Tulajdonképpen magát az egész termést tönkre teheti, vagy rosszabb lesz a minőség?
2: Nagyon fontos azt elmondani, hogy ahogy említettem, csak a szőlőn okoz gazdasági kárt, viszont súlyos gazdasági kárt. A fertőzés következtében a terméshozam akár 20-50%-kal is csökkenhet, és a fogékony fajták esetében pedig néhány év alatt a teljes tőke pusztulás is bekövetkezhet. A kórokozó veszélyességét tovább növeli, hogy ellenek közvetlen kémiai védekezésre jelenleg nem áll rendelkezésre, tehát a fitoplazma ellen közvetlenül nem tudunk védekezni, csak egészséges szaporító anyaggal, a előbb említett vektora az amerikai szőlőkabóca ellen tudunk védekezni, illetve az elhanyagolt szőlőültetvények is jelenthetnek problémát a betegség kapcsolatában.
1: Miért fontos pont májusban beszélni erről az egészről?
2: Ahogy ugye említettük, vagy beszéltük, magát a betegséget, tehát a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A betegség megelőzésének kulcsa május-június hónapokban a lárvák pontos megfigyelés és az ellenük történő időbeni védekezés. A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek, így a kormányhivatalok növényvédelmi felügyelői, valamint a Magyar Növényvédőmérnök és Növényorvosi Kamara tagja is folyamatosan nyomon követik, és az adatokat feltöltik a NEBIC által működtetett károsító monitoring oldalra, amely mindenki számára elérhető, illetve publikus. Nagyon fontos, hogy a szakemberek által végzett megfigyelés mellett elengedhetetlen, hogy a szőlőtulajdonosok, termelők maguk is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeiket. Amikor a szakemberek, illetve az adatokból megállapítható, hogy a védekezési időszak eljött, akkor a megyei kormányhivatalok védekezési felhívást tesznek közzé, és abban meghatározzák azt az időpontot, azt az időtartamot, amikor a védekezést meg kell tennünk jelen esetben az amerikai szőlőkabóca lárvája ellen. Ugye nagyon fontos, hogy megfelelő időben és megfelelő készítményekkel történjen a védekezés.
1: Tulajdonképpen ez az amerikai szőlőkabóca, ez bárhol megjelenhet az országban? Tehát, hogy akár mondjuk itt Miskolcon is, ugye itt az Avasnak vannak azért kis szőlőültetvényei itt a város szívében tulajdonképpen, akár itt is lehet?
2: Ahogy említettem, ugye Magyarországon 2006-ban találták meg az amerikai szőlőkabócát, és pár év alatt az országban elterjedt, így akár az ön által említett helyszínen is megtalálható. Ezért is nagyon fontos az, hogy a szőlőtulajdonosok, és itt nem is teszek különbséget a kis, közepes vagy nagy szőlőtulajdonosok között, monitorozzák, figyeljék az amerikai szőlőkabócának a jelenlétét. Ugye jelen esetben a lárvák jelentek meg, május közepén keltek ki, így nagy valószínűséggel már Miskolcon is megtalálhatóak ezek. A szőlő alsó leveleknek a fonáki oldalán kell ezeket a lárvákat megfigyelni, és minden védekezéssel kapcsolatos információ a NEBIC, illetve a Vármegyei Kormányhivatal oldalán elérhető, ami fontos, hogy eredményes védekezést tudjanak végrehajtani a mezőgazdasági termelők, szőlőtulajdonosok.
1: Épp ezt akartam megkérdezni, hogy ez a monitoring rendszer, én erre rákerestem egyébként a NEBIC honlapján, és itt lehet látni, hogy például hol van észlelt lárva stádium, illetve észlelt, kifejlett kabóca, amerikai szőlőkabóca, és hát valóban itt sajnos azt látni, hogy tulajdonképpen szinte mindenütt ez a szőlős gazdáknak is jó ez, hogy ők is látják ezt a monitoring rendszert, vagy ez inkább csak a kormányhivatalnak, illetve önöknek?
2: Nem, ez abszolút minden szőlővel rendelkező termelőnek, tulajdonosnak fontos információkat tartalmaz. Ugye tartalmazza a vármegyét, a pontos települést, illetve hogy mikor észleltek az amerikai szőlőkabócának és mely fejlődési alakját. Ugye ezt tartalmazza ez a károsító monitoring oldal táblázatos formában, illetve térképen is megjelenik. Meg lehet keresni a szőlőtulajdonoshoz legközelebbi települést, és az alapján, hogyha ő nem is tudja, vagy nem találta meg az amerikai szőlőkabócának a lárváját, vagy későbbiek folyamán az imágot, akkor ezek alapján nyomon lehet követni a vektornak a rajzás dinamikáját, de még egyszer szeretném mondani, hogy az érintett kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályai fogják kiadni a védekezési felhívást, amelyben meghatározzák azt az időtartamot, amikor az amerikai szőlőkabóca ellen meg kell tenni a szükséges növényvédelmi védekezést.
1: Egyébként ez egy egyszerű permetezéssel történik?
2: Így van, egy permetezéssel. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a Magyar Növényvédőmérnök és Növényorvosi Kamara konvencionális szőlőültetvények esetében készített egy technológiai javaslatot, az ÖMKI pedig az ökológiai szőlőterületek esetében készített egy védekezési javaslatot. Mindkét szervezetnek a honlapján elérhetőek ezek a technológiai javaslatok, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján is elérhetőek azok az engedélyezett szerek, amelyek az amerikai szőlőkabóca lárvája, imágója, illetve tojása ellen is felhasználhatóak.
1: Mennyire hatásos ez a típusú védekezés, vagy ezek a típusú védekezések? Ugye említette, ha jól emlékszem, azt a dátumot mondta, hogy 2006-ban jelent meg először ez az amerikai szőlőkabóca. Hát gondolom azért itt az elmúlt nagyjából 20 évben már jól kipróbált megoldások vannak erre.
2: Természetesen, tehát ugye az Európai Unióban, így Magyarországon is a növényvédőszer engedélyezés egy nagyon bonyolult és hosszadalmas folyamat. Az engedélyezett készítmények tartalmazzák azokat a kultúrákat és azokat a kártevőket, károsítókat, amely ellen az adott készítmény a kiadott engedélyjogiratnak megfelelően történő kijuttatás esetén hatásos, illetve eredményesen lehet védekezni. Tehát a NEBIC honlapján elérhető táblázatos formában összesített készítményeknek a megvásárlása, kijuttatása eredményes védekezés tesz lehetővé. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a növényvédőszerek engedélyokirataiban, növényvédőszerek címkéjén feltüntetett utasításokat, illetve feltételeket, felhasználási útmutatót, kijuttatási útmutatót alaposan el kell olvasni, és az alapján kell a növényvédelmi kezelést megtenni.
1: Gondolom itt ezt a gazdáknak naplózni is kell, rögzíteni is kell valamilyen formában, hogy mikor, milyen típusú szerrel, hogyan védekeztek.
2: Így van, tehát ezt a permetezési naplóban vezetnie kell. Ezt ugye erre jogszabályi kötelezettség is van, így van.
1: Már csak egyetlen egy kérdés. Ez az amerikai szőlőkabóca csak a szőlőt támadja meg?
2: Igen, csak a szőlőn folytatja le az életét. Itt táplálkozik, illetve, ahogy említettem, a tojását is a szőlő növényekre helyezi el. Ő ugye 2006-ban találták meg csurgon, ahogy korábban már említettem. A betegséget, a szőlőaranyszínű sárgaság betegségét 2013. augusztusában Zala vármegyében találták meg az ottani növényvédelmi felügyelő kollégánk. Tehát elsőnek kellett maga a vektor, mint eredményes betegségterjesztő. Ugye kellett egy bizonyos idő, míg az országban elterjedt, illetve olyan szőlőnövényeket talált, melyek tartalmazták a betegséget, és innen indult a szőlőaranyszínű sárgaság betegségnek a terjedése hazánkban.
1: Mennyire könnyű ezt megfékezni? A gazdákon múlik minden?
2: Több szereplős. Nagyon fontos, hogy 2025-ben, tehát a tavalyi évben egy szakmai összefogás indult. 2025. szeptember végén a kormány is elfogadott egy intézkedési csomagot, és azok a szervezetek, Agrárminisztérium, NÉBIK, Kormányhivatal, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, tehát minden olyan fontos szervezet, szakmai szervezet és hatóság, aki érintett a szőlőaranyszínű sárgaság betegségben, azok a tavalyi évben újra szakértői csoportot hoztak létre, meghatározták azokat a fontosabb kérdéseket, témákat, amivel tudjuk segíteni a betegségnek a terjedését és az ellene történő védekezését, vagy az ellene történő védekezést, de nagyon fontos természetesen a termelőknek a szerepe is. Egyrészt a betegség, illetve a vektor felismerésében és az ellene történő védekezésben, mert az amerikai szőlőkabóca más kabóca fajok mellett, de az amerikai szőlőkabóca a meghatározó a betegség terjedésében, és ezt a termelőknek, szőlőtulajdonosoknak kell elvégezniük a vektor elleni védekezést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy kulcsfontosságú időszak következik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ez a faj a súlyos károkat okozó, szőlő aranyszínű sárgaságbetegséget okozó fitoplazma fő terjesztője. A témával kapcsolatban Szűcs Csabával, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójával beszélgettünk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink! A Központi Statisztikai Hivatal május 15-e és július 15-e között hajtja végre az Agrárium 2026 elnevezésű mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást. Az országjáró körút legutóbbi állomásaként a hivatal szakemberei Miskolcon a térség mezőgazdaságának helyzetéről, kiemelten a dombvidéki gazdálkodás és szőlőtermesztés szerepéről és versenyképességéről tartottak sajtótájékoztatót. Egy korábbi összeírás az Agrárium 2023 adatai szerint Borsod-Abói-Zemplén vármegye változatos mezőgazdasági szerkezettel rendelkezik. A vármegyében mintegy 10.800 gazdaság működik, a mezőgazdasági terület több mint 324.000 hektár. A térség kiemelt sajátossága a dombvidéki gazdálkodás, a szőlő- és gyümölcstermesztés, amely országos viszonylatban is jelentős. A mostani adatgyűjtés célja, hogy pontos és aktuális kép készüljön a mezőgazdaság szerkezetéről, ami a jövőbeli támogatások és szakpolitikai döntések alapját jelentik. A témával kapcsolatban Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Május 15-én indult az idei mezőgazdasági gazdaságszerkezeti felmérés. Ilyen gazdaságszerkezeti felmérésekre a 3-ra, illetve a 6-ra végződő években kerül sor, tulajdonképpen két agrárcenzus között. Az utolsó agrárcenzus az 2020-ban volt, és annak érdekében, hogy fontos, hogy nyomon követhessük a gazdaságok szerkezetében bekövetkező változásokat, ezért van szükség az idei adatfelvételre is. Ilyen nagy mintás mezőgazdasági gazdaságszerkezeti felmérés 2023-ban volt utoljára Magyarországon, tehát érdekes lesz majd azt nyomon követni, hogy milyen változások történtek a gazdaságoknak a szerkezetében, hogy alakult a földhasználat, milyen változás történt a vetésszerkezet vonatkozásában, milyen állatfajokat és mekkora számban tartanak a gazdálkodók. Emellett az idei felmérésnek egy kiemelkedő területe a trágyatartás, illetve a trágyakezeléssel kapcsolatos, illetve az állattartás épületeivel kapcsolatos. Utoljára ilyen felmérés, illetve ilyen kérdéseket 2020-ban tettünk fel. Valamennyi gazdaságszerkezeti felmérésnek fontos kérdése a munkaerőre vonatkozó blokk. A mostani felmérésből is majd megtudhatjuk azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, mekkora a család munkaerőt alkalmaznak, mennyi az időszak, illetve az állandó munkaerőnek a száma az adott gazdaságban. Vannak olyan kérdések is, amelyeket nem kérdezünk meg közvetlenül az adatszolgáltatóktól, hiszen pontos és részletes állami nyilvántartások állnak rendelkezésre, ilyen kérdések például a biogazdálkodással, illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdések. Összefoglalóan elmondható az, hogy ezek az adatok a gazdálkodóknak az érdekeit segítik, hiszen ezekből az összegyűjtött adatokból pontos, napra kész, friss és részletes muníciót tudunk adni, nem csak a hazai, de az uniós döntéshozók számára is.
1: Mennyiben másabb ez a mostani felmérés, ez a 3 évenkénti felmérés tulajdonképpen, mint az agrárcenzus, amit hallhattunk, hogy 10 évente készítenek el?
2: A kettő közötti különbség az adatszolgáltatóknak a számában jelenik meg. 2020-ban még több mint 700 ezer címet kerestünk fel tulajdonképpen, és ebből a 700 ezer címből 241 ezer bizonyult gazdaságnak. Az agrárstatisztikában folyamatos volt a módszertani fejlesztés. Hogyha visszaugorhatok egy agrárcenzussal korábbra, 2010-re, ott még 2,1 millió háztartást kerestünk meg. Az volt a célunk 2020-ra, hogy folyamatosan becsatornázzuk a különböző állami nyilvántartásokat, állami adatbázisokat, tehát csak azokat keressük fel, akik potenciálisan mezőgazdasági tevékenységet végeznek. Nem keressük meg most már 2020 óta azokat sem, akik kisebb területen gazdálkodnak, tehát akik kis konyhakertet művelnek, vagy néhány tyúkot tartanak, őket nem keressük fel, ezzel is csökkentve az adatszolgáltatóknak a terheit. Még egy nagy különbség az agrárcenzusok, illetve a mezőgazdasági gazdaságszerkezeti felmérések között az az, ugye mintavételes felmérésről beszélünk. Az idei felmérés az ország szerte 66 ezer gazdaságot érint, de tulajdonképpen a gazdaságoknak a harmadát, hiszen 2023-ban 198 ezer agrárgazdaság működött az országban.
1: Hogyan zajlik ez a mostani felmérés? Ha jól tudom, ugye nem mindenkinek ugyanaz a kötelezettsége. Van, aki online is kitöltheti és választhat, van, aki pedig csak online.
2: Kizárólag elektronikus úton történik a mostani adatfelvétel. Lényegében 2016 óta most már kiirtottuk a papírkérdőíveket a mezőgazdasági gazdaságszerkezeti felmérésekből, illetve általában is a mezőgazdasági statisztikai legyűjtésekből. Az adatszolgáltatóknak két csoportja van. Egyrészt vannak a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek, számunkra kötelező az online kitöltés, a számukra már jól ismert KSH elektrorendszerében. Ezt a rendszert használják egyébként a gazdasági szervezetek, és nem csak a mezőgazdasági tevékenységet végzők, valamennyi adatszolgáltatásukra 2013 óta. Az egyéni gazdaságok számára a kisebbek esetében csak egy lehetőség az online kitöltés. Május 15-én indult, és egészen május 31-ig van lehetőség az online kitöltésre. A mostani felmérésben 47 ezer ilyen kisebb egyéni gazdaság érintett. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni június 1-e és július 15-e között. Országszerte 969 település érintett a mostani felvételben, és közel 400 összeíró fog dolgozni. Van az egyéni gazdaságoknak egy másik csoportja, azok, akik jelentősebb mezőgazdasági területtel rendelkeznek, vagy nagyobb létszámú állatot tartanak, számukra kötelező az online kitöltés, és ők is a KSH-nak az úgynevezett Maja rendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Fontos még azt elmondani, hogy akik érintettek a mostani felvételben, erről előzetesen már tájékoztatást kaptak, akár postai úton, akár elektronikusan meg kellett kapni ezt a tájékoztatást.
1: Segítséget hol kaphatnak a gazdálkodók itt az online kitöltés tekintetében?
2: Többfajta segítséget is igyekszünk nyújtani a gazdálkodók számára. Egyrészt a KSH-nak van egy dedikált aloldala, ahol az agrárcenzusokról, illetve a mezőgazdasági gazdaság szerkezeti felmérésekről lehet tájékozódni. Itt elérhetőek egyébként a korábbi felméréseknek is az eredményei, a publikációi, az elemzései, egyébként egészen 2003-ig visszamenőleg. Másrészt működtetünk egy agrárium tájékoztató központot, tehát működtetünk egy olyan zöld számot, ahol a gazdálkodók segítséget kérhetnek, illetve különböző kérdéseikre is választ kaphatnak. Ez a zöld szám alkalmas arra is, hogy a kollégáink segítsenek az online kitöltésben, tehát hogyha valaki mondjuk nem tud belépni a felületre, elakadt a kitöltésben, akkor a kollégáink állnak a gazdálkodóknak, illetve a gazdaságoknak a segítségére. Emellett még van egy dedikált e-mail címünk is, az agrárstatisztika@ksh.hu, ahol szintén a felmerült kérdésekre szívesen válaszolunk.
1: Lehet-e tudni, hogy itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hova mennek a kérdezőbiztosok majd, illetve hogy hány gazdálkodót érint maga ez a felmérés?
2: 2023-ban, tehát a legutolsó gazdaság szerkezeti felmérés idején közel 11 ezer gazdaság működött Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, és ebből a 11 ezerből a mostani felmérés során közel 5 ezer egyéni gazdaság érintett. Az egyéni gazdaságoknak ugye két része van, a kisebb egyéni gazdaságoknak a száma itt a vármegyében az 4800, számunkra van lehetőség az online kitöltésre, emellett pedig a vármegyében 240 kiemelt egyéni gazdaság található, nekik viszont kötelező az online kitöltés. Itt a vármegyében jelentős még a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezeteknek a száma, ebből közel 1000 van a mostani felmérés során. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 190 település érintett a felvételben, kiemelkedő a települések közül Miskolc több mint 500 címmel, Szerencs több mint 200 címmel, emellett Mádon, illetve Tokajban is több mint 100 cím érintett a mostani felvétel során. A június 1-én kezdődő terepi szakaszban az összeírók fogják majd elkezdeni a munkát, 40 összeíró fog majd dolgozni Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egészen július 15-éig.
1: Mik a tapasztalatok egyébként, mennyire együttműködőek a gazdák egyáltalán az online összeírás tekintetében, online válaszadás tekintetében, és utána pedig a kérdező biztosoknál.
2: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyjából minden negyedik gazda, illetve gazdaság él az online kitöltésnek a lehetőségével. Ez az arány tulajdonképpen stabil az elmúlt évek folyamán. Aztán, amikor elérkezik a terepi szakasz, én akkor azt a kellemes, illetve kedvező tapasztalatot tudom megosztani, hogy ekkor nagyon együttműködőek a gazdák. Sok esetben előfordul az, hogy az összeírók nem találják otthon. Ilyenkor egy értesítőt hagynak egyébként, és időpontegyeztetés után van lehetőség a kitöltésre. Tehát összességében kedvezőek a tapasztalatok. Azt gondolom, hogy a gazdálkodók is értik, tudják, hogy tulajdonképpen miattuk történik ez a felmérés, és hiszen pontos adatok birtokában születhetnek jó szakpolitikai döntések. Tehát a gazdálkodók azzal, hogy segítik a mi munkánkat, mi pedig segítjük az ő mindennapjaikat is majd a későbbiekben.
1: Mi történik itt tulajdonképpen az online kérdőívezés, illetve a személyes kérdőívezés lezárultával? Mikor lesznek adatok?
2: Július 15-én zárul majd a terepi szakasza az összeírásnak. Ezután az a célunk, hogy mi hamarabb megjelentessük az előzetes adatokat. Itt előzetes országos adatokról van szó, tehát majd látszani fognak a főbb tendenciák, akár a gazdaságok számának alakulására vonatkozóan, akár a vetésszerkezet vonatkozásában, akár a főbb állatfajok létszámának alakulásában, illetve már pontos információnk lesznek a gazdálkodók mezőgazdasági végzettsége, illetve az életkora tekintetében. Ezt követően sem áll meg a munka, hiszen az adatbázishoz a jó részt majd különböző adminisztratív állami nyilvántartásokat fogunk átvenni. Ezeknek az adatait összegyúrjuk a mi általunk gyűjtött adatokkal, és ezután majd 2027 tavaszán, illetve kora nyáron fogjuk majd megjelentetni a részletes adatokat. Ekkor már területi, tehát vármegyei szintű adatokat is fogunk tudni publikálni. Maga a felvétel, a felvételnek a végrehajtása kötelező egyébként valamennyi uniós tagállamban, így 2028-ban majd meg fogjuk azt látni, hogy hol tart a magyar mezőgazdaság, milyen az agrárgazdaságok szerkezete uniós összehasonlításban is.
1: Ha már ez szóba került, akkor végezetül néhány gondolatot hadd halljunk, hogyha van arra vonatkozólag adat, hogy itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hogyan állnak a gazdálkodók, mivel foglalkoznak ők leginkább.
2: 2023-ban közel 11 ezer agrárgazdaság volt a vármegyében. A gazdaságirányítóknak az átlag életkora az egy évvel kevesebb volt az országos átlagnál, tehát itt 57 évesek voltak átlagosan a gazdaságirányítók. Érdekes, hogy a legmagasabb mezőgazdasági végzettség tekintetében pozitívabb az országos átlagnál is a kép. 14%-a a gazdálkodóknak volt felsőfokú mezőgazdasági végzettségű. A vármegyének a mezőgazdasági területe az több mint 300 ezer hektár volt, és ennek közel háromnegyede az a szántó művelési ágba tartozott, és kiemelkedő ezen belül a gabonatermesztés is, hiszen a vármegyében 130 ezer hektáros területen termesztettek gabonát, ezen belül is a búzának a termesztése kiemelkedő, mintegy 70 ezer hektáros területről beszélhetünk, illetve a kukorica és a napraforgó területek még a jelentősek. A vármegyében az elmúlt években, az elmúlt évtized során az állattenyésztés tekintetében, hogyha a szarvasmarhákat nézzük, akkor itt egy stagnálásról beszélhetünk, nagyjából 50 ezer szarvasmarha található a vármegyében. A sertések esetében, illetve a sertéstartók esetében is viszont egy jelentős csökkenés következett be. 3 évvel ezelőtt lényegében annyi sertés volt található a vármegyében, mint amennyi szarvasmarha.
1: Kedves hallgatóink, a Központi Statisztikai Hivatal május 15-e és július 15-e között hajtja végre az Agrárium 2026 elnevezésű mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást. A felmérés során Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében összesen 4777 gazdálkodó válaszait várja a KSH. A vármegyében található 965 gazdasági szervezet és 245 kiemelt jelentőség egyéni gazdálkodó számára az online kitöltés kötelező. Az elmúlt percekben az Agrárium 2026 elnevezésű összeírással kapcsolatban Tóth Péterrel, a Központi Statisztikai Hivatal természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: keserű lesz, mert ott nagyon sok minden kioldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, a mögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
1: Apropó íz, a kakukkfű az finom?
0: Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt. Kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea. Markáns íze van, de abszolút iható.
1: Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok? Vannak-e ilyen korlátai?
0: Ahol a korlát igazán érvényes, az az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem. Tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi, tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
1: Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassok a kakukkfűről. Az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
0: Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriális hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfűt szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
1: Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz, csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták, Hippokratész a kakukkfűvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
0: Ez így van, ez teljesen stimmel.
1: És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
0: Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy a emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
1: Romaiak is használták?
0: Igen, igen.
1: Itt olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukkfű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
0: Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk. Még abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása. Ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkori

0: Thucydides írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
1: És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, de ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
0: Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növényel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növényel meg a többivel sem lehet.
1: Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, hogy bármilyen, az van-e?
0: Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
1: Próbálkozunk ennek a termesztésével? Tehát egy cserébe elnő a teraszon, vagy egy kis kertben szívesen felnő, és az éghajlatunk alkalmas. Rá mondtad, hogy betelepítették, tehát gondolom, hogy termeszthető, de mondjuk egy ilyen cserébben is?
0: Igen, cserébben is termeszthető, nem különösebben igényes növényről van szó, úgyhogy igen.
1: És akkor utána akár magunknak szüretelhetjük, és teát főzhetünk belőle? Apropó, a virágából lesz, a szárából lesz, leveléből lesz a tea, a szirup, minden kell bele.
0: A kakukkfűnek elég kemény a szára, úgyhogy a száráról leszedett virág és levél az, ami használatos. Gyökere. És ezt megtehetjük otthon is.
1: Gyökere?
0: Gyökere nem.
1: Az megy a komposztba.
0: A kemény szára, meg a gyökere az nem használatos, a többi része igen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső gyógyszerészt, kutatót, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjét hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, ezt jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden, miután egyeztetett a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel. Kátai Német Vilmos, Gyurgó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem 2 órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel. Az átvilágítást követően azt mondta, mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. A gyermekvédelem nagyon szenzitív ügy, hangsúlyozta a politikus, aki ezért mindenkit arra kért, hogy az érintettek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva jelenítsen meg bármit a témában. Kotenc János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytatott a miniszterrel. A szervezet az elmúlt években is nagyon komolyan vett minden ügyet, amelyben felmerült gyermekek bántalmazása, hangsúlyozta a szakember hozzátéve, ez a jövőben sem lesz másképp. A belföldi értékesítés árai 2,2%-kal növekedtek, viszont az export értékesítéséi 0,5%-kal mérséklődtek 2025 áprilisához képest. Az ipari termelői árak átlagosan 0,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2%-kal, a dollárral szemben 13%-kal erősödött tavaly áprilishoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak áprilisban, az export értékesítési árak 1,9%-kal alacsonyabbak lettek, így az ipari termelői árak összességében 1,3%-kal csökkentek. Egy év alatt a feldolgozó iparban 3,3%-kal nőttek, míg az energiaiparban 0,9%-kal mérséklődtek a belföldi értékesítés árai. Exportban a 90,1%-os úgy képviselő feldolgozó iparban 2,6%-kal csökkentek az árak, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7%-os súlyú energiaiparban 20,3%-kal magasabbak voltak. Január és április között a belföldi értékesítés árai 0,6, az export értékesítéséi 1,4%-kal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 21. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 21. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A dízel használt autók iránti érdeklődés csaknem 14%-kal csökkent az idei első 4 hónapban az előző év azonos időszakához képest a használtautó.hu adatai szerint. A járműhirdetési portál közleménye szerint az üzemanyagár változások sok vásárlót óvatossá tettek, emellett az autógyártók és a céges flották is egyre nagyobb arányban fordulnak a hibridek és elektromos modellek felé. A vásárlói bizalom is fokozatosan erősödik az elektromos hajtásláncok iránt, így a dízel fokozatosan veszít korábbi dominanciájából, de a technológiának továbbra is vannak elkötelezett hívei, fogalmaz a közlemény. Az első 4 hónap összesített adatai alapján januárban 26,4%-kal, februárban 12,7%, márciusban 5,3%, áprilisban pedig 12,9%-kal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek, áprilisban 4,7%-kal nőttek a dízzel használt autók árai. A jelenség arra utal, hogy bár kevesebben keresnek ilyen járműveket, a piacon maradó vásárlók tudatosan választanak és hajlandóak magasabb árat fizetni a jobb állapotú vagy fiatalabb modellekért, írja a használtautó.hu.
0: az időjárásról.
1: Szombaton észak felől csökken a felhőzet, ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő, északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödhet, a legmagasabb hőmérséklet térségünkben 24 és 29 Celsius fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A politikus. Jonel hiába nőtt fel Bukarestben, az igazi otthona mégis ott volt a Piatra Neagra alatti házban, ahol Piriu Ursulúj tajtékos vadvizei zúgtak, s a friss hegyi szél kolompok szavát terelte alá a poyánokról. Aki napsütéses tiszta időben ott ült a csúcsos tetejű öreg ház előtt, a fehér nyírfapadon, elláthatott messzi Moldova fölött, tova a kékes ködbe vesző hullámokon, és úgy érezhette magát, mintha tengerre nézne. Itt élt Jonel nagyapja még mindig, a vén Burszanu vagy Bács Traján, ahogy a környező poyánok népe nevezte. Bocskorban járt, és condraharisnyában, s széles tüszője alól kicsüngött fehér inge. Széles karimájú, fekete nemez kalapját birkafagyúval kente be fél évenként, hogy vízhatlan legyen, s ha csurgó záporban vállára vetette szőttes barna szumánját, gúnyosan nevette ki az úri esőkabátot, melyben ügyvédfia és tanult unokái áztak mellette. Bács Traján 200 birkával kezdte annak idején, 150 ebből az övé volt, 50-et a felesége hozott magával, s a 200 birkából lassan 1000 lett, majd 2000. Nyaranta ellepték a Piatra Neagra lankáit, s hóhultával levándoroltak gazdag moldovai bojárok szénás kertjeire. Bács Traján maga terelte őket minden évben, s a fiai, kivéve a legkisebbiket. Abból urat neveltetett a zsíros sajtok és hótiszta gyapjú árán. Így lett dr. Costa Burszanu Jonel apja ügyvéd Bukarestben. Hogy legyen odalent közülünk való is, aki megvédje a népigazát, mondogatta Bács Traján fönt a hegyen, s Costa Burszanu, az ügyvéd, végezte is becsületesen a feladatot, amivel megbízták. A fővárosi Burszanuház előkelő szalonjában ott csüngött, díszhelyen Bács Traján nagyított fényképe, széles karimájú nemez kalapjában, ingben, tüszővel, s mellette mama Anasztázia fekete fejkendővel, két munkában elaszott eres kezét ölében összetéve. És soha senki a vendégek közül nem döbbent meg ennek a két egyszerű öregembernek a képén, ha még oly nagy úr is volt a látogató. Nem esett gúnyos megjegyzés, kétértelmű célzás, tisztelet és megbecsülés illette Romániában a házat, melynek falán dolgos paraszt ősök képe csüngött. Mikor Jonel és bátyja Virgil az egyetemet elvégezték, Jonel ügyvéd lett és Virgil orvos. Apjuk odavitte őket a két öreg képe elé, és azt mondta. Nézzétek meg jól ezt a két arcot, hogy soha meg ne feledkezzetek róluk, és tanuljátok meg szeretni és tisztelni azokat, akiknek ilyen az arcuk, ilyen a kezük és a ruhájuk, mert ők ennek az országnak az alapja, a román nép. Most pedig menjetek föl hozzájuk a havasba, és ismerjétek meg az életet, melyből én, s rajtam keresztül ti is elindultatok. Jonel és Virgil egy évet töltöttek fönt a Piatra Neagrán. Juhot tereltek, fát döntöttek, füvet kaszáltak. Télen szenet égettek, fát csúsztattak, edződtek hóban, fagyban és szélben együtt a többi legényekkel a hegyen. Bács Trajannak akkor már újra csak 200 juha volt, mint régen. Ennyit megbírt egy maga jól, két pakurárral. A többit szétosztott a fiai között, akik juhos gazdák maradtak, mint ő. Abban az évben Jonel és Virgil voltak a pakurárjai, az egyetemet végzett úrfiak. Mikor esztendő eltelt, Virgil segédorvosi állást kapott az egyik fővárosi kórházban. Jonel meg beállt gyakornoknak egy híres ügyvéd mellé, aki országgyűlési képviselő is volt. Mikor 5 év múlva önálló ügyvédi irodáját megnyitotta, Előbb föllátogatott a Piatra Neagrára, mint életének minden fontosabb eseménye előtt. Egy hetet töltött fönt. Nyár volt, bundán aludt a karám mellett, esti tűznél hallgatta a pásztorok halk beszélgetéseit, érezte arcára hullani a harmatot, s fent az éjszaka kupoláján magasan erdők, hegyek és emberek fölött ragyogtak az örök csillagképek. Eredetileg az volt a terve, hogy ezen a héten megkéri feleségül a Piriu Ursubeli Dimitru lányát, Marioárát. De az apja, amikor szólt neki erről ott Bukarestben, nagyon elkomolyodott. Behívta magához a belső irodába, leültette és elmesélte, hogy ő is szeretett egy leányt valamikor ott fönt a hegyen, de nem vehette el feleségül, mert úr kellett legyen, ezt kívánta a család. Haragudott akkor az apjára ő is, mondta, de ma már belátta, hogy ez így volt helyes. Egy ügyvéd leányát vette el, megkapta vele az irodát. Kellettek az összeköttetések is. Nem neki, dehogy a népnek volt hasznára mindez. A nép, mondta az apja akkor, a nép jön el olyan gyámoltalan, olyan szegény és olyan árva. Ki segítse rajta, ha nem mi, akiket követekként küldött ki a világba, oda, ahol az ő dolgait intézik. Nehéz munka árán fölszerelt bennünket a tudás vegyverével, és nekünk most az a kötelességünk, hogy minden erőnket összeszedve képviseljük azokat, akik ide küldtek. Árulás volna, ha nem tennénk meg értük mindent, ugye? S a mindenben benne van az is, hogy ésszel, ravassággal, befurakodjunk azok közé, akik ennek az országnak az előkelői, akik a törvényeket hozzák, akik a nép sorsát intézik a király mellett. És ezt jön el, ezt nem érhetjük el úgy, ha feleségül vesszük a Marioárákat. Ehhez a Bratianuk közé kell beházasodjunk, a Gikák, Ionescuk, Tatarescuk közé. Jön el, én már beszéltem erről anyáddal, és azt gondoljuk mind a ketten, hogy te a Konstantinescu-lányt kellene elvedd, a szenátor leányát, mert ugye jön el árulás lenne, ha nem tennénk meg mindent azokért, akik ott a hegyen dolgoztak, értünk hóban, fagyban, jégesőben, tikkasztó napban, hajnaltól vakulásig. Ugye jön el, fiam? És jön el belátta, hogy az apjának igaza van. Még csak búcsúzni akart Marioárától. Öreg bács Traján, mintha tudott volna valamit erről. Alig érkezett meg az unokája, fölvitte magával a Vurfu Apelorra, a legmagasabban fekvő legelőre, és csontos, száraz, vénember kezével körülmutatott a fenyves borított a hegygerincek végtelenbe vezető hullámain. Látod ezt? Kérdezte, és hangja érdes volt és kemény. Látom, felelte Jonel, és elszorult a torka, olyan szép volt a világ, amit onnan fentről látott. Ez a te hazád! Mondta az öregember lassan, rekedten, és ezek között a hegyek között emberek élnek, és ezek az emberek a te néped. Úgy néznek rád, mint ahogy a papra néznek, aki Istennel igazítja el a dolgaikat. Te az uraknál kell a papjuk legyél, azoknál, akik a földi sorsokat igazgatják, ezt várják tőled. És most tégy, amit akarsz. És jön el, még azon az estén átment Marioárához, a Piriu Ursuluiba, és megmondta neki, hogy nem veheti el feleségül. Marioára nem sírt, csak lehajtotta a fejét és bólintott. Én ezt tudtam már akkor, mondta halkan, és azután is csak álltak egymás mellett, és nem szóltak többet. Este volt és nyár, és ők álltak a patak fölött, ahol a nagy juharfák ágai a vízre hajolnak, s a lenyugvón a porrá tört arannyal hintette végig a Piriu Ursului völgyét, végig-végig a kaszálók lankáit, a bükkös erdőzöldjét, a kanyargó szekérutat lent, és a szétszórt apró házakat. Csodálatosan szép este volt, fájdalmasan szép annak, aki búcsúzik. Fentről egy hűvös kezű szellő hozta le a fenyvesek erős, nyers illatát, és a víz tajtékozva zúgott a patakban, köveken bukfencezett keresztül, gyémán csöpjeivel, szitakötők után fröcskölt, fehér habot vert, és futott, futott. Hova szalad? Kérdezte magában a fiú. Hova szalad? Kérdezte magában a leány, s csak álltak egymás mellett, és nem szóltak többet. De tudták, hogy az idő is úgy fut el a szép percekkel, mint a patak vize halott pillangók színes szárnyával. Egy hetet töltött akkor jön el a Piatra Neagrán, 7 napot és 7 éjszakát. És a leány vele volt 7 nap és 7 éjszaka. Az erdők gerincén, este a tűz mellett, éjszaka a csillagos ég alatt, a birkaszagú bundán. Aztán 1 hét múlva jön el, elment. Csak Bács Traján kísérte le a hegy aljáig, ahol az ösvény az országútba befut, más senki. Isten segítsen, mondta, és homlokon csókolta az unokáját, s reszketős vénember száját egy pillanatig ott tartotta rajta. Amilyen román leszel, úgy segítsen. Azzal száraz csontos ujjával ráhintette a keresztjelét, megfordult és hajlott háttal döcögő léptekkel elindult vissza a hegyre. Jonel pedig 1 évre rá feleségül vette Vlad Konstantinescu szenátor leányát, Elenát. Vlad Konstantinescu azok közé, a bojárok közé tartozott, akik egész életüket a politikának szentelhették, mert 1 évre nem kellett gondjuk legyen. Ott volt mögöttük a jó 10 000 hold Baragáni föld. Megteremte a magáét nélküle is, ha még oly restek voltak is a cselédek. Aztán ott volt újabban a kincses Erdély, a meghódított tartomány. Csak ki kellett nyújtani felé a kezet, s már ömlött belé az igazgatósági tagság, bánya, részvény, vagy ha más nem, hát egy jövedelmező titulus. 6 lánya volt Vlad Konstantinescunak és 2 fia. Az egyik fiú katonatiszt lett a gárda huszároknál, a másikat elvitték prefektusnak Erdélybe. A 6 leány is rendre férjet fogott magának, s Elena a legkisebbik egészen jól tette, hogy hozzáment ehhez a Bursanuhoz. Konstantinescu papa a liberális párthoz tartozott kezdet óta. Ez volt az urak pártja, és amióta a Maniu-féle nemzeti parasztpárt egyre több tért hódított, az volt a fölfogása, hogy a paraszt származásúak közül minél többet kell megszerezni a liberálisok részére, és ezzel kifogni Maniuék vitorlájából a szelet. Ez a házasság tehát nagyon kapóra jött az elmélethez. Jon Bursanu apja derékügyvéd volt, és igen okosan tette, hogy nem politizált. De ezt a fiút föltétlenül meg kellett fogni. A Bursanuk odafönt Moldova szélén a hegyekben kiterjedt bocskoros rokonságukkal nagy súlyt képviseltek a választásokon. Mindezeket számításba vette a szenátor, mikor a leányát hozzáadta Jonelhez, és segített neki, hogy irodája megnyitása után azonnal keresethez is jusson. Mikor egyesztendővel az esküvő után, akkor lett Jonel 32 éves, a liberálisok választási listáján képviselőnek jelölték, sokan heves szemrehányásokkal illették az apját, hogy minek engedi fiát az urak táborába. De Costa Bursanu kedélyesen mosolyogva intette le az akadékoskodókat. Aki fél a víztől, nem eszik halat, idézgette az ősi parasztmondást, s aki haza akar vinni egy darabot a sajtból, az hiába áll a karámon kívül. Annak be kell menni oda, ahol osztják a sajtot, s mivel a sajtot ma a liberálisok osztják, tehát hagyjátok békén a fiamat, hogy csinálja, amire tanítottam. Nem a párton múlik a jó politika vagy rossz politika, hanem az embereken, akik csinálják. Bács Traján pedig fönt a Piatra Neagrán szétküldte az üzenetet terebélyes rokonságán keresztül a hölgyek falvaiba. Aki nem az ő unokájára szavaz, azt megveri az Isten. És Jonel Bursanu képviselő lett. A szűzbeszéd jól sikerült, s az új képviselőt rokonszenvessé tette a többi pártok felé is. Arról volt szó, hogy a kormány valami bécsi zsidó cégnek, a Pohrisch bankháznak odaadta a felső moldvai erdők kitermelési jogát, és a cég, amelyik a kitermelést elkezdte alacsonyabb munkabérek mellett, Bukovinából hozatott munkásokat. John Bursanu azt kérte beszédében a földművelésügyi minisztertől, hogy vonja vissza a bécsi cégtől a jogot, mivel az erdőkitermelés a moldovai parasztság egyik legfontosabb jövedelmi forrása, és ha az ezzel járó keresetet az elkövetkezendő években egy idegen bank zsebelibe, úgy ez nem csupán a parasztság életfeltételeit nehezíti meg, hanem felesleges módon külföldre viszi az ország pénzét. A beszéd általános tetszéssel találkozott, és bár szokatlan volt, hogy egy kormánypárti képviselő a kormányt támadja, de a liberálisok nagy többsége is el kellett ismerje, hogy a fiatal Bursanunak igaza van. Az ügyet kivizsgálásra utasították, és ezek során kiderült, hogy bizonyos hivatalokban lefizetések történtek. Néhány állami hivatalnokot menesztettek, a bécsi céggel a szerződést fölbontották, és a liberális párt még föl is használta az ügyet, hogy odaállítsa példaként a parasztság elé: ide nézzetek, ki képviseli jobban az érdekeiteket. Első közéleti szereplése tehát sikerrel járt. Mikor néhány héttel az eset után egy körút alkalmával pár órára felszaladt a Piatra Negrára, az öreg bács Traján megrázta az unokája kezét, és azt mondta: ember vagy, Jonel? És ez nagyobb dicséret volt Jonel Bursanunak, mintha maga a király fogadta volna kihallgatáson. 5 évig tartott ki a liberálisok mellett. Akkor hirtelen kilépett a pártból. Costa Bursanu megint azzal nyugtatta meg az idegeskedőket: tudja Jonel, mit csinál. Azonban az apósával már nem ment olyan könnyen a dolog. Elena sírt, az öreg Konstantinescu dühöngött. Én csináltam embert belőled, ordította Jonelék ebédlőjében. Az én nyakamon másztál be a politikába, és most ezt mered tenni? Hát majd nézd meg, mi lesz a következménye. Majd élj meg a parasztjaidból, ha tudsz. Az ügyvédi irodádat akár bezárhatod. Jonel nyugodtan támaszkodott a kályhának, és csak ennyit felelt mindezekre: engem a Bursanuk és a moldovánok választottak meg képviselőnek, és nem a párt. Ha kell, majd megválasztanak újra. Úgy is történt. A következő választásokon párton kívül lépett föl, és a hegyek népe megválasztotta megint. Nem csalt a szimatja. Bár Németország messze volt, de az ottani események éreztetni kezdték hatásukat Romániában is. A liberális kormány lemondott. Utána gyors egymás utánban következtek a különböző rövid életű kormányok, de Jonel nem tartozott egyikhez sem. Várt és figyelt. Mikor a Nemzeti Parasztpárt került uralomra, lemondott a képviselőségéről. Senki sem értette, hogy miért, még az apja sem. Mondta ugyan tovább is az öreg Costa az embereknek: hagyjátok, Jonel tudja, mit csinál. De magában bent nem volt már ő sem biztos ebben. Jonel vállat vont, ha kérdezte. Várni kell, mondta, zavaros idők jönnek, és neki lett igaza. Erdély, ez a különös idegen tartomány, a maga magyarjaival és ravasz szászaival egy idő óta újra sok bajt okozott. Magyarország 20 év óta követelte vissza magának, és amikor a német csapatok bevonultak Csehszlovákiába, és Hitler felső Magyarország egy részét visszaadta magyaroknak, az egész román közvélemény megbojdult, mint egy hangyaboly. Mindenki tudta, hogy most Erdélyre kerül a sor, és mindenki ordítva rázta az öklét és szitta a magyarokat. Az ilyet kormányok azzal próbálták ellensúlyozni a dolgot, hogy az erdélyi magyarság vezetőit időnként letartóztatták, összeesküvés címén bebörtönözték, ostromállapotot rendeltek el. De Jonel tudta, hogy mindez nem használ, csak árt. Tudta, hogy Erdély kérdése pillanatnyilag a németek kezében van, mint egész Kelet-Európa sorsa, tehát Erdély kérdését nem Erdélyben, hanem Németországban kell eligazítani. Kedvében kell járni a németeknek. Erdély valami egészen különös, romantikus világ volt Jonel számára, valami hősies, legendás világ. Emlékezett jól arra néhány hétre, amit gyermekkorában, mint cserkész, ott töltött az erdélyi hegyeken. 12 cserkészt küldött mindössze Románia arra nemzetközi táborozásra, és ő egy lett ebből a 12-ből. Komoly szavakkal magyarázták meg neki, hogy most Romániát kell képviseljék idegen népek között, és emlékezett arra súlyos, büszke önérzetre, ami egész valóját átjárta ettől. Átvitte őket a vonat a határon, idegen rendőrök, idegen egyenruhák, idegen beszéd fogadta őket, idegen emberek, idegen fiúk, de olykor egy-egy állomáson kopott falusi papok szálltak föl a vonatra, bejöttek hozzájuk a fülkébe, és románul szólaltak meg. Csillogott a szemük, megcsókolták őket, és a kezüket rázták. Némelyikük odasúgta búcsúzáskor, testvérek, hamarosan útlevél nélkül járunk át egymáshoz, ha Isten megsegít. És gyorsan körülnéztek, hogy nem hallotta-e meg valaki idegen, amit mondtak. Kalandos, hősies hangulat vette körül őket, mint az összeesküvő hazafiakat egy idegen táborban. Egy jelenetre tisztán emlékezett. Ez már fönt a hegyen történt. A hegy olyan volt majdnem, mint a Piatra Neagra. Egészen otthon érezte magát. Egy nagy csapat cserkésszel vándoroltak együtt a gerinceken, s fölértek egy lapos legelőre. A legelő tele volt juhokkal. Odébb látszott a karám, Asztinaház, s az ismert félfedél, ahol a pakurárok aludtak. Olyan volt minden, mint otthon bács Trajannál. Két ember botra dőlve állt a juhok mellett. Ezek is úgy voltak öltözve éppen, mint bács Traján. Kutyák ugattak. Csibanye! Ordított rájuk az egyik ember, s a hangja is egészen a bács Trajáné volt. Ő megállt akkor, és rábámult az emberekre. Különös volt és szívdobogtató itt lelni rájuk az idegen országban. Lassan odament hozzájuk, és félve rájuk köszönt, otthoni román szóval. Adjon Isten jót! A két ember ránézett. Soha nem felejtette el az arcukat, ahogy akkor ránéztek. Csodálkozás és öröm volt az arcukon, és román szóval feleltek ők is. Sok évig éljél, úrfi! Közelebb ment hozzájuk, a szíve hangosan vert. Románok vagytok? Kérdezte még mindig hitetlenül. Azok hát, felelte az idősebbik, s te honnan jössz? Bukarestből. A két ember összenézett. Az arcuk felragyogott valósággal, aztán magukkal vitték be a Asztinához, ahol egy öreg ember a sajtot készítette. Ez az úrfi Bukarestből való, mondták az öregnek, és az keresztet vetett, és mindenáron kezet akart csókolni neki. Megajándékozták sajttal, ordóval, faragott bottal. Maguk közé vették, és kérték, hogy beszéljen nekik Romániáról, az országról, amelyik a románoké, és ő beszélt. Úgy hallgatták a pásztorok, mintha pap szólott volna velük. Soha nem felejtette el az arcukat, szépek voltak és meghatottak, mint akik messziről jött testvérüket ünneplik. És amikor elbúcsúzott tőlük, elkísérték a legelő végéig, és ott azt mondta az idősebbik. Mondd meg otthon, hogy élünk itt, és várjuk őket. S ha mi már nem élünk, úgy élni fognak a fiaink, és azok várnak tovább. Mondd meg otthon. És levették a kalapjukat, és azt mondták, Isten segítsen, Isten legyen veled. Erre az élményre emlékezett vissza, valahányszor Erdélyről volt szó. Később megtanult az iskolában, hogy Erdély román föld, de mindaz, amit a könyvekből tanult, nem jelentett annyit, mint ez az emlék. Diák szíve újjongott a lelkesedéstől, amikor a háború után Erdélyt Romániához csatolták. Maga is részt vett a nagyszerű ünnepségeken, amik akkor folytak. Látta az Erdélyből érkező román küldöttségeket, de mindez kevesebb volt, mint az az első emlék. Legenda és hősiesség illatától volt súlyos a levegő ott fent, azon a hegyen. Erre gondolt most vissza mindig, amikor Erdélyről beszéltek, és érezte, hogy nincs nagyobb és szentebb feladat, mint megmenteni Erdélyt a magyaroktól. Egy barázdát sem, ordították a gyűlések szónokai, de Jonell tudta, hogy ez nem elég. A németekkel kell összebarátkozni, Hitlert kell megnyerni a román igazság számára. Egyetlen lehetőség van, tudta, ha Németország közelebb érzi magához Romániát, mint Magyarországot. Itt-ott néhány gyűlésen felszólalt. Vezércikket írt a jobboldali lapokba, dicsérte a nemzeti szocialista Németországot, mintaképül állította oda a román politikusok elé Hitlert, szitta a zsidókat és az angolokat. Nem volt különösebben antiszemita, hiszen ott Moldovában jóformán nem is volt zsidó. Cikkei és beszédei, melyekben a zsidók ellen kirohant, deportálásukat és vagyonuk elkobzását követelte, mind Erdély miatt születtek. Kissé megijedt, amikor Hitler Sztálinnal szövetkezve megszállta Lengyelországot, s a németek közbenjárására Románia át kellett adja Beszarábiát az oroszoknak. Aztán megindultak a tárgyalások Magyarországgal Erdély miatt. Minden erejét és rábeszélő képességét latba vetette, hogy a román kormány propagandairatokkal lepje el Németországot. Propaganda csoportokat küldtek a német fővárosba, német küldöttségeket vezettek végig az országon, gondosan ügyelve arra, hogy a magyar lakta vidékeket messzire elkerüljék. De Jonell úgy érezte, hogy mindez nem elég. Románia át kell vegye a nemzeti szocializmus teljes egészében, hogy ezzel nyerje meg Németországot a maga számára. Így lett Jon Bursanu nemzeti szocialista. Aztán megtörtént a bécsi döntés, és Hitlerék visszaítélték Erdély felét Magyarországnak. Az ország fölhördült. Menekült hivatalnokok és tisztviselők özöllöttek haza Erdélyből. A kormány retorzióként szigorú intézkedéseket hajtott végre a dél-erdélyi magyarokon. Papokat börtönöztek be, birtokokat koboztak el, falvakat tizedeltek meg. De Jon Bursanu tudta, hogy ez nem elég. Meg kell nyerni a németek barátságát mindenáron, mondta apjának. A bécsi döntés csak ideiglenes megoldásnak készült, hogy a háború alatt ne okozzanak zavart a magyarok. A háború után majd újra rendezik ezeket a kérdéseket, addig meg kell nyerjük a németeket a magunk oldalára. Kosta Bursanu gondterhelten hallgatta a fiát. Nem kell-e vajon túlságosan nagy árat fizetni a németek barátságáért? Erdélyért semmi sem lehet túlságosan nagy ár, felelte Jonell indulatosan. Románia átadta a németeknek a ploesti olajkutakat. Átadta gabonáját, állatállományát, erdőit, és végül az embereit is. A román hadsereg teljes erejével belevetette magát az Oroszország elleni háborúba. Jonell Bursanu hetenként írta cikkeit a lapokba. Az egész román nép egyetlen emberként áll Hitler mögött, kiáltotta ezekben a cikkekben. Hitlertől várjuk az új Európát és rabságban élő véreink felszabadítását. Hitler a mi nagy barátunk. Szorgalmasan gyűjtötte az adatokat Magyarország ellen, és minduntalan világgá kürtölte őket. Magyarország szabotálja a német háborút. A magyarok védelmükbe veszik a zsidókat. A magyarok angolokat rejtegetnek. A magyarok vonakodnak részt venni a háborúban. Katonaságukat különböző ürügyekkel visszatartják, míg a román hadsereg vérét áldozza Hitlerért és Európa jövendőjéért. Addig írta cikkeit, amíg az Antonescu kormány felfigyelt rá, és kinevezte prefektusnak Felső Moldovába. Mikor a megyeszékhelye megtörtént az ünnepélyes beiktatás, Jonell első útja a nagyapjához vezetett. Régen nem volt fönt a hegyekben, az Erdélyért folyó küzdelem túlságosan igénybe vette az idejét. A gépkocsit lent hagyta az országúton, és gyalog ment föl a keményre taposott kis ösvényen, mint hajdan. Bács Traján ott ült a fehér nyírfapadon a ház előtt, amikor fölért hozzá. Nagyon öreg volt már. Áttetsző sápadt arcát feléje fordította, és amikor megismerte, megcsillant fátyolos szürke szemeiben az öröm. – De vagy az, Jonell! kérdezte, amikor a főispán megcsókolta aszott kezét. Jó, hogy eljöttél, Lionel. Már szót akartam küldeni érted. Az idő eltelt.
3: Az idő eltelt?
2: Igen, gondolta Lionel, az idő eltelt. Már nem terelünk többé juhokat harmatos legelőkön, fiatalos kedvel nagyokat kurjantva. Nem várjuk Mario árát a juharfák alatt este, és nem lesünk hulló csillagot.
3: Igen, az idő eltelt.
2: Valami furcsa szomorúság lepte el hirtelen, körülnézett a régi hegyeken, mélyen beszívta a gyantaszagú illatos levegőt, és szomorú lett. Maga sem tudta miért. Igen, gondolta. Az idő valóban eltelt.
4: Őj le!
2: Szólalt meg az öreg ember. Valamit mondani akarok. Leült. Délután volt és ősz. A szemközti hegyoldal fenyvesében halálos sárgán égtek a nyírfák, s valahol fönt az urszú fejében szarvasbika bőgött. Hangja átbúgott a tiszta őszi csöndön, mint egy szomorú kürt szó.
4: Hát, prefektus lettél,
2: kezdte az öreg lassan. Erre vártam.
4: Amíg éltem, mindig csak erre vártam, hogy közülünk való legyen, aki odalent a sorsunkat intézi. És ezért akartam üzenni, érted, mert még mondanom kell valamit. Valamit, ami fontos.
2: Elhallgatott, és fölnézett a hegyre.
3: A hegy fölött magasan felhők húztak át, kiskönnyű, bolyhos felhők, fehérek, tiszták. Talán azokat nézte.
4: Az igazság, kezdte egy idő múlva. Az igazság az, ami fontos, Lionel.
2: Az igazság nyelve egyedül az a nyelv, amit minden ember megért.
4: Akik mostanában feljönnek ide hozzám a falvakból, azoknak a beszédét én nem értem. Miért van ez, Lionel? Miért dühösek az emberek odalent? Miért zúgnak, mint a méhek, amikor harkály kopogtatja a kast? Te prefektus vagy, Lionel. Neked tudnod kell, hogy miért van ez.
2: A háború miatt, felelte Jon Borsanu,
4: és Erdély miatt főként. Erdélyt ketté vágták a németek, és felét odaadták a magyaroknak.
3: Az öreg elgondolkozva bólogatott.
2: Háború, ez a harmadik, amit megélek.
4: Az urak azt hiszik, hogy háborúval el lehet intézni a dolgokat, amiket másképpen nem tudnak megoldani. Pedig minden háború csak halált hoz, sok-sok ember halálát, akiknek dolgozni kellett volna, és nem meghalni, és szegénységet hoz, csapást, nyomorúságot, minden háború.
3: Akár megnyerik, akár elvesztik, a háborúban csak veszíteni lehet
2: sok-sok életet. Ember életet, Lionel.
4: A háború butaság, és aztán Erdély. Az urak azt tanították az iskolákban, hogy Erdély román föld, és az emberek elhisznek mindent, amit tanítanak nekik. Most aztán megvadultak, és háborút akarnak.
2: Így van ez, hanem az igazságot tanítják az iskolában. Akkor jobb, ha nincsenek is iskolák.
4: Erdély román, szólalt meg hirtelen Jonel, és hangja kemény volt. Erdély román!
2: Az öreg ember ránézett. Sokáig nézte.
4: Nem tudom, kezdte azután, hogy miért mondod ezt így. Talán ott voltál és láttad. Vagy talán te is csak az iskolában tanultad, mint a többi. Erdély román, ismételte Lionel makacsul. Átutaztam rajta, és láttam. Erdély román.
3: Bács Traján hallgatott egy darabig, mintha a szavak súlyát mérlegelné, amiket mondania kell.
4: Én is jártam ott,
2: kezdte el aztán lassan, sok évvel ezelőtt.
4: Még nem voltál a világon akkor, még apád sem. Iskolák sem voltak, ahol olyasmit taníthattak volna, ami nem igaz. Talán azért láttam sok mindent másképpen, mint te. Juhokat hajtottam át telelni, mert lent nálunk, a bojároknál, kiégett a széna a nagy szárazságtól abban az esztendőben. Sok völgyet és sok falut láttam ott, és sok embert. És az emberek más nyelven beszéltek, mint mi. De ilyen emberek voltak azért ők is. Kis házakban élők, juhottartók, szántóvetők és szegények. Csak éppen, hogy más nyelven beszéltek. De azért jók voltak hozzám. S szívesek, és adtak szénát a juhaimnak. Mert látod, Jonel, nem az a fontos, hogy román vagy nem román. Az a fontos, hogy ember. Hogy jó ember vagy nem jó ember. És azok, látod, jó emberek voltak és segítettek rajtam, pedig egy szót sem értettek románul. Csak látták, hogy a juhok döglenek meg az éhségtől, és adtak a szénájukból. Hát látod, ezért mondom én, hogy az igazság a legfontosabb ezen a világon. Mert amióta azt tanítják az iskolákban, hogy a föld ott túl a hegyen román föld, azóta gyűlölet támad köztünk és azok között, akik akkor a szénát adták nekem. Mert a hazugságból gyűlölet lesz mindig, ezt tanuld meg, Jonel. S a gyűlöletből halál, pusztulás és szegénység. Amíg igazságunk volt, addig békességünk is volt, mert az igazság és a békesség az ugyanaz. De ahol nincs igazság, ott békesség se lehet. Nekünk pedig most nincsen igazságunk, Jonel, mert amit ma odalent összekiabálnak az emberek, az minden, csak nem igazság. Az lehet politika, az lehet harag, az lehet irítség, az lehet elfogultság, az lehet butaság, az lehet szenvedély, gyűlölet, kapzsiság, minden, de nem igazság. És ezért van háború, és ezért lesz pusztulás, nagy-nagy szegénység és sok-sok nyomorúság. És én örvendek, hogy vén vagyok már, és nem érem meg azt, ami jön. De fáj a lelkem azokért, akik még fiatalok és erősek, és akik el kell pusztuljanak, mielőtt az életüket befejezhetnék, mert eltévesztették az igazságot. És még csak nem is tudnak róla, Jonel, nem is tudnak róla. Hazugságra tanították őket az iskolában, és gyűlöletre, igazság és jó indulat helyett. Verje meg az Isten azokat, akik ezt tették velük.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunikáció

0: Az elmúlt években találkoztunk több alkalommal olyannal, hogy valaki az aszfalton sétáltatta a kutyáját mondjuk délután 2-kor, és hát nem számolt azzal, hogy néhány perc alatt ez a 50-60-70 fokos hőmérséklet akár meg is piríthatja, meg is égetheti az állatainknak a tappancsát. Nagyon fontos, hogy az állatokra oda kell figyelni, és ha lehet, ne okozunk nekik szenvedést. Nyilván a kutya egyébként soha nem menne önszántából olyan napsütötte területre, ahol hőgutát kaphat, általában a rossz tartás következménye az, hogy az állataink is ugyanúgy naszúrást, hőtorlódást, vagy éppen hőgutát kapnak.
1: Mi az, amire nagyon kell figyelnünk kánikulában, nagy hőségben? Gondolom az ivóvíz és az élelem az elsődleges.
0: Ugye nagyon fontos, hogy az állatainkat a lehet napjában többször friss ivóvízzel kell ellátni. Nem fontos az energiákban gazdagabb tápanyag, könnyedebb ételekkel, ilyen könnyedebb kutyatápokkal, vagy éppen állatelezellel tápláljuk a házi kedvenceinket. Nagyon fontos, hogyha kiszállunk a gépjárműből, se családtagunkat, se gyereket, se pedig házi kedvencet ne hagyjunk az autóba. Ugye kikapcsoljuk az autó motorját, a légkondit, néhány perc alatt 60-70 fokra fölhevülhet a hőmérséklet, ami mondjuk 10-15 perc alatt olyan állapotba hozhatja az élőlényt, ami akár pusztuláshoz is vezethet, és ezt el kell kerülni mindenféleképpen.
1: Mi a helyzet a fürdetéssel?
0: Hát ugye a kutyákat is el lehet vinni kutya a fürdetőbe. Érdemes, hogyha mondjuk például slagolunk délelőtt vagy délután a kertbe, akkor a házi állatainkat is egészen nyugodtan lehűthetjük slagolással például. A kutya egyébként ugyanúgy szeret fürdeni, sőt úszni, mint az ember.
1: Ha például megtörténik a baj, tehát hőguta jeleit észleljük a kis kedvencünkön, vagy akár a házi állaton, akkor milyen tünetei vannak, tehát mi az, amire figyelnünk kell ilyenkor?
0: Hát, hogyha a kutya, ha öntudatlanul liheg, vagy éppen elvesztette az eszméletét, és mondjuk tűzőnapon van, akkor számoljunk vele, hogy nagy valószínűséggel hőgutába szenved az állat, ilyenkor kérjünk a lehető leghamarabb intenzív orvosi segítséget, biztosítjuk a folyadék utánpótlást, és hát ilyenkor csak bízni lehet abban, hogy a kutya föl fog épülni. Nagyon sok állat egyébként udvarokban rossz körülmények között van tartva, és a kiszáradás egyébként a hőguta miatt pusztul el. Az elmúlt években az Országos Állatvédelmi Egyesület találkozott olyan extrém esetekkel, hogy például valaki otthon hagyta a kutyát, elmentek nyaralni, és akkor egyszerűen ott hagyta a kenelbe a kutyát magára, több lábas vízzel az udvarba, és hát ez ugye az élettel össze nem egyeztethető hosszú távon. Valaki esetleg elmenne nyaralni, vagy éppen elmenne kirándulni, és a házi állatait felelősen szeretné tartani, akkor mindenféleképpen fontos, hogy vagy vigyük el egy állatpanzióba az állatot, vagy kérjük meg olyan megbízható szomszédokat, akik az állatainkra tudnak felügyelni. Nyilvánvaló, hogy érezni, szenvedni képes élőlényeket, az embertől függő állatokat önmagukra hagyni nem lehet. Nagyon fontos, hogy aki például így tesz, állatokat úgy tart, hogy azok fizikai vagy lelki károsodást szenvednek, vagy éppen elpusztulnak, az akár bűncselekmény miatt börtönbe is kerülhet, ugyanis az állatok kínzása, az állatok ilyen formán tartása az bűncselekmény.
1: Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor sok olyan esettel találkoztatok, amikor forró aszfalton mondjuk kikötve hagytak kutyát, vagy nagyon elhanyagoltak egy állatot, és mondjuk már a kiszáradás szélén volt.
0: Nagyon sok olyan eset volt az elmúlt években, ami úgy jelentett az állatok számára pusztulást, hogy mondjuk emberek magukra hagyták az udvarba. De az Országos Állatvédő Egyesület bajba lévő utcán gazdátlan állatokkal foglalkozik elsősorban, és itt nagyon sok olyan kutyával találkozunk útszélén, akik mondjuk nem autók kerekei által pusztultak el, hanem például kiszáradtak, vagy éppen más olyan állapotba kerültek, ami az elhullásukhoz vezetett.
1: Akkor nincs más hátra, bár már sokszor elmondtuk, de újból és újból fel kell hívni a lakosságnak a figyelmét a felelős állattartásra. Tehát magyarán csak akkor vásároljunk magunknak bármilyen élőlényt, legyen az kutya, macska, teknős, hal, vagy akár aranyhörcsög, hogyha felelősen és egy életen át tudunk gondoskodni róla, jól mondom?
0: Nagyon fontos, hogy az állatainkat úgy vegyük magunkhoz, hogy az egész életét körülölelve felelősen kell, hogy tartsuk őket. Nyilván nyáron és télen, szabadság idején, meg a munka idején is megfelelő mennyiségű időt kell, megfelelő mennyiségű tartási helyet kell biztosítani az állataink számára, hogy azok megfelelő körülmények között és normálisan élhessék az életüket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy miként védjük házi kedvenceinket, állatainkat a kánikulával szemben.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon.

0: hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusom.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Verkei György Jánost, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülése. A kórház közleménye úgy fogalmaz, a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Az Egyházi Kórházak Egyesülése a magyar egészségügy meghatározó egyházi fenntartású intézményeit fogja össze azzal a céllal, hogy erősítse az intézmények közötti szakmai együttműködést, támogassa az egészségügyi dolgozókat, valamint elősegítse a betegközpontú emberléptékű ellátás fejlődését Magyarországon. Az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények küldetése túlmutat a gyógyításon, a magas színvonalú szakmai ellátás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a betegek testi-lelki támogatására, az emberközpontú szemléletre és az együttérző jelenlétre, fogalmaz a közlemény. Idézik a főigazgatót, aki azt mondta, az egyházi kórházak küldetése, hogy a holisztikus ellátási kultúrát az innovatív technológiákkal együtt alkalmazva emberséges és korszerű ellátást nyújtsanak a beteg embereknek és családjaiknak, csecsemőkortól aggasztyánkorig. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, ezt jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden, miután egyeztetett a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem 2 órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel. Az átvilágítást követően azt mondta, mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. A gyermekvédelem nagyon szenzitív ügy, hangsúlyozta a politikus, aki ezért mindenkit arra kért, hogy az érintettek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva jelenítsen meg bármit a témában. Kotenc János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytatott a miniszterrel. A szervezet az elmúlt években is nagyon komolyan vett minden ügyet, amelyben felmerült gyermekek bántalmazása, hangsúlyozta a szakember hozzátéve, ez a jövőben sem lesz másképp. A belföldi értékesítés árai 2,2%-kal növekedtek, viszont az export értékesítéséi 0,5%-kal mérséklődtek 2025 áprilisához képest. Az ipari termelői árak átlagosan 0,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2%-kal, a dollárral szemben 13%-kal erősödött tavaly áprilishoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak áprilisban, az export értékesítési árak 1,9%-kal alacsonyabbak lettek, így az ipari termelői árak összességében 1,3%-kal csökkentek. Egy év alatt a feldolgozó iparban 3,3%-kal nőttek, míg az energiaiparban 0,9%-kal mérséklődtek a belföldi értékesítés árai. Exportban a 90,1%-os súlyt képviselő feldolgozó iparban 2,6%-kal csökkentek az árak, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7%-os súlyú energiaiparban 20,3%-kal magasabbak voltak. Január és április között a belföldi értékesítés árai 0,6, az export értékesítéséi 1,4%-kal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 21. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 21. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az elmúlt években sokat fejlődött a Debrecen Bánki Református Egyházközség oktatási és szociális intézményrendszere. A gyülekezet fenntartásában működik bölcsöde, óvoda, általános iskola és már középiskolai képzést is indítottak. Az időseknek pedig a napközis ellátáson túl nemrég megnyitották a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes bentlakásos idős otthont. Erről Búzás Dénes lelkipásztor beszélt rádiónknak.
2: Szociális nappali intézményekkel kezdtük a működésünket, és az oktatási intézmények fenntartása az később tevődött hozzá, lévén, hogy nekünk épületeink nem voltak, tehát mi oktatási intézményt nem átvettünk valahonnan, hanem újakat építettünk és alapítottunk, és így lett bölcsődénk, aztán óvodánk, aztán iskolánk, végül a középiskolánk is, és én nekem mindig is az volt a meglátásom, hogy az egyházközségeknek a gyakorlati életben ugye két téren van tennivalójuk az emberek életében, a társadalomban, a gyermekek körében és az idősek körében. A bentlakásos idős otthon lakóközösségének lehetősége van bekapcsolódni a nappali intézmény programjaiba, ami 10 méterre van egyébként egy másik épületben. Hát ott viszont pezseg az élet. Évente rengeteg kulturális és egyéb programok vannak. Az otthonban folyamatosan vannak áhítatok és imaközösségek, bibliaórák is, emellett pedig ugye az a döntés született, de ezt inkább a lakók kérték így, hogy ők vasárnap szeretnének templomi istentiszteleten részt venni. Azt lehet mondani, hogy ez problémamentesen működik. 15-20 ember él is ezzel a lehetőséggel, hogy ők a vasárnap istentiszteleten részt vesznek. Otthonnak az első üteme épült fel 48 férőhelyel, mi a minisztériumtól 100 férőhelyre kaptunk kapacitás befogadást, tehát távlatilag akár bővülhet is majd ez az otthon 100 férőhelyese. Ehhez az ingatlant mi meg is vásároltuk, a szomszédos posta ingatlan, végre került megvásárlásra, nem csak azért, hogy a postát újraindítsuk, ami bezárt 4 évvel ezelőtt Bánkon, és most remekül működik az egyházközség fenntartásában újra, hanem ennek van egy 2000 négyzetméteres területe, szomszédban oda fel tudnánk építeni egyébként ennek a folytatását.
1: Mintegy 500 000 forint támogatást nyert a Kék Erdő Alapítvány egy segítő programja megvalósításához. A debreceni szervezet szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt támogatást. Az egyik üzletlánc zsetongyűjtési akciójából kapott pénzt arra fordítják, hogy a bánkon működő szenzoros kertjükben nyáron családi napokat szervezzenek. Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője tájékoztatta rádiónkat.
3: Idén 500 000 forintot sikerült megnyernünk, és ebből családi élmény napokat szervezünk a szenzoros kertünkbe, ami Debrecen mellett Bánkon található. Ezek a programok úgy épülnek fel, hogy nem csak a gyerekeknek készítünk programot, hanem az egész családot vendégül látjuk, és megkülönböztetünk alacsony ingerigényű és magas ingerigényű napokat, ami azt jelenti, hogy tekintettel vagyunk azokra a családokra, ahol a gyerekeknek aktívabb részvétel szükséges, hogy jól érezzék magukat, és olyan napok is szervezünk, amikor inkább egy kicsit csendesebb tevékenységeket folytatunk. Ebből az összegből 10 családi napot tudunk finanszírozni, és egy nap úgy épül fel, hogy a kertbe érkezés után egy kicsit elhangolódunk a környezetre és egymásra, és szenzoriált foglalkozással indítjuk a tevékenységeket, összekötjük a mozgást a művészetterápiával és azzal, hogy felfedezzük, hogy mi minden vesz minket körbe a környezetünkben. Ezután a gyerekeknek kutyaterápiás foglalkozást tartunk, és amit a gyerekek a kutyákkal játszanak, addig a szülőknek megmutatjuk, hogy hogyan tud az idegrendszerük egy kicsit kikapcsolni, átkapcsolni pihenőüzemmódba. A családi élménynapok több időpontban lesznek megszervezve, június végén két nap, június elején két nap lesz, ezek hétköznapok, és augusztusban lesz a többi. Az események megtalálhatóak a Kék Erdőnek a Facebook oldalán is, és a weboldalon keresztül lehet jelentkezni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. 2026. május 30-án szombaton a szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, hanem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy a modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7 ezer növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Szira Fruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban, ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. A témáról bővebben fél hét után nem sokkal. Tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelkipásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 14. részének az első 4 versszakát. Így szól hozzánk Isten igéje. A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírágassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik. Hiszen Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának á vagy bukik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Szeretett testvérek, egy olyan korszakot élünk, amikor nagyon könnyen ítéletet mondunk a másik feje felett, és szerintem magyar társadalmunk kifejezetten jó abban, és ki van hegyezve arra, hogy a másik hibáit megtalálja, és azt még fel is hozza a másik irányába témaként. Nagyon szeretjük megtalálni a másik gyengeségeit. Van, amikor szinte jól esik csámcsogni a másik felett. Bizonyára mindannyiunknak vannak ilyen élet tapasztalatai, hogy lehet, hogy 100 dolgot jól csináltál az életben, de botlottál 2-t, arról többet beszélgetnek az emberek. Tisztában vagy vele, hogy sokszor a szívünkből fakad fel ez a rossz indulat? A gyengét, vagy gyengébbet, vagy a gyengeséget elítélni? Tisztában vagy vele, hogy egyébként az ítéletet nem az ember kapta meg a kezébe? Az ítélet egyedül az Úr kezében van. Az ítélet nem a mi kezünkben van. Ezért kérdi, és mondja a Szentírás olyan szigorúan a 4. versben, ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel, nincs jogod ítélkezni. Ezt hagyd meg az Isten kezében. Olyan jó lenne, ha a szívedben ítélet helyett valami más fakadna fel, mondjuk a szeretet. Annak még az Úristen is jobban örülne, hidd el. Egy kedves ismerősöm mondta olyan sokszor, hogy mindenki csak arról tud beszélni, ami a szívében él. Ha valakinek csak az ítélkezés él a szívében, mindenkiben a rosszat fogja látni, akkor mások felett is csak ítélkezni fog. Erről fog tudni beszélni, és ezt fogja továbbadni. Milyen jó lenne, gondolj bele, hogyha a te szívedben Krisztus szeretete élne. Akkor hiszem, hogy másnak nem a rosszat adnád tovább, nem a hibáit keresnéd, hanem hiszem, hogy szeretetet adnál tovább, és szeretetet keresnél, és mások örülnének, amikor veled találkoznak. Hát adja Isten, hogy a te szíved ne ítélettel legyen telve, hanem sokkal inkább szeretettel legyen telve, hogy ilyen lelkületünk legyen. És adja az Úr, hogy ebből a krisztusi szeretetből adjunk mások számára. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, annyira nagy a kísértés, hogy folyton folyvás csak ítélkezzünk. Elmondjuk, hogy hát adnak az embernek ezek a gyengeségei, ez múltkor is elkövette azt a hibát, múltkor is elszólta magát. De bezzeg, amikor a mi fejünk felett törnének pálcát, lehet, hogy meg lennénk sértődve, hogy merészelik. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, a rossz indulat, az ítélkezés a szívünkből fakad fel. És mindenki azt fogja tudni továbbadni a másik számára, ami ott lakozik a szívében. Mennyi atyánk, szent lelked által világíts most be a mi szívünkbe, mutasd meg annak a sötét részeit is, ha úgy van. És engedd meg, hogy kipucoljuk onnan azt, ami nem odavaló, a szennyet, hogy kipucoljuk azt, ami megzavarja a lelkünk gondolatait, és nem engedi, hogy szeretni tudjunk. Engedd, hogy tudjunk szeretni. És így szeretnénk könyörögni, édesatyánk, hogy formáld át a mi szívünket, a mi lelkünket. Nem azért kérjük ezt, mert mi annyira megérdemelnénk, vagy rászolgáltunk volna, hanem fiad érdeméért könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: a bridge.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Velkei György Jánost, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülése. A kórház közleménye úgy fogalmaz, a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Az Egyházi Kórházak Egyesülése a magyar egészségügy meghatározó egyházi fenntartású intézményeit fogja össze azzal a céllal, hogy erősítse az intézmények közötti szakmai együttműködést, támogassa az egészségügyi dolgozókat, valamint elősegítse a betegközpontú emberléptékű ellátás fejlődését Magyarországon. Az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények küldetése túlmutat a gyógyításon, a magas színvonalú szakmai ellátás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a betegek testi-lelki támogatására, az emberközpontú szemléletre és az együttérző jelenlétre, fogalmaz a közlemény. Idézik a főigazgatót, aki azt mondta, az egyházi kórházak küldetése, hogy a holisztikus ellátási kultúrát az innovatív technológiákkal együtt alkalmazva emberséges és korszerű ellátást nyújtsanak a beteg embereknek és családjaiknak, csecsemőkortól aggasztyánkorig. A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Nébih. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égő fej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égő fej vagy elektromos grill használatát javasolják. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu honlap tájékoztat. Múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 21. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 21. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton észak felől csökken a felhőzet, ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő, északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödhet, a legmagasabb hőmérséklet térségünkben 24 és 29 Celsius fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7 ezer növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb, mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció Siraf Ruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban, ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. A riporter Balázs Alexandra.
2: Talán érdemes néhány számmal kezdeni azt, hogy hogyan jutottunk tulajdonképpen idáig. Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7 ezer növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak, és jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat, és talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza, és Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebbe már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 7000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás vagy a növények sokféleség, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
3: De ennek egyébként mi az oka, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj adja? Tehát, hogy ezek a növényfajok termeszthetők a legintenzívebben, leggyorsabban, legnagyobb mennyiségben, tehát ezek adják a legnagyobb hozamot, vagy egyszerűen elfelejtettük, hogy mennyi növény van, ami ehető és egyébként jól termeszthető, csak lehet, hogy kicsit több időt igényel, vagy több ráfordítást.
2: Igen, tehát ugye alapvetően ennek oka az iparszerű mezőgazdaság, amely ugye monokultúrára épül, hatalmas területeken egyetlen növényfaj, gyakran egyetlen fajtáját termesztik. Ez összefügg azzal, hogy a mezőgazdaság nagyban gépesített, és az elsődleges szempont a mezőgazdasági termelés oldaláról még mindig ugye az, hogy rövid távon minél nagyobb hozamot tudjunk egy adott területről betakarítani. Tehát a minőség ilyen szempontból nem épül be a mezőgazdaságba. Ez alapvetően egy üzleti tevékenység, és kisebbségben vannak azok a szereplők, akik a minőséget részesítik előnyben. Úgyhogy ez alapvetően az iparszerű mezőgazdaság és a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok következménye.
3: Ugye látjuk a változó klímát, látjuk a hatásait, az egyre gyakoribb asszályokat, hőhullámokat, szélsőséges csapadékeloszlást, és ugye ezt már most Magyarországon is látjuk, nem csak világszerte, hogy bizonyos növényeket lehet, hogy el kell felejteni. Tehát ha ezt az utat folytatja Magyarország, hogy nem oldja meg a vízpótlást, akkor például a kukorica termesztést az ország bizonyos tájain el kell felejteni. Elindult már Magyarországon is az, hogy a biológiai sokféleség felé megy el, pontosan a bizonytalan környezet miatt?
2: Én azt gondolom, hogy van egy olyan réteg a mezőgazdasági termelők között, aki már felismerte ezt a problémát, és próbál új lehetőségeket keresni. Nyilván ez gazdaságszerkezettel, mezőgazdasági termesztési technológiával is összefügg, de azért itt kiemelném a biogazdálkodók szerepét, akik korábban is nem a nagyüzemi mezőgazdasági technológiában használt gyakorlatokat, tehát ugye a műtrágya használat és szintetikus növényvédőszerek nélkül termesztettek, tehát hogy van az a réteg, nem csak a biogazdálkodók, de azt gondolom, hogy egyre népesebb réteg, aki igenis felismeri ezt a problémát, és próbálja diverzifikálni a vetés szerkezetet is, de ehhez ugye nyilván arra is szükség van, hogy ezeket a termékeket el lehessen adni, és a fogyasztók is ismerjék, és tisztában legyenek azzal, hogy attól függően, hogy a boltok polcairól milyen termékeket vesznek le, azzal ők is hatást tudnak gyakorolni arra, hogy milyen növényeket termesztünk, és emiatt is érdemes olyan növényfajokból készült termékeket keresni, vagy megkóstolni, amelyek mondjuk a négy nagy növényen kívül jelennek meg.
3: Itt jönnek be a régi gabonák, amik esélyesek lehetnek?
2: Igen. Itt jönnek be a régi gabonák, vagy ősgabonák. Ezt a fogalmat ugye kétféleképpen is lehet értelmezni. Ugye azért a kalászosok közül ugye az őszi búza a legismertebb és a legnagyobb arányban termesztett búzafajunk, és a régi fajták, vagy ősgabonák kapcsán ugye szóba jönnek rögtön a régi fajták, vagy tájfajták, amelyek a kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés esetén használták őket. Ugye ezek általában magasabb szárú gabonák, és a termés mennyiségük sem éri el a mai intenzív fajták termés mennyiségét. Ugye ez az egyik olvasat, a másik pedig, hogy a kalászosok fajta választékát is lehet szélesíteni, tehát nem csak őszi búzából, vagy durumbúzából készült termékeket érdemes fogyasztani, vagy termeszteni, hanem ugye itt megjelenik az alakor, a tönke és a tönköly, az úgynevezett fejvás gabonák, amelyek részben azért is szorultak ki a köztermesztésből, mert egyrészt kevesebbet teremnek, másrészt pedig egy pejvalevél védi a szemet, amely egy plusz feldolgozási lépést, a hántolást igényel, és emiatt ugye ez egy kicsit macerásabb feldolgozást igényelt, és ezért tulajdonképpen a csupaszemű gabonák kiszorították a pejvás gabonákat. De most valóban elérkezett az idő, amikor azt gondolom az alakkor esetében már nagyon sok fogyasztó tudja, hogy miről van szó, de ott van még a tönke, mint pejvás gabona, amely szintén érdemes kipróbálni, akár termesztés, akár fogyasztás oldaláról.
3: De azért, mert lehet, hogy a jó adottságú termőhelyeken alacsonyabb a terméshozamuk, viszont kedvezőtlenebb talajokon is jól lehet termeszteni, extenzív körülmények között is termeszthetők, és még ráadásul növényvédő szert sem igényelnek igazából.
2: Igen, ez valóban így van, ez különösen jellemző a pejvás gabonákra, ezért is különösen népszerűek a biogazdálkodók körében, hiszen nem szükséges sem műtrágya utánpótlás, sem szintetikus növényvédőszer védelem a termesztés során.
3: A klímaváltozás hozta elő azt egyébként, hogy egyre inkább a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban őrzött ősgabona tájfajták, illetve a régi magyar gabonafajták iránt kezdett erősödni az érdeklődés? Tehát, hogy eddig miért nem használtuk őket, ha egyszer ott vannak a génbankban?
2: Én azt gondolom, hogy egy jó pár éve, sőt évtizede elindult egy új tendencia, amikor egyrészt valóban láthatóvá váltak a klímaváltozás jelei, és sok gazda szembesült ezzel. Másrészt megjelent egy minőségi szemlélet is a gabonafogyasztás, vagy a kenyérfogyasztás kapcsán, és emiatt egyre több fogyasztó is keresi az olyan termékeket, amelyek valamilyen szempontból különlegesek, és megkülönböztethetőek a többi kenyértől. És ez a fajta változatosság, vagy minőség iránti igény is megnövelte azt, hogy a gazdálkodók is keressék azokat a fajtákat, amelyek ezt a változatosságot alapanyag szinten képesek biztosítani.
3: Meg gondolom az emberek egészségi állapota is belejátszott ebbe, mert ha jól tudom, az alakorból és a tönkéből készült kenyeret is ehetik azok, akik valamilyen allergiával küzdenek.
2: Ez nem teljesen van így, ugyanis minden búzaféle tartalmaz glutént, tehát a cöliákiások vagy egyéb búzaallergiában szenvedők ugyanúgy nem fogyaszthatják ezeket a pejvás gabonákat, tehát ebben nincs különbség. Abban igen, hogy a glutén szerkezete ezeknek a gabonáknak eltérő, és megfelelő feldolgozási körülmények után, gondolok itt a hosszú fermentálásra vagy a kovászolásra, ezek a alapvetően nehezen emészthető búzafehérjék könnyebben emészthetővé válnak. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek valamilyen emésztőszervi problémája,

0: de kezdjük kiismerni itt magunkat. Sok, sok embert megismertünk itt a városban. Sok emberrel jó kapcsolatot ápolunk egyébként, vagy jó viszony alakult ki. Hát annak örülnénk, hogyha az a fajta változás, amit mi bennünk is kimunkált az Úr, vagy azt a változást, amit a mi életünkbe elhozott, azt a fordulópontot, azt a megtérést, azt minél több ember életébe elhozná itt Kisteleken is, mert látjuk, hogy egyébként nagy szükségük lenne az embereknek arra, hogy megismerjék Jézus Krisztus, megismerjék azt, hogy van bűnbocsánat, és hogy tényleg egy új lappal, vagy tiszta lappal indulhassanak. Ez még az ilyen reménységünk, vagy ebből szeretnénk így a következő 10 évben szerintem mindketten minél többet látni. Azt mondja a Biblia, hogy egy bűnös ember megtérésén is nagy öröm van a mennybe, de hát ha lesz egynél több is, még azért itt az elkövetkező 10 évben, úgyhogy ezt várjuk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a kisteleki reformátusok életéről hallhattak. Vendégünk volt Szabó János Bence lelkipásztor és Török Zsolt főgondnok.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű, vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter kérdésre válaszolva azt mondta, az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövet teljesítenek. Elmondta, a kekvák kapcsán az a megállapodásuk, hogy lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Vannak olyan kekvák, amelyekhez kórházak tartoznak, de az egyetem önmagában is egy olyan intézmény, amelynél kell idő arra, hogy a tulajdonosi működési struktúra átalakuljon. A kormányfő közölte, azon kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-éig megszüntetik, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos, tette hozzá Magyar Péter. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adóbevallásokat várja június 1-jéig, mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett közleményében a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. Számon tartják a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küldenek a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket. Ma folytatódnak a Hajdú-Bihari Református Napok programjai. A korábbi debreceni református napok mintájára idén 3 egyházmegye, a debreceni, a hajdúvidéki és a bihari gyülekezeteit, tagjait hívogatták a programokra. Tegnap ifjúsági találkozóra várták a fiatalabbakat, valamint neves művészek részvételével tartották meg a Fordított ige című zenés irodalmi estet a református nagy templomban. Ma az emlékkertben és környékén főzőversennyel, kézműves mássárral, gyermekfoglalkozásokkal folytatódik a Hajdú-Bihari Református Napok rendezvény sorozata. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suli a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva uszoda, a Palatinus gyógy hullám és strandfürdő, a Paskál gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti jódos sós gyógy és strandfürdő, valamint a római strandfürdő. Június közepéig fogadják az osztályok jelentkezését, tavaly 59 csoport csatlakozott a programhoz.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni.

0: vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval az idei nyár fürdőruhatrendjeiről beszélgettem.
2: Retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavart, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel.
1: Majd Horányi József horgászt a kecsegefogás módszereiről foggattam.
3: Hogy gyakorlatilag a nagy órom odaragasztja a csalit is a fenék közelébe, tehát a kecsegének nem kell különösebben keresgélni ezt a fajta csalit. Ez a csúszolmos módszer, talán legcélra vezetőbb, de van nagy méretű ólommal. A másik, hogy azt mondjuk, hogy egyszerűen olyan nagy sodrás van, hogy már 100 g-os ólmot sem tudjuk megállítani ott, ahol akarjuk. Ezért azt mondjuk, hogy veszük a kanálólmot, ami olyan, mint a kanál alakja van. Aha. És gyakorlatilag az benne jó, viszont a vízsodrás leszorítja.
1: Adásunk végén Fanisztó Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, a belga holland konyhával ismertetjük meg a hallgatókat.
4: Ez egy ilyen kétszer sült, nagyon ropogósra sült, vastagabbra vágott, mint a mi hagyományos hasábburgonyánk. Ezt vastagabbra vágják, és kétszer sütik. Először kap egy elősütés, aztán egy picit hűtik, és utána egy forró olajba készítik ropogósra, és ez annyira...
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, telefonvonal másik végén köszöntöm Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Anese.
1: Ránk rúgta az ajtót a nyár, nem tudok mást mondani, mert egyik nap még mínuszfokok voltak, reggelente még azért elég hűvösek, és délutánra, már kora délutánra meg azért bőven 20 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ami leginkább nyári napokat idézi. Ha nyár, akkor nyilvánvalóan sokat vagyunk kint a szabadban, sokat időt töltünk a vízparton, akik ezeknek a vízi sportoknak, vagy a napozásnak a szerelmesei, és hát ilyenkor fürdőruhát öltünk magunkra. Na de milyen fürdőruhát öltsünk magunkra ebben a szezonban?
2: Igen, ez mindig kérdés, szerintem minden nőt izgat, már ha a fürdőruhát, mert nagyon sokan még ott is elakadnak, hogy jaj, hát ő nem húz fürdőruhát. De jelentem, az idei év a well-beingről szól, és az önkifejezésről, tehát nincs tiltott darab. Persze mindig vannak trendek, de elsősorban ez a testhez és lélekhez is passzoló fürdőruha az, ami most célt szolgál. Tényleg ez a well-being az, ami a legjobban így megnevezhető most a fürdőruhadivatban, és ezt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És kinek milyen? Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll nyilván. Kritikával nézegessük és vásároljuk meg a fürdőruhákat. A jó hír az, hogy izgalmas megoldások kerülnek az előtérbe, tehát aki egy kicsit úgymond öltözködni is szeretne a fürdőruhájával, akkor annak most abszolút itt lesz az idén a trendje. Tehát izgalmas megoldások, anyagok, vibráló színek, de ugyanúgy a pasztellek is, illetve a virágminták divatban lesznek, illetve maradnak, amik voltak eddig. Újra értelmezzük egy kicsit így a sziluettet, a testalkatot, és hát nagyon jó hír, hogy ezek a klasszikus fazonok, azok újra visszatérnek az idén, és ezért is mondtam ezt a önkifejezést, vagy ezt a jó közérzetet, hogy nem kell lemondani senkinek a fürdőruháról, akinek van egy kis pocakja, és nem vékony, és klasszikusan azt mondja, hogy hát ő nem vesz fürdőruhát, mert nincs olyan alakja. Tehát most ezek a klasszikus egyberészesek abszolút újra előtérbe kerülnek, és egyáltalán nem kell miatta szégyenkezni. Maximum a színen lehet változtatni, hogy ne csak a feketéhez nyúljunk, mert a formája az abszolút testhez álló legyen, és bátran válasszanak színeket is. Nyilván egy élénk szín az mindig figyelemfelkeltő. Tehát, hogy inkább a szín a figyelemfelkeltő, nem annyira a fürdőruha szabása. Tehát nem kell lemondani, hanem válasszunk kellemes kis light színeket, aki tartózkodik a nagyon erős élénk színektől, mert hogy most divat a fuchsia, a napfényes sárga, a smaragdzöld, vagy a pisztácia zöld, a mély bordó, tehát a trendi színek, ezek most nagyon előtérbe kerülnek a fürdőruhák területén. De ez a retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavart, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel, egy kicsit pozícionálni így a testalkatunkat, tehát hogyha van pocak, vagy nagyon papopsi, akkor most abszolút jó hír, hogy ezek a magasra szabott alsók, ezek trendé válnak az idén-nyáron. Lehetnek egyébként ilyen karakteres fürdőruhák is, hogy valami jellegzetesség van rajta, a szabott virágszirmok a felsőjén, vagy féloldalas, félvállal szabású fürdőruhák, vagy valamilyen kis fény, csillogás kerül a fürdőruhába, akár kövek strasszok formájában is, vagy egy rátét festés formájában, és egy kicsit ilyen ékszerként ható fürdőruhák is divatba kerülnek, hogy akár a pántja lesz köves, vagy csillogós, vagy egy megkötője, ilyen apró kis elemek, fodrok, szegélyek, fény, fém elemek, csattok, tehát ezek egy kicsit ezt a kifutó hangulatot is vissza fogják adni a bátrabbak viseletében. Tehát attól függ, igen, hogy ki mennyire bátor, milyen a testalkata, hol viseli a fürdőruhát, mert nem tudom, te így tapasztaltad elmese, hogy valahogy külföldön, tengerparton, ahol nem ismernek, ott bátrabban viseljük a saját stílusunkat.
1: Igen,
2: a
1: igen, hát szó szerint így van.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Hogy olyan, mintha itthon olyan félénkebbek lennénk, mitől félünk, hogy megszólnak, vagy megnéznek, vagy találkozunk ismerősökkel, tehát valahol ez egy érdekes jelenség, de abszolút így van, én tapasztaltam. Nem csak a fürdőruhák, hanem nyári kalapok, ruhák tekintetében is, hogy bátrabban viselik magunkat a nők. Lehet azért, mert talán abban az országban ez a szokás, és ezért felbátorodnak a hölgyek, hogy ott ők is bátrabban viselhetik a saját hangulatukat, személyiségüket.
1: A fürdőruhával kapcsolatban böngésztem én is különböző internetes oldalakat, és meglepődve láttam, hogy vannak olyan fürdőruhák, amely már inkább ilyen sportszetként funkcionál. Tehát ilyen szoknya jellegű felső, vagy mint egy kis biciklis nadrág, vagy attól rövidebb alsó. Tényleg egész furcsa, ugyanakkor meg nagyon jól néz ki, meg nagyon divatos, meg szerintem nagyon praktikus is. Ezekről mi a véleményed?
2: Alkatfüggő, tehát nem annyira kort helyezném előtérbe, meg a személyiséghez, hogy mennyire bírja el a személyiség azt, hogy játékosabb, feltűnőbb legyen, több mindent mutasson meg magából, tehát nem klasszikusan az évek száma fogja meghatározni. De teljesen igazad van, igen, a sporta elemek, tehát a sportos fürdőruhák, vagy a különböző kétrészesek, ugye régen a tankinik voltak nagy slágerek, hát most az is, csak másféle formában jön megint a divatba. És akkor még nem beszéltünk ugye a fürdőruha kiegészítőkről, a kendőkről, a sortokról, egyéb ilyen fürdő kellékek, mint napszemüveg, vagy kalap, ugye ezek megint visszatérnek, vagy talán mindig is voltak, de most sokkal hangsúlyosabbak lesznek az idén, ez a beach party divat, akár a tópartokon is egy ilyen tengerparti hangulatban lehet öltözni, vagy lehet viselni ezeket a nyári fürdőruhákat és a hozzátartozó kellékeket. Megmondom őszintén, én strandon, kifejezetten strandon már nagyon-nagyon régen jártam, ha csak nem úszni, tehát inkább tópart, vagy ha adódik, akkor tengerpart az, ami nálam számításba jöhet, és ott is egy picit, lehet, hogy a hely szelleme, vagy az, hogy nagyobb tér van, ott is egy kicsit bátrabban viselik a fürdőruhát a nők. Tehát ha nem is ilyen tengerparti hangulatban, de sokkal merészebben és elfogadóban, mint mondjuk egy strandon. A strand ugye tömöttebb, több ember van, tehát valahol ott jobban, ott nem tudunk úgymond úgy elbújni, mint esetleg egy tóparton.
1: Mindig csak a hölgyekről beszélünk. Szerintem az urak fürdő ruhái, nyilván, hogy azok nem olyan látványosak, és olyan nagy változások nem történnek. De azért mégis, ugye évek óta látjuk ezt a, hát én nem is tudom, hogy fürdősort, vagy bermuda, vagy...
2: Igen.
1: Vagy hát tulajdonképpen olyan, mintha a nyári rövidnadrágjába menne úszni némelyik férfi, pedig hát egy ilyen sportáruházba járva úszónadrágot kerestünk, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezek nem a hétköznapi rövidnadrágok, hanem ezek tényleg úszó sortok, vagy úszó rövidnadrágok. Tehát, hogy erről is ejthetünk néhány szót, hogy az urak mit vegyenek fel a vízparton.
2: A férfiaknál sokkal jobban jellemző a kényelem. Tehát náluk ezek a short jellegű fürdőnadrágok, ezek abszolút tartják még mindig magukat. Ugye itt megint a hossza, hogy kinek mennyi az, ami tetszik, hogy rövidebb, vagy akár térdig érő fazont választ, úszik-e esetleg, mert akkor mondjuk nem annyira praktikus, vagy csak strandolás szempontjából, vagy tóparton levés és kevesebb úszás, fürdés szempontjából van rajta. De ez... Én nem gondolom, hogy ki fog menni a divatból. Most visszagondolok arra, hogy így valamelyik adásban beszélgettünk erről a low energy dressingről, azt hiszem, ugye, hogy ez a kényelmes, miért öltözködünk így kényelmesen, ugye ez inkább a ruházkodás szempontjából volt jelen a beszélgetésünkben, és azért, mert nem igényel sok döntés, tehát ez a döntési fáradtság hozza elő, és a férfiaknál ez külön probléma, hogyha öltözködésről kell gondolkodni, tisztelet a kivételnek, de a többségénél ez nem téma, nem kell, hogy gondot jelentsen, sőt, kifejezetten fárasztja őket az, hogy ki kell találni, hogy hogyan öltözködjenek, és ebben a fürdőruhadivatban ez nyugodtak lehetnek, hogy nem kell dönteni, úgyhogy ez biztos, hogy marad. A színek és egyéb kiegészítők náluk is változhatnak, tehát, hogy az egyszínű az inkább náluk trendi és divatba jött, mint a nagyon mintás és a nagyon élénk színek, illetve néha előfordul, hogy én még látok fecske fürdőruhákat is, de főleg az úszásnál, ugye, aki, hogyha én elmegyek így alkalmanként úszni, akkor az úszás szempontjából nyilván ez a kényelmes, vagy a testhez tapadó sort fürdőruha. De nyilván ez egy praktikum, és nem a divatot szolgálja.
1: A kiegészítőket ugye emlegetted, ezeket a kendőket, amelyeket különböző raffinált módon tudunk magunkra tekerni, derékba, válba, itt-ott megkötve, tehát szerintem azoknak is a változata az a végtelennel egyenlő.
2: Igen, strandpapucsban is a klasszikus strandpapucs az abszolút újra divatba lendült, de tavaly óta ugye a magasabb talpú, keresztpántos strandpapucsok, ugye, aki abban tud járni, vagy azt találja kényelmesnek, az is még mindig divat az idén.
1: És egyetlen egy dolgot, azt mindig elmondjuk, hogy a fényvédőt azt sose felejtsük el. Milyen trendi a fürdőruhánk, hogyha piros ropogósra égünk benne, sajnos nagyon-nagyon nagy kárt okozunk saját magunknak, hiszen a bőrünk nem felejt.
2: Igen, a nyári kalapok, és hogyha valaki nem szereti a kendőket, bár én azért szeretem így a strandkendőt, mert ilyen multifunkcionális, igen, hogy vállra, lábra, tehát itt-ott lehet takargatni magunkat, de ha valaki ezt nem szereti, akkor rendszeresítsen egy sima fehéringet, egy óriás méretűt, vagy akár egy férfi fehéringet így a nők, vagy egy hosszú póló, de az ingek egy kicsit kényelmesebbek, meg szellősebbek, és akkor azt ugyanúgy föl lehet kapni a fürdőruhára, még öltöztet is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes és alapos fürdőruhakalauzt erre a nyára, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy újítani kell ezen a kollekción, hogy az alkata, a személyisége szerint válassza olyat, amiben jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, majd jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm én is, szia! Thank you.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia, Józsi!
2: Szerbusz, mesélj, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az elmúlt héten már ilyen tavaszi horgász praktikákat osztottunk meg a hallgatókkal, és hát, ha jól tudom, azért van még ilyesmi a talsajodban. Mit hoztál nekünk mára?
2: Igen, most egy másik fajta horgászmódszert mutatnék be. Igazándiból, amitől a múlt héten, amiről beszéltünk, egy megybotos horgászmódszer, vagy egy úszós horgászmódszer, amik igazándiból az az előnye, hogy nem csak a fenéken, fenék közelében, hanem víz közt is lehet vele könnyedén horgászni, de a lényeg az, hogy tavaszian lefinomított szerelékkel lehet horgászni, ami ilyenkor igazán van jelentősége. Na most ugye ezt a horgászmódszert, az úszós horgászmódszert, ugye ezt a megybotozást is az angolok találták ki, épp úgy, mint a féder, vagy leginkább azt a pikkelbotos horgászmódszert, amit igazándiból most húznik elő. Azért egy kicsit másabb, és én megkülönböztetném, hogy van külön féderbotos horgászat, meg külön ilyen pikkelbotos horgászat. A pikkelbotos horgász az egy tipikusan olyan fenekező horgászmódszer, ami tényleg nagyon vékony, lefinomított, könnyű szerelékes horgászathoz, fenekező horgászathoz találtak ki. Míg a féderbotozás az tulajdonképpen, míg a mai angliai klasszikus féderbotok még mindig olyan lágyak, de azt tudjuk, hogy amikor átjött Európába, itt azért kezdett kialakulni egy olyan féderbotos technika, mert nálunk Magyarországon Döme Gábor képvisel többek között, ami azt jelenti, hogy pontfogó technikának használják. Tehát nagyobb testű halakat fognak vele. Innentől kezdve tulajdonképpen az a lefinomításos része az elvész, hiszen azokkal a botokkal nagyobbat kell dobni, távolabb kell dobni, és nagyobb halakat választunk.
1: Értem.
2: De most ezt most kizárjuk. Egyébként beszélgettünk a tavalyi folyamán féderbotos horgászatról, kiveséztük, de ilyenkor tavasszal úgy gondolom, hogy kicsit lemennénk az alsó ágára a pikkelbotos horgászathoz. A pikkelbot nem csak attól másabb, mint a féderbot, hogy általában olyan 3 méterig, maximum 3-30-ig szokták pikkelbotnak hívni, de van 2-10-es, meg 2-40-es pikkelbot is, tehát ez is egy elég széles tartományú, éppen mint a féderbotok, de a lényeg az, hogy nem igazán, nem a hosszában látom a lényeges különbséget, hanem az, hogy ezek tényleg olyan vékony anyagú, filigrán kis lágy botok, inkább azt, nem azt mondom, hogy gyenge, mert nem gyenge bot az, hanem lágy botok, amik azt jelenti, hogy egy kilós kárász is szinte karikába tudja vágni a botot. Tehát a fárasztási élmények kívülről szemlélve óriási, az ember egy ilyen bot állásnál, egy ilyen célbetűs állásnál legalább egy 5 kilós pontot feltételezne.
1: Igen.
2: De a valóságban ez akár egy kilós kárász is lehet. Úgyhogy itt tulajdonképpen a botnak a látsága a lényeg. A látság pedig azért nagyon fontos, hogy amikor és itt még jobban kijön a dolog, mint mondjuk egy meccsbotos horgászatnál ez a látság, mert amikor bevágok a tehát itt is vékony zsinorral horgászunk. Szintén, ugyan mondtam.
1: Ilyen kis finom szerelés.
2: Maximum 16-os főzsinor, elég 14-es, 12-es előke, kicsi kis ólomsúlyok, 15-20 g, nem több, vagy kicsi kis etetőkosra, ilyen 10 g-os etetőkosra, megtöme talán 25 g. Tehát ilyen könnyű kis szerelékre kell felkészülni. Ezért mondom, ez tavasz, mert le van finomítva teljesen. És innentől kezdve ez a kis bot hidalja át azt a problémát, hogy amikor én bevágok, és netán-tán hal van a végén, akkor ő nem csak az orsó fékével tud korrigálni, hanem már maga a bot nyúlása is rögtön nyúlik utána.
1: Aha.
2: Nem olyan gerinces, és nem engedi elszakadni a zsinort.
1: Értem.
2: Én azt mondom egyébként, hogy ilyenkor, míg aki kevésbé tud jól fárasztani, az is nagyon jól áll a pikkelbotokkal, mert mikor az orsója egy kicsit későn is kezd el adagolni a zsinort, a bot azon kívül, hogy ő kézzel követni esetleg a kiúró nagyobb halnak a mozgását, a bot már rögtön hajlik utána. Tehát valamelyest a reflexeket, ha egy kicsit még tompábbak is tavasszal, ez kisegíti, korrigálja. Tehát mindenféleképpen nagyon tudom javasolni ezt a horgászmódszert. A különlegessége az az, hogy ugye itt egy kis hal is hatalmas halnak érződik, hiszen rögtön az az érzésem az ember, hogy az hal az úr, és nem ő az úr. Hiszen egy ilyen karikába vágott botta azért irányítani nem nagyon lehet a halat, maximum egy kicsit terelgetni lehet.
1: És minden azt érdekel, hogy életed nagy halát megfogtad.
2: Igen. Teljesen ilyen érzése van az embernek. De ezt ki is kell élvezni, tehát jó sokáig kell fárasztani, és a biztonságos szákolás az itt is nagyon fontos. Itt, mint a botok hossza, ez elég rövid, tehát különösen úgy, mint egy meccsbotnál, vagy mint egy féderbotnál, 360-tól indul fölfelé. Itt egy hagyományos mejtőszák is tökéletesen megteszi. A türelmes fárasztás az nagyon fontos dolog. És én is itt azt mondanám, hogy itt tulajdonképpen az orsóval különösebben a botanyag az nem releváns, mert letett bottal horgászok, nem kézben fogjuk a botot, akár egy kompozit anyagú bottest, és ami kicsit nehezebb. nem fontos, hogy te egy nagyon magas karbontartalmat megvenni. Ehhez képest egy általában ezek a botokkal nem szokás messzire dobálni, tehát egy 25-ös, 30-as orsok bőven elég rá. Aminek egy követelménye van, mindegy, hogy első vagy hátsó fékes, legyen jó az a fékés kész, meg vékony a zsinórunk. A főzsinóra tényleg azt mondom, hogy különösen ilyen március közepi időszakban 16-os főzsinóra sokkal vastagabbat nem is nagyon javaslok, és akkor az előkével próbálunk lejjebb menni ilyen 14-12-es előkére. Itt mindenféleképpen viszont a meccsbotozáshoz képest egy picivel nagyobb horgot javasolnék, ott ugye ilyen 18-ast is mondtam, egy szemcsontra vetítve. Én most itt azt mondom, hogy egy kicsit azért menjünk följebb, mert ugyanis azzal, hogy itt a csali nem mozdul el a fenékről. Ebből kifolyólag nagyon szívesen veszik fel ezt a nagyobb testű halak is, akik szeretik azt, hogyha a csali nem izemmozog annyi előttük, és azokat a csaligat egy kicsit nagyobb horogra kell föltenni. Tehát azt mondjam, ilyen 12-es horogtól mehetünk akár egészen a 6-os-8-asig horogig is, és akkor majd attól függ, hogy a csalink milyen ahhoz válaszol. Mert az biztos, ebben a horogmére, tehát ezzel a fajta horgászmódszerrel, ezzel a horogmérben bármekkora halat megakasztunk, a horogunk az évvilágon sem probléma, mert ezt maximális zsinórunkkal lehet valami probléma, hogyha a fáztásnál valami x-szer közbe jött. Úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy a horogunk ki fog hajolni, uram, bocsánat. És mindenféleképpen kicsi kis féldelkos halat javasolnak, hogy belehet egy kis etetőanyagot bele gyúrni, és mehet is a horgászat. Annyi van benne, hogy sok olyan fédelbotos és pikkelbotos horgászt is látok, akik hagyományosan, mint amikor fenekező horgászattal horgászik az ember, a két bot az a víz felé néz be.
1: Aha.
2: Ezzel is lehet így horgászni, de az a gond, hogy az a finnyás kapásokat, amik ilyenkor tavasszal előfelé fordulnak, nem lehet rendesen látni. Tehát én azt mondom, hogy higgyük el, amit a versenyhorgászok különben is így használják a botjaikat, hogy a bot az a parttal párhuzamosan van, és derékszöget zárva a zsinór. Azért, mert tulajdonképpen itt a legkisebb mozgás is abban a pillanatban jelentkezik a bot végén. Míg a másik esetben, ott ugye, hát ezt is még kotangensekkel, meg ilyesmikkel kell, meg koszinusszal, meg szinusszal kell figuráznunk, de az anyag, hogy ki lehet számolni azt, hogy egy centi elmozdulásra hát bizony valószínűleg csak 0,5-0,6-os milliméteres elmozdulás jelentkezik. Tehát az egy sokkal nagyobbat kell mozgatni rajta a halnak, hogy
1: észrevehető legyen a kapás.
2: Igen. És ugye még a másik az, hogy mint egy kicsit nagyobb horogokkal horgászunk, nem ritkán fordulhat az elő, mint a meccsbotozásnál előfordul, hogy gyakorlatilag olyan kicsi a horog, hogyha jó hegye van, rögtön bele is fordul a hal szájába, és tulajdonképpen maga az akasztás folyamata, a bevágás folyamata szinte feleslegessé válik. Itt ez nem mondhatjuk el, mert olyan méretű a horog, hogy az mindenféleképpen ott be kell vágni, hogy az a nagyon méretű, hogy rendesen be tudjon szúródni. Igaz, hogy lágyszájú halakról beszélünk, de mindenféleképpen be kell, hogy szúródjon. Én azt mondom, hogy ennél a horgászmódszernél is inkább ilyenkor általános tavaszi szabály érvényesül. Nem kell sok etetőanyag, de az legyen frankó.
1: És az legyen édes.
2: Igen. Valami édeskés, gyümölcsös íz, ezek ilyenkor nagyon mennek, de ha nem akarjuk mi magunk kiválasztani, ma már minden nagyobb gyártónak megkülönböztetetten rá van írva, hogy hidegvízi etetőanyag. Ez nem csak attól, nem csak az íze miatt más, hanem mert a hidegvizekben kicsit az aromák lassabban terjednek, egy kicsit túl van aromázva. Valószínűleg a nyáron ezt a halak egy kicsit taszítóbbnak éreznék, és a horgász, mikor ilyenkor fölbontja, úgy is érezi, hogy egy kicsit, ez túl lehet, hogy túlöltem a célon, tehát az eper, mintha egy kicsit több eper lenne a kelleténél, de mindegy, az anyag, hogy ezt ilyenkor ezt kell használni. És a csalikban azt mondom, hogy mindenféleképpen a fehérjedús, tehát az állati eredetű csalikat, tehát a gilisztát és a csontit, pinkit, ilyesmiket javasolni.
1: Gyúrjunk bele.
2: Igen, etetőanyagban is, meg azt is mindenféleképpen legyen a horgon. Tehát még ha nagyobb csalit is teszünk föl, nem árt, hogyha mellé húzunk egy ilyet is, és ilyenkor egy vegyes csalizási módszeren horgászunk, mert a fehérjedús táplálék az mindenféleképpen, tehát halak ösztönösen ezt keresik. És ezeket tudjuk kiszolgálni azzal, hogyha teszünk egy ilyet is. Mondjuk egy szem kukorica, csemelyek kukorica mellé. Úgyhogy mindenféleképpen azt javaslom a horgászoknak, hogy próbálkozzanak meg ezzel a módszerrel is. Mindenféleképpen azt mondom, hogy nem kell drága botot venni, de tavaszi botnak egy ilyen nagyon élvezetes tud lenni, mert látványos, sokkal több kapást eredményez, és igaz, hogy lehet, hogy az év többi részébe ezt a botot félre fogjuk tenni, de ezért mondom azt, hogy lehetünk egy olcsóbb, egyszerű kompozit botot is. Nem kell vele kézben fogni, lehet
1: de
2: tenni
1: néhány hétig nagyon élvezetes horgászás biztosít.
2: Sokkal elményesebb lesz, mint egy hagyományos pontyos véderbotos horgászat.
1: Remélem, neked is sikerül majd ilyen módszerrel sok szép halacskát fárasztani, illetve fogni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, én jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Szervusz, Esi!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló Bácsi. Szia Bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Folytatjuk ízutazásunkat Európában, és most ország, a holland és a belga nemzet konyhájával fogunk majd foglalkozni. Sok hasonlóságot mutatnak, de azért van közöttük különbség is. Melyikkel szeretnéd kezdeni?
2: Kezdjük a belgával.
1: Mik a belga konyha jellemzői?
2: Szerintem nem sokan ismerik úgy nagyon a belga konyhát, mint gasztronómiai területet. Nyilván általunk nem annyira közkedvelt és valószínűleg nem annyira népszerű alapanyagok és ízvilág miatt. Főként jellegzetesen a germán és a latin francia kultúra találkozási helye, és nagyjából ez is határozza meg egyébként a gasztronómiáját, illetve még az északi népek től átvett gasztronómiai szokások és alapanyagok jellemzik. A kedvelt alapanyagaik inkább a tenger és édesvízi halak, főként mondjuk az angolnát nagyon kedvelik, illetve a rákokat, kagylókat, és hát a vathúst is előszeretettel készítik. Az zöldségek terén a Flandria területén jellemző és ott termő zöldségeket részesítik előnyben, mint a kelbimbó, az endívia és ehhez hasonlók. Illetve hát van egy nagyon híres és belga büszkeségnek mondott, hát egy sült krumpli. Ez egy ilyen kétszer sült, nagyon ropogósra sült, vastagabbra vágott, mint ami hagyományos hasábburgonyánk. Ezt vastagabbra vágják, és kétszer sütik. Először kap egy elősütés, aztán egy picit hűtik, és utána egy forró olajba készítik ropogósra, és ez annyira jellegzetes, és a magukénak tudják és érzik, hogy ezt előszeretettel fogyasztják, és van egy nagyon népszerű, mondhatjuk, hogy nemzeti ételük, ami egyesíti ezt a belga sült burgonyát, és az általuk nagyon kedvelt vizeslében pácolt kagylóhúst.
1: Milyen fűszereket használnak, illetve zöldségek közül? Ha jól tudom, azért nem túl változatos zöldségekben a konyhájuk.
2: Igen, hát zöldségek terén egy kicsit visszafogottabbak. Esznek egyébként változatosan húsokat is, tehát csirkehúsból készült idézőjelben nemzeti ételük is van, ez a waterzui. Ezt ilyen tejszínes ragú tulajdonképpen, ezt készítik csirkéből és halból is, illetve vannak még különféle szószokban főtt tengeri és édesvízi halak. Például van flamand gulyásuk, ami ugye marhahúsból készül, illetve hát ugye nagyon híresek a belga sörök, és ezzel is főznek, illetve ízesítenek különféle húsokat. A zöldségek terén egy picit talán visszafogottabbak, tehát nem annyira változatos, mint mondjuk egy spanyol vagy egy olasz konyha. Inkább ezek a levélsaláták és a kelbimbó, a káposztafélék, ezek talán, amik egy kicsit hajaznak a belga konyhára, de igazán úgy szerintem jellegzetes belga zöldséges ételt nem nagyon tudnánk mondani.
1: Milyen fűszereket használnak?
2: Náluk az alapfűszerezés nem túl változatos. Viszont a konyháját és a gasztronómiáját már most napjainkban nagy mértékben befolyásolják, és ezáltal színesítik is a külföldi származású bevándorlók és az ő leszármazottaik. Tehát így azért ott is eléggé széles körben elterjedtek az olasz, török, marokkói, algír, portugál és különböző konyháknak a fűszerei, viszont ezt nem kifejezetten mondanánk belgának, de maga az, hogy a belga ételeket nagyon ilyen vibráló és változatos és friss fűszerek vagy zöldségek jellemeznék, az én nem gondolom és nem tudok ilyenről.
1: Milyen jellemző ételeik vannak még, amit itt ki lehet emelni, hogy azért ez csak náluk jellemző?
2: Náluk nagyon híres mondjuk a spárga, ami megint nem feltétlenül egy világszinten nagyon elterjedt és közkedvelt. Egyébként egy nagyon egészséges és nagyon finom zöldség. Na, ott náluk van egy ilyen, hát ilyen egytál ételként fogyasztják főként, vagy füstölt kolbásszal, vagy főtt sonkával készítik, zöldségekkel, krumplival, és ez ilyen egytál étel, ilyen ragú-szerű dolog, de ez is inkább burgonya, és valami kis főtt hús, vagy főtt sonka, vagy kolbász, és akkor ez ilyen egyszerű, de náluk ez jellegzetes.
1: Nem maradhatnak ki a sorból a desszertek, édességek. Ha jól tudom, van egy desszertféleség, amit itthon is fogyasztunk, a gofri, aminek az eredete az Belgiumba tehető, bár ők egy kicsit másképp fogyasztják, vagy készítik.
2: Igen, tehát a gofri, amit mi ismerünk, ugye ez a hagyományos kis gofri sütőben sült, ilyen sűrű palcsinta tésztaszerű, kis nutellával, kis tejszínhabbal, leperrel, stb., hogy fogyasztjuk. Na most ez a belgáknál ez nagyon széles körben is nagyon elterjedt. Olyan szinten, hogy ők nem is csak édességnek fogyasztják például, hanem vannak sós gofriaik is. Találkoztunk már itthon egy-két ilyen belga gofrizóval. Igazából ők a feltétre helyezik a hangsúlyt, és azt variálják. Nagyon sokféleképpen, nagyon sokféle módon. Hogyha valakitől megkérdezik, hogy mi jut eszébe Belgiumról, az pedig a csokoládé, ugye, ami méltán világhírű, a belga csoki. Tulajdonképpen náluk ennek is egy millió meg egy formája van, tehát több csokiboltot találunk Belgiumba szerintem, mint élelmiszerboltot, és nagyon elterjedt náluk ez a, és náluk még a különleges csokikat is előnyben részesítik, amik nálunk esetleg szokatlanok lehetnek, mondjuk csilivel, vagy kakukkfűvel, vagy más zöld fűszerrel ízesített csokik. Ott is csak a képzelet szab neki határt, úgyhogy az alapjuk megvan hozzá, mert a csokoládéjuk az világhírű minőségű, innentől úgy variálják, ahogy szeretik.
1: Ugye a belgákat a csokik mellett még a sörökről is szoktuk emlegetni. Mit kell tudnunk a belga sörökről?
2: Tulajdonképpen a belga sörök majdnem annyira népszerűek, hanem annyira népszerűek, mint mondjuk a francia borok, és annyira régen eredeteztethetők. Tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy egy belga apátsági sört veszünk, az akár egy 5-600 éves apátságnak is a sörfőzdéje lehet, ugye, amikor a szerzetesek főzték a söröket. Nagyon-nagyon sokféle sörük van, a búzasört nagyon népszerű náluk, a barna sör nagyon népszerű náluk, és mindegyiket más-más ételhez használják fel. Rendkívül előszeretettel használják ételbe a söröket, akár pácoláshoz, akár ízesítés gyanánt, illetve hát ételekhez párosítják és társítják akár a franciák ugye a borokat. Tehát minden ételhez megvan például a megfelelő sörük, amit ők úgy gondolnak, például a búzasört a halakhoz vagy a tengeri ételekhez. Én gyakran találkozom vele, hogy a búzasört akár citrommal ízesítik, és ez ad egy különleges ízt. A vörös húsokat inkább a sötét, és majdnem ilyen fekete sörökkel párosítják, és a világos söröket pedig a szárnyasokhoz előszeretettel kínálják.
1: Mindig meg szoktam kérdezni, hogy neked van-e olyan ételed, ami így a belga ételek közül, amit szívesen fogyasztasz, és itt szoktatok-e készíteni az étteremben valami hasonlót?
2: Tulajdonképpen amennyire számunkra, talán magyarok számára egy picit ugye távol áll ez a belga konyha, annyira nem is nagyon ismerjük, és most hirtelen nem is tudnék olyan nagyon jellegzetes olyan belga ételt mondani, ami közel áll a szívemhez. Hát nyilván, mint minden szakács, én is édesszájú vagyok, a csokit nagyon szeretem, a belga csokit azt nagyon szeretem, a jó minőségű csokit, az ebből készült édességek azok minden mennyiségben jöhetnek, illetve hát ha már gofri, akkor gofri, még ha egy kicsit a miénk más is, mint a belgáké, azt is nagyon szívesen és szeretettel fogyasztom.
1: Nem ejtettünk szót a sajtokról.
2: Igen, hát a sajtokkal nagyjából úgy állnak a belgák, mint a sörrel, hogy inkább az apátok készítették, és ezek a szerzetesek régen még csak saját belső használatra és a saját ellátásukra, de rájöttek, hogy igazából ez olyan minőséget képvisel, ami akár külföldi piacokra is szánják, úgyhogy igen, népszerűek és nagyon finomak. Nem feltétlenül mondom, hogy túl sokféle belga sajttal fogunk találkozni, mondjuk éttermekben vagy, de mondjuk szupermarketekben, hipermarketekben lehet velük találkozni. Ilyen, mi például, ami a hollandok, hát ez közös, talán ez ilyen közös vonal náluk, ez a Gouda, az Edami, igen, és ezeknek a különböző változatai. De mondom, tehát Belgiumban biztos, hogy sokkal több és több fajta ilyen tradicionális apátsági sajttal lehet találkozni.
1: Én azt gondolom, hogy mindent kiveséztünk, amit így nagy hirtelen a belga konyháról tudnunk kell. Folytassuk a hollandokkal. Azért a két konyha között sok párhuzamos vonás is van. Mik a jellemzői leginkább a holland konyhának?
2: A Hollandia konyháját is egy történelmi kapcsolat határozza meg hasonlóképpen, mint a belgákét. Náluk az indonéz kapcsolat, ami a történelmi szálakból eredeteztethető, és a holland-indonéz fúziós konyha az, ami igazán jellemző erre az országra, és ezáltal szerintem egy kicsit karakteresebb, színesebb, és úgy vibrálóbb lett ezáltal a holland konyha, ami hát talán nem véletlenül nem annyira ismert és elterjedt, mint mondjuk az olasz vagy a spanyol. Nagyon izgalmas és nagyon jó fúziós ételek vannak ebben a két országnak a párosításából.
1: Néhány jellegzetes ételt tudsz-e nekünk mondani?
2: Hát igen, például a stampot, az egy jellegzetes holland étel. Igazából ez is egy ilyen egytál étel, hasonló, mint a belgáknál. Burgonyából, zöldségekkel, füstölt hússal, kolbásszal készítik, és tulajdonképpen ezt egy megfőzik együtt a zöldségeket, a burgonyát, és ezt így lepépesítik, és akkor ez egy ilyen meleg fogás, ilyen hideg téli napokon fogyasztják egy kis füstölt hússal, sonkával, vagy van például ugye tengerparti ország is hasonló, mint a belgák, ugye ők is előszeretettel fogyasztanak tengeri herkentyűt és halakat, és van ez a haring nevű holland étel. Ez hagyományosan friss halból készül, szezámmagos hagyma, savanyúsággal, ezt ilyen ecetes lében ízesítik. Valami azt hasonlítani kéne, akkor mint itthon nálunk ez a ruszli. Valószínűleg onnan is vettük át, illetve hát tulajdonképpen, ha még meg kell említeni, akkor van ez a bitterballen. Ez egy ilyen ízletes, ropogós golyó, egy ilyen húsos töltelékből áll, amit megtöltenek egy ilyen valamilyen mártással vagy krémmel, marhahúsból készítik leggyakrabban. Panírba forgatják, megsütik, és tulajdonképpen az ilyen snackként funkcionál náluk. Valamilyen mártást kínálnak hozzá, mustárt, vagy egy majonészt, vagy bármit. És inkább ezt ilyen sörkorcsákhoz, beszélgetésekhez

0: hanem egy ilyen két ilyen vékony ostyalap között ilyen nagyon finom karamell réteg, és ezt már nálunk is lehet egyébként kapni. Ez annyira népszerű lett, hogy elterjedt Európában is. Illetve az a holland palacsinta. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint a mi palacsintánkat. Mi a francia palacsintát ismerjük tulajdonképpen, amit megtöltünk ezzel, azzal, amazzal. Na náluk ez a Poffertjes, egy ilyen kis légies, könnyed palacsinta, egy ilyen kis, mint egy, hát tulajdonképpen tojásfehérje habbal lazítják, és úgy sütik. Ilyen kis légiesen, könnyedre hasonló, mint egy piskóta, és ezt találják olvasztott vajjal, porcukorral, és ez náluk nagyon-nagyon népszerű.
1: Van-e olyan kedvenc holland ételed, amit szívesen fogyasztanál, vagy fogyasztat?
0: Hát nem ütetném a helyneken, de az ugye az nem étel, de hát tulajdonképpen a holland konyha is hasonlóan a belgához, annyira nem áll közel hozzánk, azért valljuk be, hogy a mi konyhánk és a mi gasztronómiánk azért sokkal változatosabb, és sokkal jobban szeretjük, és valószínűleg ezért nem is terjedt el olyan mértékben, mint akár a belga gasztronómia a világban, a holland. A gofrit szeretem, ezt a karamellás kekszüket nagyon szeretem, de úgy igazán hagyományos holland ételt bevallom őszintén még nem kóstoltam. Sajnos az ő konyhájuk merőben eltér a miénktől, és valószínűleg ezért nem is annyira népszerű nálunk.
1: Azt hiszem, hogy a Hollandiának és Belgiumnak a konyhájáról nagy vonalakban ennyit tudtunk elmondani. Én köszönöm, hogy segítségemre voltál ebben az ízutazásban. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést neked, aztán jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
2: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád. Az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Ez egy történelmi nap Magyarország számára, történelmi megállapodást tudtak elérni, és nagy örömmel dolgoznak közösen Magyarország és az Európai Unió jövőjéért, versenyképességéért, hangsúlyozta a miniszterelnök. A kormányfő az Európai Bizottság elnökével tartott sajtótájékoztatón kifejtette: ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés. Rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány. Elmondta azt is, a tárgyalások az Európai Bizottsággal, a bizottsági vezetőkkel kizárólag a magyar uniós források befagyasztásának feloldásáról, az uniós pénzek hazahozataláról szóltak. Semmi más téma nem volt közöttünk, emelte ki Magyar Péter. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, hangsúlyozta Tanács Zoltán, az Európai Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Facebook oldalán a tanácskozásról azt írta: hozzászólásomat azzal kezdtem, hogy Magyarország újra itt van Európában. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mindenki rendkívül támogató, és várja a lehetséges együttműködést a tudomány, a kutatásfejlesztés és az innováció terén. Hangsúlyoztam, hogy a Horizont program nagyon fontos számunkra, az ehhez való visszakapcsolódás az egyik elsődleges prioritásunk, tette hozzá a tárcavezető. Mint írta, jelenleg is folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Jó hír, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás fog tudományra és kutatásra jutni, mint eddig, akár az eddigiek duplája. Magyarország érdeke, hogy ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szerezze meg, ehhez azonban növelni kell a hazai pályázati hatékonyságot és a tudományos eredményeket valós gazdasági, társadalmi haszonná kell formálni, emelte ki a politikus. A honvédelmi miniszter arról biztosította Alexus Grinkevics vezérezredest, a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon, hogy Magyarország új kormánya vissza fog térni a szövetséghez, vissza fog térni Európába, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok arról tájékoztatta őt, minden segítséget meg tudnak adni ahhoz, hogy a magyar haderő fejlesztése tovább folytatódjon. A tárgyalófelek megállapították, hogy a politikai súrlódások ellenére a katonai együttműködésben nincs törés. A miniszter hangsúlyozta, büszkék lehetünk a magyar katonákra, valamint a magyar és az amerikai katonák együttműködéseire, például a szövetség misszióiban, továbbá a hazai gyakorlatokon. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választotta meg a szövetség elnökévé. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyosz képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. A magyosz új elnöke Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széleskörű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A tisztújítás részeként a közgyűlés megerősítette, hogy Greskovics Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét, biztosítva a folytonosságot és az elmúlt években kialakított szakmai irányok tovább vitelét. A több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszergyártás meghatározó vállalatait tömörítő MAGYOSZ kiemelt feladata, hogy a hazai gyógyszeripar érdekeit egységesen képviselje, hozzájárulva az ellátás biztonság fenntartásához, az iparág versenyképességének erősítéséhez és az innováció támogatásához.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pitt-Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az önszemélyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára is. Sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan sanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen, csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagytiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, már mint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen, brillírozhat és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte a, az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel, egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni a férjével, szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a jó Istentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az önszemélyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene, úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, azt meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotty-völgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én hoztam-vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában. Nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kigyermekes édesanyaként, akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikó, Valapít Ballatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és azóta eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem Parasznyára, akkor tudtam jó, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje is, és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitypalagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készségképesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül, elvégre a mókuska az, aki könnyebben tud haladni, aki ugrál egyik ágról a másik ágra, és mindig biztosan érkezik, és könnyen megy egyik pontból a másikba. A sünike lehet, hogy nehezebben halad, és lehet az is, hogy nem egyszer, nem kétszer, mivel veszélyt érez, vagy bármi, szúrós tüskegombóccá formázza magát, tehát akkor éppen nem is halad sehová, de az a feladata, hogy ő is átjusson A pontból B pontba. Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másikkal másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy furúja fuvola, fafúvósok közül furúja fuvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészetis fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furúja, a fuvola, a klarinét, a szaxofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatása mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik és nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korában, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a Kicsiny Pitty-Palagyvölgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagyvölgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre, de ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
2: Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani. Ez egy óriási ajándék a pittypalattyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A pittypalattyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvós zenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvós zenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr ettől az évtől teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreértené, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok. A fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne. Nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy,

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában. Közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A honvédelmi miniszter arról biztosította Alexus Grinkevics vezérezredest, a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon, hogy Magyarország új kormánya vissza fog térni a szövetséghez, vissza fog térni Európába, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok arról tájékoztatta őt, minden segítséget meg tudnak adni ahhoz, hogy a magyar haderő fejlesztése tovább folytatódjon. A tárgyalófelek megállapították, hogy a politikai súrlódások ellenére a katonai együttműködésben nincs törés. A miniszter hangsúlyozta, büszkék lehetünk a magyar katonákra, valamint a magyar és az amerikai katonák együttműködéseire, például a szövetség misszióiban, továbbá a hazai gyakorlatokon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az adóhivatal erre hívta fel az érintettek figyelmét. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felír száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az EMDíj bevallást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresni a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Járműipari szakmai konferenciával kezdődött meg pénteken a debreceni Nagyerdőben Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive. Május 29-e és 31-e között 50 ezer négyzetméteres területen ezernél is több jármű sorakozik fel a helyi stadion környezetében. Pap László, Debrecen polgármestere a konferencia megnyitóján azt mondta, a 21. század gazdaságát új kulcságazatok formálják. A járműipar, az elektromobilitás, a digitalizáció és a zöld technológiák. Debrecen nem szemlélője, hanem alakítója kíván lenni ezeknek a folyamatoknak. Céljuk olyan modern, európai léptékű ipari és tudásközpontot építeni, ahol a helyi tehetség, a hazai vállalkozások és a nemzetközi nagyvállalatok együtt formálják a jövőt. A Debrecen Drive-on a hétvége során látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot. Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek többek között a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden terület, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai utazásunk Gulyáspárról szól. Ez a Rekó Alapítvány első kisvonata, amely során a debreceni költő, író és műfordító műveiből hallhatnak részleteket. Műsorunkban először Petrányi Szörannával, a Rekó Alapítvány elnökével, a program főszervezőjével beszélgetünk, majd az előadást hallhatják.
2: A Gulyáspár anyag 2024. október 27-ére készült. Gulyáspár Baumgarten díjas költő, író, műfordító születésének a 125. évfordulójára, és ezzel indult a regélő utazás elképzelésünk, azaz a versvonatok, illetve a prózai vonataink, mert utána ezt követte a Jókai kisvonatunk. Horog Máté keresett meg, hogy a Magyar Örökség napján szeretné a repertoárját Bocskai Tiberti sétákkal bővíteni, és Gulyáspárral kezdeném. Szeretne Gulyáspár sétát szervezni a Bocskai kertben. A mi házunk irodalmi zarándok hely, a Budai út 24, már más összefüggésben erről beszéltünk, hiszen ott találkozott Németh László, Móricz Zsigmond, Gulyáspár, Lüthő Gábor, Juhász Géza, teljes igénye nélkül. Ugyanakkor a Gulyáspár utca 22, a Gulyáspár háza a Bocskai kertben található, szintén irodalmi zarándokhelynek tekinthető, szép irodalmi zarándokhelynek tekinthető. Gulyáspár a legdebrecenibb költő, ezt nem más, mint Németh László mondta róla, ugyanakkor Hanvas Béla poéta szatvernek, az a szent költőnek nevezte. Nagyon sokan költőként ismerik, ugyanakkor ó-izlandi nyelven is fordított, ezen kívül a Kalevalát is szakértette, és nagyon-nagyon fontos az irodalom szervező tevékenysége, mégpedig Debrecenhez, Gulyáspárhoz és Németh Lászlóhoz kötődik a Válasz folyóirat megalapítása, ami nem volt más, mint a Válasz a Nyugatra. Németh László megkérdezte tőle, hogy miért éppen Válasz, hiszen ez már feltételezi azt az elképzelést, hogy kérdezték. Ő azt mondta, hogy mindenképpen ragaszkodik a Válaszhoz, mert hogy igenis az urbánus és a népi vitának egyetlen megoldása lehet a harmadik út, a harmadik utas megközelítés. Debrecenhez és a Bocskai kerthez kötődik, olyannyira, hogy még legjobb barátját, Németh Lászlót is, a szegények írójaként Bocskai kertbe csábította, népfőiskolát akartak létrehozni, csak sajnos 1944-ben lehalálozott. Ami nagyon fontos az életében, az irodalomszervezés, a költészete, a műfordításai, de említjük meg azt is, hogy ő nem más, mint Dr. Gulyás István, azaz Móricz Zsigmond régió, mint halálégjában, a Géres tanár úrnak a fia, Gulyás István, latin tanárnak a gyermeke, tehát nyilván a családból is hozta magával a költészet, a magyar irodalom szeretetét. A latin tanár filozófus is volt, és egy nagyon komoly tanító, és természetesen ő is irodalom szervező is volt. Az apa és a fiú nagyon gyakran konfliktusba kerültek egymással, hiszen Gulyás István inkább konzervatív, meg Gulyáspár a kor szellemének megfelelően liberális nézeteket vallott. Aditársaság alapító tagja, és a debreceni irodalmi élet meghatározó alapja, többek között barátságot ápolt Oláh Gáborral, akit valóban elfelejtett, talán Debrecen. Debrecenben több szobra, ha jól tudom, két szobra is látható, ezen kívül utcát neveztek el róla, valamint a Bocskai kertben is van Gulyáspár utca, Gulyáspár dűlő. Én úgy gondolom, hogy az ország más területein is ismerik, hiszen Németh Lászlóval 350 levelet váltottak. Gulyás Klára, az ő leánya, a Petőfi Irodalmi Múzeum főkönyvtárosa, összegyűjtötte ezeket a leveleket, és Németh László is sokat tett azért, hogy Gulyás Pál ismert legyen, ugyanakkor nem csak Budapesten, vagy az ország más területein, hiszen Rusz Pantin, prokultúra díjas író és irodalomtörténész, olaszra is lefordította bizonyos verseit. Rusz Panti egyébként Petőfi Sándor János ítélését is átültette olasz nyelvre.
1: A mostani utazásról mit kell pontosan tudni?
2: Bánfi Edit, előadó művész, tolmácsolásában hallhatjuk Gulyás Pál költeményeit. Edit ragaszkodik ahhoz, hogy verset mond és nem szabad. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon szép versmondással találkozunk.

őszi séta Debrecenben. Fent a fáknak pírja játszott, de ez a pír hervadás volt. Mint a földről távozónak, arcán rózsák rajzolódnak. Mentem az utcák sorában, és egy kert előtt megálltam. Egy lakó se vágyik innét. Itt a bölcs lerakja könyvét, itt a gyors kalmár lefekszik, s hallgat hajnaltól napestig. Mennyi lélek villanása, mennyi szív van itt elásva. Fent komorfa törzsek ütve, mint a tűzvész csendes üszke. Túl a templom nagy harangja zengi érzdalát a napba, bár a hang a régi bátor, ködbe vész a prédikátor. Debrecen, hely, büszke cív is, újra kérsz-e, mint a főnix? Vagy kilobban lelked álma, déli puszták déli bábja? Hosszú út a 60 utca, de nem olyan hosszú utca, hogy ki ne jutnál belőle, ki az árnyas temetőbe. Hogyha vonz még nóta, narcisz, itt leled Vitéz Mihályt is, ki beteg volt, melle horpadt, s nézte a fennlengő holdat, egy piramis érc alatt, itt leled szegényt, hanyatt. Vén bohó volt, s fiatal, s elrepült bor, lilladal. Vasdedikáció egy acélpoétának. Bizony itt már csak gépek élnek, s eltűnnek a szelíd növények. Ők is géppé változnak át, s csattognak, mint az automaták. Ez kell a csattogó világnak. Vasfalombok és vasfűszálak, vasgondolatok vastraverze, s a régi múzsák vasra verve, vasbarátságok és vastermek, vassíneken sikló vasszerelmek, vashajnal és vasvarázs, égdöntő vasrobbanás, vasgőték, vasverteri bája, vasmócártok, vasfuvolája, mindent felörlő vasmalom, iszonyú vasbirodalom. Az acélból nem lesz növény, s mint az acél, hajlik az inda. Egy halk indából jöttem én. Gondolj elszálló napjaimra. Egy fű volt. Ti nem ismertek engemet. Ti nem néztek csak jobbra, balra. A lényeg egy fűben pihen, egy fűszálban van eltakarva. Egy halk füvet tartottam én a véghetetlen naplementben, ti gyilkosnak lármáztatok, pedig csak egy fű volt a kezemben. Debreceni éj. Az égre hiába nézek, nincsen ott fent egy csepp fény. Nem érzem a házak súlyát, most minden ház egy festmény. A nagy templom kettős tornya himbáló könnyű kártya. Lehult az élet lakatja, bár be van minden zárva. Nézd a boltok börtönfényét, tábláik alatt lépdel, koldusbotra támaszkodva Mélius Juhász Péter. Ott fent egy költő tűnődik távolodó halálán.
Márvány kezében egy lant van, szél játszik fuvoláján. Míg így összefont karokkal bámulom a holt várost, jönnek mérföldes csizmában az égő távolságok. Ördögök törik keresztül a temető négy végét, trombitájuk felrobbantja a levegő szentségét. Égni fog itt minden, földön, föld felett és föld alatt. Hol egy post, amely futárként vinné késő hangomat? A fákra itt-ott egy lámpa hint kétes virradatot. Korcsnap ez. Egy ezred évig nem támaszt fel egy magot. Gulyás Pál, vízöntő. Hamvas Bélának a láthatatlan történetben. Te ismered India földjét. A te füved nem itt terem. Neked nem az anyag szab törvényt. Az evestrum az esztelen. Te együtt vándorolsz Krisztussal, Lao Tse-val, Paracelsusszal. Jársz, kelsz, mint egy boldog titán, az utolsó alkony után. Te látod Peru magasában a tűzszemű inka képeket, és fent Tibet jégbarlangjában lassan kialvó életet. Poszeidont Neptunusz egében, a földet más füst éterében, mint vérző istent, tiszta hírűt, s Vénuszt, a kedves rózsaszínűt. A te füledben, mint a messze bolygó hellémben leng a lét. Szirének hangja száll szívedbe, hozza a perc lágy fűszerét. Fordítsd vissza hajód, menj dörgött, Krisztus kiállt a hegyeken. A milliókban zúg az ördög, az egyet add vissza nekem. József Attilának a föld alá. Én nem láttalak soha téged. Egy-két rímed villámlott csak agyamban. Itt rejtett el engemet a természet. Itt élek az alföldön. Egymagamban. Itt élek egyedül, és a magányra újabb magány abroncsot veretek. Engem mikor fognak szétdarabolni az őrülten vágtató kerekek? Mikor röpül már fel vérem az égre, amelyet majd alkonygyanánt betölt? A Kárpátoktól le az Aldunáig mikor lesz véremtől piros a föld? Pengékkel volt kirakva látomásod, hívtad a lágy álmot, és belökött egy kéz az irgalmatlan űrfagyába, és feldaraboltad az örököt. Az ember szív volt űr és irgalmatlan, otthonod farkasok sívó hava. Bőgtek az ember farkasok tanyádon, s meghalt anyád, a békítő anya. Az eget kékíti most már anyácskád, s te nézted lentről, mint egy kék mesét. Beléptél magányod zord vas szűzébe, s átmetszetted májadat és vesét.

a művész tervei. Homály volt, mert az ég színét eltakarták a lombok. Csak néha láttam fent a kék hullámú égkorongot. Mentem a fák alatt, s a fák szeme szívembe látott. Úgy néztek rám, mint ősapák, jószívű óriások. És ebben a templomi sötét csöndben, amelyet éj fed, itt és ott sárga lámpaként nagy sárga lombok égtek. A lég hideg volt, és a föld alattuk kékbe játszott. S a lelkem mély sóhajba tört, mit akarnak e lángok? Mentem az úton csüggeteg, járván e néma estet, s szemeim a holt levelek formáin révedeztek. Olyan művészi volt a rajz, mint ércbe vésett álom, s a szél ezer rajzot kavart keresztül a határon. Olyan művészi volt a rajz, mint ércbe vésett álom, s a szél ezer rajzot kavart keresztül a határon. Itt és ott sárga lámpaként nagy sárga lombok égtek. Temetői lámpájaként a porladó művésznek, akit egy gondolat a mély homok csöndjébe vitt, s a szél táncolva szórja szét, itt hagyott terveit. A földnek egy része vagyok már. A földnek egy része vagyok már, lábam a föld mélysége húzza, úgy csüngetem fáradt fejem, mint aratás előtt a búza. Látom a hold mágneses árnyát, az óceánon áthalad, emeli a hullámok árját, és emeli a nagy halat. Akiben a víz bódult álma, az elemek ősteste zsong. Látom Athént és látom Rómát az elfelejtett dombokon. Látom Athént és látom Rómát az elfelejtett dombokon. A süppedő gúlák zászlóit, a megkövült cézárokat még egyszer megállnak a létben és összecsapják ormukat. Merülnek már, és bugyborékol fölöttük a föld búspora. Úgy látom a lét tartományát, ahogy nem láttam még soha. Ördögűzés egy magyar folyóiratnak. Versemet dobjátok tűzbe, füstölő tömpjén szenet, mágját ide hamar, dobjatok rá gombát, pokolkövet. Taszítsatok le a Gellértről a Dunába, nyűt régi báb. Hadd bukfencezzen Orsováig az utolsó déli báb. Lelkemet füstöljétek ki, ezt a fél cigány duhajt, űzzetek ki, mint a sátánt, írtsatok ki, mint a rovart. Elhagyott a jegenyefa. Elhagyott a jegenyefa, szalad fel a mennyországba. Én még mindig lent vagyok, árok partján cammogok. Milyen jó a jegenyének, még legkisebb levelének is szívesen beállnék. Lennék alatta árnyék, hajszálgyökere is lennék, benne, mint a nedv keringnék. Lennék zöld színe és sárga, levelének halványsága.

Egy pillanat. Jékei Balog Ádám sebész doktornak. Most is érzem két baráti karodnak a melegét. Azt a hőt, mely a föld alatt táplálja a jegenyét. Vad pusztaságon zuhantam barlangban sötét teren, s úgy feküdtem ott előtted, mint egy tárgy, személytelen. Nem volt több egy pillanatnál, hirtelen ajtócsapás, mégis több volt ezer évnél. Éjhatárra nincs határ. Megszűnt húrjaim zenéje, mint ketté tört hegedű, november fuvallatára így hanyatlik el a fű. S úgy feküdtem ott előtted, mint egy tárgy, személytelen. Akkor lábadhoz bukott az emberi történelem. Prométeusz halhatatlan jajja akkor megszűnt, és az erőszak csörömpölve lejtette bilincsét. Egyszerre semmivé váltak Dante égőkörei, mint könnyű pihék repültek Milton szép ördögei. Elsüllyedt a Gecsemáné Betlehem csillagostól, s mint 12 örvény forgott a 12 apostol. India hegyei fölött a nirvána bezárult, köddé váltak a légiók, Krisztus szava elájult. Eltűnt Hádész és a tenger, Itália füsté lett, s eltűnt 7 trombitájával az utolsó ítélet. Nem volt több egy pillanatnál, s te tartottál ott hidat. Az egyik emberiség felemelte a másikat. Még most is érzem baráti karjaidnak megosztott melegét, mely az idővel ismét összeforrasztott. Harangszó csendül fülembe, ó, az élet egy család. Te tovább adtad Galénusz és Hippokrátesz szavát. Egy fű volt. Ti nem ismertek engemet. Ti nem néztek csak jobbra, balra. A lényeg egy fűben pihen. Egy fűszárban van eltakarva. Egy halk füvet tartottam én a véghetetlen naplementben. Ti gyilkosnak lármáztatok. Pedig csak egy fű volt a kezemben. Az evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét, stérdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, a vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, s most sem tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják. A föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Hogy hult a földön végig vére, az emberiség ős bűnére. Midőn ment vissza a halálhoz, ment vissza az egek urához. Karját az ég felé emelte,
s elszállt fölötte a föld lelke. Új lélek költözött a holdba, új teremtés e bús bolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűz rendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könny tartja most a létünk. Ez a könny hoz jövendőt nékünk. Ha ez a könny most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna. Folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak. Szikla zuhanna a zöld fűre, a levegő elsötétülne. Mit akar a világ? Mit akarnak a lombok? Mit akarnak a felhők? Mit akar fent az árnyas égbolt, e néma ernyő? Hogy eltakarja tőlünk csillaggal és azúrral, kék villámnyelveket öltögető vad égi háborúval az Istent. Ki után piros szívünk oltára reszkető fájdalom gomolyt ereszt a magasságba. Mit akar a föld barna, titokzatos anyagja? Mit akar a mély tenger hullámverő haragja? Mit akarnak a lassan csuszamló férgek itt, lent? Mit akar a világ, hogy eltakarja tőlünk az Istent? A bogárka imája. Kint jártam a kertben, s a bokrok alatt lefeküdtem és néztem a bokrot hanyatt. Aztán a homokban kerestem az apró homok szemekben, sajnáltam a bokrot, hogy oly egyedül gubbaszt, s a homokban szinte lemerül. Cseresznyefa, almafa, körtefa, mind habzsolja a vizet pici orjukain. Hogy messzire nyúljon az árnya, csak a ribizli bokor olyan árva. Tölcsért csináltam hát óvatosan, s omlott a homok szeme csillagosan. Nézd csak, mi ez itt? Fekete kavics? Szeme van, tüze van, mozog is, remeg is. Most hirtelen küzdve kirántja kardját, s fut a messze világba. Tudjátok-e már, hogy a homokban mi volt? A homokban egy fekete bogárka volt. De alig, hogy visszasodortam, ismét kavics lett a homokban. Összekulcsolta pici lábát, torát. Micsoda egyszerű átváltozás! Ott hevert feketén, mint egy skatuja. Hátára feküdt, mint a pincsi kutya. Pedig nem volt a bogárka szíve gonosz. A bogárka előttem így imádkozott. Szemefényét esdve bezárta, mert élni akart a bogárka. Máguszi éj. Röpke paránya vagyok a végtelen emberiségnek. Tengermélységből fölmerülő buborék. Felhőként lebegett az anyám halk teste fölöttem, nappalom árnyba borult szüntelen éjszaka volt. Mint az olajfa hajló derekán levelek rügye támad, s bontakozó színüket lengeti lágyon a szél. Úgy nyílt emberi formám szét a ma máguszi éjben,
s édesanyám áldott sóhaja lengte körül. Régi tudósok könyveiben sok furcsa jelet látsz, melyből az alkímiák ferde sugára fakadt. Így különös képlet voltam, burkolt ige, melyet pítjaként rebegett titkon a hű szerelem. S mint boruló felhő lebegett halk teste fölöttem, hintve reám lassan hívogató melegét. A nap szemével. Nézd csak, az ablakod alatt lejtette fényét a nap, s a járda csattogó kövén fekszik a túlvilági fény. Ha ő árnyékát rád veti, csak egy levél vagy ő neki. Egy gyönge kis levél, milyen a fákon ezrivel pihen. Ha ő neked adja egy pillanatát, tiéd lesz az egész világ. Látod az emberek vetését, a vér hömpölygő vízesését, látod a lélek láng alakját, mert nem te látsz, hanem a nap lát. Halld, mit súg a nap, langyos sugarat súg a fák hulló levelébe. Ha mozdul a szél, s november havakél, csillogva hullnak az éjbe. A dombok alatt langyos sugarat súg a játszó kisgyerekekbe, velük enyeleg, szemükbe nevet, e vidám kis kerekekbe. Ő a szeretet, s a nagybetegek megtört szívére is írt hoz. Besurran szívéhez, kit mardos az élet, és elviszi halkan a sírhoz. Örök álom. Mindenkit az álom kerül, az álom mindenkire rászáll. Örök álomról álmodik az illatos esti virágszál. Álmodik a fű és a kő. A holdban álom leskelődik. És mégis az egész világ az álom ellen készülődik. Nézd, a sivító csecsemő az álom ellen született meg. Az álom ellen dübörög ágyúja a bús hadseregnek. Az álom ellen szalutál a tábornok, s vitézlő káplár. Mindenkit az álom kerül, s az álom mindenkire rászáll. Apámmal mostanában én minden nap elbeszélgetek. Öreg ember az én apám, de néha, mint a fergeteg, kitör, úgy, mint gyermekkoromban, aztán alig figyelve szómra, behunja fáradtan szemét, s az örök álomba fogózva. Valamikor rengett a föld, ha ment előre biztos útján, úgy dobta fel életemet, mint a piros lávát a vulkán. Most már ezüst levelű nyár lett, ezüstösen csillog a feje. Ezüst fény csengeti körül, az örök álom kürtjele. Maradj! Látod ott azt a kőt? Pihen, s nem él. Mi csillog ott, mi zöld? Egy halk levél. Látod ott lenn, mi fut? Csak egy gyerek. Hallod ott fenn, mi zúg? Felhők ezek. Látod a föld színét? Mély, mint az árny. Mi leng ott? Mi lidérc? Egy ifjú lány. Kik kergetik nyomon? Napsugarak. S mit suttog a falomb? Maradj. Maradj.

0: holland indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásában. Ő itt végzi a munkáját egészen a II. Világháborúig, amikor ugye 1942-ben a japánok megszállják a holland indiákat. Ekkor még a megszállás kezdetén még nem internálják Cseszkó Gyulát, mert magyar állampolgár, és ezért ő ellentétben a szövetséges államok állampolgáraival nem kell, hogy táborba menjen. Ő folytathatja a munkáját, de amikor a japánok észreveszik, hogy ő gyógyszercsempész be a hadifogoly táborba, hogy segítsen az angol-amerikai és holland foglyokon, akkor Cseszkó Gyulát is internálják, és egy ilyen japán internáló táborban hal meg 1945. januárjában. Egy bombázás során egyébként az amerikaiak bombázzák a japán létesítményeket. Ebben a bombázásban megsérült Cseszkó Gyula is, és akkor ő ezekbe a sérülésekbe hal bele. A felesége, Hadadi Emma, aki marad Tahunán, ahol ez a missziós kórház van, őt pedig 1945. augusztusában azzal vádolják meg, hogy összejátszik a szövetségesekkel, kémkedik a szövetségeseknek, japánok letartóztatják, és a japán titkos rendőrség, a Kempeitai megkínozza, végül kivégzik 16 másik helyi vezetővel együtt, ami azt jelenti, hogy az utcán nyilvánosan lefejezik őket a japánok. És a négy gyermekük egyébként, a cseszkó házaspárnak van négy gyermeke, akik egyébként mind a holland indiákon születtek, őket egy benszülött ápolónő veszi gondozásba, és egy kis szigeten élnek, ahonnan egy közös akcióval a szövetségesek, tehát egy angol-amerikai-holland akcióval kihozzák onnan ezeket a gyerekeket, és akkor először Ausztráliába kerülnek, majd Hollandiába, nevelőszülőkhöz kerülnek, és akkor ott nevelik fel őket. De felnőtt korukban gyakorlatilag ezek a gyerekek mind emigrálnak tengerentúlra, Ausztráliába, illetve Kanadába élnek ők és a leszármazottaik, illetve ők már nem, mert a gyerekek közül már senki sem él. A legfiatalabb az tavaly halt meg. Azoknak a gyerekei, azok még élnek, cseszkó gyerekek. Az előadásom gyakorlatilag ezt akarta bemutatni, hogy a külmisszióban milyen munkát végeztek, és milyen sorsok vannak, hogyan szól közbe a történelem egy-egy missziós elhivatottságú embernek az életébe, és hogyan vált gyakorlatilag maga, tehát az életpályát, azt hogyan befolyásolja a történelem menete, ember tervez, Isten végez, gyakorlatilag ez volt a előadásnak a lényege.
1: Az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásokra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és kutatásokra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hívszerelvények, valamint a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adóbevallásokat várja június 1-jéig, mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett közleményében a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. Számon tartják a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küldenek a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választotta meg a szövetség elnökévé. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyosz képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. A magyosz új elnöke Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széleskörű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A tisztújítás részeként a közgyűlés megerősítette, hogy Greskovics Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét, biztosítva a folytonosságot és az elmúlt években kialakított szakmai irányok tovább vitelét. A több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszergyártás meghatározó vállalatait tömörítő magyosz kiemelt feladata, hogy a hazai gyógyszeripar érdekeit egységesen képviselje, hozzájárulva az ellátás biztonság fenntartásához, az iparág versenyképességének erősítéséhez és az innováció támogatásához. Járműipari szakmai konferenciával kezdődött meg pénteken a debreceni Nagyerdőben Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive. Május 29-e és 31-e között 50 ezer négyzetméteres területen 1000-nél is több jármű sorakozik fel a helyi stadion környezetében. Pap László, Debrecen polgármestere a konferencia megnyitóján azt mondta, a 21. század gazdaságát új kulcságazatok formálják. A járműipar, az elektromobilitás, a digitalizáció és a zöld technológiák. Debrecen nem szemlélője, hanem alakítója kíván lenni ezeknek a folyamatoknak, céljuk olyan modern, európai léptékű ipari és tudásközpontot építeni, ahol a helyi tehetség, a hazai vállalkozások és a nemzetközi nagyvállalatok együtt formálják a jövőt. A Debrecen Drive-on a hétvége során látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A gyerekek figyelnek. Első rész. A gyermekek a szüleiktől tanulják meg a helyes viselkedést. Pál levele az Efézusiakhoz 5. fejezet 1. vers. Susan A. Yates bibliai irányelveket ajánl figyelmünkbe ahhoz, hogy pozitív hatással lehessünk gyermekeinkre. Először is barátkozz nem hívőkkel. Hadd találkozzanak a gyermekeid olyan emberekkel, akik még nem jutottak hitre. Isten arra hívott el, hogy só és világosság legyél, de ez nem fog megvalósulni, ha minden szabadidődet hívők társaságában töltöd. A gyermekeid is könnyebben fordulnak oda mások felé, ha otthon ilyen példát mutatsz nekik. Ápolj hát barátságot a szomszédoddal, munkatársaddal, tanároddal, edződdel vagy a fodrászoddal. Ha kissé félelmetesnek tűnik is a dolog, vállald a kockázatot és meglátod, Isten bámulatos módon munkálkodik majd rajtad keresztül. Másodszor légy példa a hálaadásban. Senki, így Isten sem leli kedvét egy nyavajgó gyermekben, ám ha értékeljük őt, az megörvendezteti a szívét. A gyermekek a szüleiktől tanulnak, rájuk ragad a hozzáállásod, a hangulatod betölti az otthonokat, és ha állandóan nyavajogsz, ők is nagyobb valószínűséggel fognak panaszkodni. Ha folyton a negatívumokat emeled ki, ők is a hiányosságokat fogják inkább észrevenni. Harmadszor szakíts időt a házastársadra. Sokszor annyira lefoglalnak minket a gyerekek, a munkahelyi teendők és a gyülekezeti programok, hogy könnyen elhisszük, több idő jut majd a házastársunkra, amikor kicsit lecsendesednek a dolgok. Csak hogy ez rendszerint nem következik be. Ne hagyd, hogy a fontos dolgok konkolya megfojtsa a kapcsolatotokat. Inkább keres rá módot, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz. Iktassatok be heti randevúkat. Gyermekeitek biztonságérzete annak a tudatán alapul, hogy szeretitek őket, de szájra attól kap csak igazán, ha egymást is szeretitek. A bölcs gyerekekből büszke szülők lesznek, mondja a Biblia. Tanítsd meg a kezed alatt nevelkedő új nemzedéknek, hogy a boldog házasság időbe és erőfeszítésbe kerül. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, 2026. május 30-a szombat van, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint általában több órás napsütés várható, majd észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten be is borulhat az ég, eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő, északnyugaton az ég is megdörrenhet. A nyugati a szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban még 8 és 15 fok között alakult a hőmérséklet, délutánra pedig többnyire 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Holnap, azaz vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, zápor, zivatar előfordulhat, melyre legjobb esély a Dunántúlon mutatkozik. Az északnyugati, északi irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnap hajnalban 9-18, délután pedig vasárnap 25 és 31 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Most pedig következzen a mai svéd asztal kínálata. Bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztón, a Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztót Miskolcon is. A szervezők célja az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok táncosai. Ludmajné Tóth Evelin főszervezőt hallják.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon komplex és nagyon kompakt műsorokkal állt ki mindenki, és nagyon-nagyon színvonalas produkciókat láthatott a közönség. És azért fontos, hisz maga a tánc az egy ilyen gyűjtő fogalom. De azért a tánc az nagyon sokszínű és nagyon sokféle mozgásforma. Az igazán profi táncos az egyébként minden táncstílusban, bizonyos szinten otthon van. Például egy néptáncosnak is elengedhetetlen egy klasszikus balett képzés, tehát az alapokat az valahol még azt mondom, hogy ugye a hip-hop táncosoknál is, tehát az nagyon-nagyon jó.
1: És hallhatnak arról is, hogy elindult a Bringázza suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében az Aktív Közlekedés Népszerűsítő program indult el a tavaszi és őszi kampányhoz, egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartató közlekedést. A program mostanáig zajlott összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetőjét hallják.
3: Vannak borsodi iskolák is. A Balázs Győző Református Gimnázium, szakgimnázium és általános iskola, ő a miskolci iskola, és ezen kívül a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, a Vattai telephelye a Bükkábrányi iskolának, illetve a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola, ez az a 4 suli, amelyik Borsod megyéből jelentkezett erre a programra.
1: Ez a mai svédasztal első órájának a kínálata, tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilág napja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Talán könnyebb lesz így a beszélgetés és a riport is.
3: Köszönöm.
2: Kezdjük egy kicsit a múltjával, a kezdetekkel. Hogyan alakult ki ez a nagy táncválasztó program itt Miskolcon?
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretném elmondani, hogy nagyon köszönöm a meghívást. Ide mindig jó jönni, és a táncválasztóval kapcsolatban is már ugye voltam itt egy párszor. A múltjára visszatekintve, ugye mint a számok úgy is mutatják, tehát ez volt most a 8. Ezt anno a Táncművészeti Egyetem, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetsége közös rendezvényként találta ki. És a cél az elsősorban nyilván a tánc népszerűsítése, és hogy minél többen találjanak erre a mozgásformára, és mögöttesen, mivel az egyetem is részt vesz, ugye mai napig is részt vesz benne, hogy a profi táncosokat ők keresnének, tehát hogy egyszerűen mint pálya, mint életpálya válasszák nagyon sokan a táncot, és ugye ez meg is mutatkozik egyébként az egyetemnek, vannak országosan azóta szerintem körülbelül talán ehhez az időponthoz köthetően vidéki tehetséggondozói is, és hát igen, szóval keresik a táncosokat, a tehetséges táncosokat, és ugye akik ebben megtalálnák úgymond a szakmát. Szóval ezt ők indították, de természetesen az amatőr mozgalmak, a tánc népszerűsítése minden műfajban és minden korosztályban. Elsősorban ugye ez volt a cél, és természetesen most egyre jobban fel is erősödött, ugye a mozgás, illetve az egészség iránti nevelés tulajdonképpen a figyelem.
2: És itt Miskolcon hogyan csatlakoztatok be? Ugye egyszerűen csak láttátok ezt a felhívást, te, mint szervező, hogyan kapcsolódtál be ebbe az egészbe?
3: Engem megkerestek, én ugye a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja is vagyok, és a szervezésben a második évtől csatlakoztunk egyébként. Az első évben még igazából Budapest volt így a központ, és akkor utána mondjuk úgy, hogy így megterítették az országot, tehát 10 nagyvárosban kerül ez megrendezésre. Eddig mindig egy nap volt kitűzve, szinte egyszerre volt az egész országban. Az idén viszont kaptunk egy kis teret, hogy volt rá egy hét, hiszen minden városban egy picikét más főbb szempontok játszottak szerepet, amikor meg tudták rendezni. Illetve tehát úgy alakult, hogy így most nálunk, mi zártuk tulajdonképpen ezt a hetet itt Miskolcon. És hát nagyon örültem annak, hogy második évtől ugye mi is részesei voltunk ennek az országos rendezvénysorozatnak.
2: Kiket sikerült meghívni ide a Miskolci nagy táncválasztóra, illetve mely táncokat sikerült bemutatni?
3: Én azt tudom mondani, hogy nagyon széles a paletta itt Miskolcon is, és tényleg sikerült minden táncstílust megmutatni. A teljesség igénye nélkül én most nem kezdeném el felsorolni a tánciskolákat, de egyébként ez újságcikkekben megtalálható, de tényleg volt itt modern tánc, kortárs tánc, hip-hop tánc, volt néptánc is, volt showtánc, volt fitkid, a mai nagyon divatos K-pop, tehát én úgy gondolom, hogy társastánc, minden stílusból egy kis csipetet kaphattunk, és ezáltal betekintést nyerhettünk magukba a tánciskolákba is, hogy ott milyen szinten dolgoznak a gyerekek. Nagyon sokszor kapjuk mondhatnám én is, hiszen tánciskola vezető vagyok, hogy ugye nálunk csak mindig a versenyzés és a profi oktatás. Én úgy gondolom, hogy most nagyon látható volt, hogy nagyon színvonalas munkát végzünk, illetve végeznek a tánciskolába, úgymond az amatőr szinten, tehát akiket nem versenyeztetni viszünk, hanem csak hobbi szinten táncolnak a gyerekek. Ugye most több hobbi csoport is bemutatkozhatott, és hát persze nagyon nagy izgalom is volt, és nagyon jó volt látni, hogy ők is. Nekik ez nagyon nagy dolog volt, és nagyon örültek, hogy részt vehettek rajta.
2: Helyileg hol volt itt Miskolcon a nagy táncválasztó, illetve mit tapasztaltál, milyen hangulatban telt a közönség, illetve a ti részetekről?
3: Helyileg a Művészetek háza előtti téren volt most nekünk egy színpad felállítva. Volt már itt nekem megrendezve, akkor ugye magában a Művészetek házában belül voltak táncórák, kerekasztal beszélgetések, illetve filmvetítések. Aztán egy kevés időre kiköltöztünk az Ady Endre Művelődési Házban, mert a tánc oktatás részét ott jobban meg tudtuk oldani, ott voltak tánctermek, míg sajnos a Művészetek házában jelenleg nem erre van kiépítve, feldolgozva, vagy kidolgozva. Tehát nem az magára a táncoktatásra nem volt annyira alkalmas, hisz egyébként ez egy komplex rendezvény, tehát itt ugye az oktatást is bemutattuk nagyon sok esetben, be lehetett állni táncórákra, be lehetett különböző ilyen művészekkel volt beszélgetés, illetve volt filmvetítés is az elején, de a legnagyobb érdeklődést mindig maguk a tánc fellépések adták, és abba került az utóbbi két évben kicsit hátrányba, inkább fókuszáltunk magára a táncoktatásra, megnyitották a tánciskolák ezen a napon az ajtóikat tulajdonképpen, és be lehetett menni, ingyenes táncórákkal vártuk az elmúlt években az érdeklődőket, és az idén pedig ráfókuszáltunk arra, hogy egy szabadtéri színpadon a Művészetek háza előtt tulajdonképpen bárki megtekinthette, és szerintem nagyon érdeklődőek voltak az emberek, elég sokan kijöttek, illetve hát ami nagyon szuper volt, hogy nagyon jó időnk volt hozzá, és tényleg nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk így a rendezvényről.
2: Táncosok hogyan érezték magukat? Említetted, hogy több esetben olyan táncosok léptek fel, akik hobbi szinten, amatőr szinten nem versenyeztetve vannak, ahogy te mondtad. Ők hogyan élték meg ezt, hogy hát most volt egy nagy bemutató?
3: Én elsősorban a saját csapataimról tudok beszélni, illetve a szülőkkel beszéltünk, hogy hát jobban izgultak, mint amikor így a fél évi vagy évvégi bemutatóra kerül sor, és nagyon örültek, hisz mondhatnám azt, hogy ez picit komfortzónán kívül volt egy ilyen szabadtéri fellépés, mert mindig ugye olyan színpad, ahol be vannak világítva, le van próbálva, be van minden állítva, és itt ugye föl kell menni, és el kellett táncolni. Igen, nálunk is hobbi csapatok, majd persze remélhetőleg ők is versenycsoportok lesznek, vagy olyan gyerekek járnak ott, oda is majd, akik ugye versenyezni is fognak, de jelenleg nekik ez egy nagyon furcsa felállás volt, és nagyon-nagyon izgultak, jobban mondták a szülők is, meg a gyerekek is, hogy jobban izgulnak, mint hogyha a bemutató lenne, szóval én nagyon örültem neki, és nagyon-nagyon jól érezték magukat, hogy itt is persze nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és szerintem nagyon ügyes volt mindenki.
2: Említetted, hogy te is táncegyüttes vezető vagy, ti mivel készültetek, mit mutattatok be, ha erről egy kicsit mesélnél, hogyan készültetek?
3: Az én tánciskolámban elsősorban modern kortárs táncoktatás van, illetve a divattáncok terén a hip-hop az, amit erősítünk. Nekem most fél évkor volt egy érdekes, és hát érdekes bemutatóm, egy táncos mesejátékot mutattunk be az Alice Csoda Országban, és ebből hoztunk el részleteket. Ez azért volt izgalmas, hiszen maga az egész mesét táncoltuk el, és mind a két tánc stílus, tehát a modern tánc is, és a hip-hop tánc is megjelent benne, sőt, ugye a mi tánciskolánkban van high heels, azaz magas sarkús táncoktatás is, és tulajdonképpen igen, őket is most elhoztuk bemutatni, ők is felléptek, és ők is nagyon élvezték. Szóval ezekkel a produkciókkal, és aminek nagyon örültem, hogy szóló táncosaim is felkészültek erre az időpontra, és két táncosom is most debütált a saját szólójával, úgyhogy igen, nagy munka volt, és nagyon örülök, hogy ezek itt bemutatásra kerültek.
2: Többi csoportnak hogyan láttad amúgy, említetted, hogy azért nagyon sok stílus megjelent.
3: Igen.
2: miért jó, vagy miért hasznos az, hogy a közönségnek ennyi stílust meg tudtok mutatni, hogy nem csak mondjuk a sajátotokat mutatjátok be?
3: Én azt láttam, hogy nagyon komplex, tényleg volt ugye lehetőségem az elejétől a végéig végignézni, hiszen én voltam maga a műsorvezető és szervező, tehát bizonyos szinten kötelességem is végignézni. Nagyon örültem, hogy ilyenkor tényleg láthatom a Miskolcon működő tánciskolákat, sportegyesületeket, és nagyon fontos, ugye, hogy művészeti iskolák is jöttek. Én szerintem nekik is egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség, hogy ugye akik tovább tanulás szempontjából a tánc terén, mint hogy az elején is említettem, hogy ennek azért valahol célja az is, hogy mint szakmát is a táncot a fiatalok válasszák, és hogy ők is bemutatkozhattak, és ezért lehet látni, hogy ott náluk milyen foglalkozás is, hogy folyik. Én úgy gondolom, hogy nagyon komplex és nagyon kompakt műsorokkal állt ki mindenki, és nagyon-nagyon színvonalas produkciókat láthatott a közönség. És azért fontos, hisz maga a tánc az egy ilyen gyűjtő fogalom. De azért a tánc az nagyon sokszínű és nagyon sokféle mozgásforma. Az igazán profi táncos az egyébként minden tánc stílusban, bizonyos szinten otthon van. Tehát, ahogy az elején is beszélgettünk, például egy néptáncosnak is elengedhetetlen egy klasszikus balett képzés, tehát az alapokat az valahol még azt mondom, hogy ugye a hip-hop táncosoknál is, tehát az nagyon-nagyon jó, és hogyha mindig egy picit belekóstolunk a különböző stílusokba, hiszen egy testtel dolgozunk, de teljesen másképpen formáljuk, másképpen helyezzük a súlypontunkat, máshonnan indítja a mozdulatot, tehát ez nagyon jó koordináció, nagyon jó képességfejlesztő, tehát nagyon sok szempontból a különböző táncstílusok egyenként is jók, de hogyha mindenbe egy picit belekóstol az ember, akkor szerintem egy nagyon komplex fejlesztés magának, az emberi agynak és a testnek is.
2: Ha már ezt szóba hoztad, de szerettem is volna kérdezni, hogy hogyan látod az ember életéhez, milyen pluszt tud adni a tánc?
3: Én talán a legfontosabb dolog, amit ma megemlítenék, ugye mi elsősorban nálunk mi fiatalokkal dolgozunk, ugye óvodáskortól egyetem végéig, és talán még azon túl egy picikét. Közösség, ami nagyon-nagyon fontos ezeknek a gyerekeknek. Ez egy nagyon jó közösség, és egy közös célért dolgoznak, hiszen hetente eljárnak rendszeresen, és nagyon pozitívan tudják egymást támogatni abban, hogy legyünk ott, hogy csináljuk, hogy mozogjunk, ugye egy adott koreográfia is. Nálunk elsősorban csapatok, formációk vannak, és ugye egy célért való munka. Ez ugye kitartás, szorgalom, nagyon sok gyakorlást is igényel, és hát én azt gondolom, hogy ez a mai világban nagyon-nagyon fontos. És természetesen az, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy a tánc az ilyen kis ugri-bugri, én mindig azt szoktam mondani, hogy el kell jönni egy edzésre. És akkor rájövünk arra, hogyha csak nézzük, sem ugrálunk össze-vissza, hanem igenis nagyon szerkezeti felépítéssel van a tréningeknek, tehát ez egy nagyon komoly test és mentális edzés is, és én szerintem a léleknek is ad nagyon sok pozitívumot, függetlenül attól, hogy esetleg a gyerekek meg akarnak felelni az oktatónak, tehát azt a fajta visszajelzés, de azon felül szerintem a legfontosabb az, amikor tényleg sikerül úgy kivitelezni dolgokat, ami őt abszolút pozitívan feltölti, megerősíti, és tényleg egy olyan plusz dolgot ad, amiben ő is jó lehet.
2: Említettük, hogy ugye a nagy táncválasztó egyik célja, hogy legyen utánpótlás, legyenek profi táncosok. Ha valaki ebbe vágja a fejszéjét, hogy profi táncos lenne, miért érdemes, illetve hogyan látjátok, milyen a profi utánpótlás, fiatalok mennek-e táncosnak a profi szintre akár?
3: Azt tudom mondani, hogy igen, bár nagyon kevés a fiú. Nagyon-nagyon-nagyon kevés a fiú. Én szerintem ez már egy nagyon régi probléma, de már most nagyon-nagyon kicsúcsosodott igazából. Van utánpótlás, mint ahogy mondtam is, ugye ezek a vidéki tehetséggondozók is azért jöttek létre. Elsősorban ugye klasszikus balett terén, de már ugye modern tánc, vagy nagyon kiterjesztették, hogy akár későbbiekben ugye az oktatási rendszerhez is, tehát mind oktatók is el tudjanak helyezkedni, tehát nem csak mint táncos. Ez egy nagyon-nagyon kemény szakma, de nagyon vonzó is szerintem egyben. Nagyon fontos, azért itt nem szabad elmenni amellett, hogy itt azért a tehetségnek azért valamilyen szinten lenni kell, illetve olyan testi adottságnak, ha táncosként gondolkozunk, és itt mondom rögtön azt, hogy ugye, hogy már az egyetem is abban is ugye érdekelt, hogy nem csak táncosokat, hanem mind oktatókat is, ahhoz ugye nem feltétlenül kell az a nem tudom én olyan testi adottság, de mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon elszánt embernek kell lennie, de ez egy fiatal szakma, tehát ez fiatalon lehet nagyon jól végezni, mert ugye mint minden versenysport, igen, és akkor itt lehet megint ugye arról beszélgetni, hogy a tánc a sport vagy művészet. Mi a Táncpedagógusok Országos Szövetségénél elsősorban a művészeti oldalát közelítenénk meg, és pontosan a művészetre való nevelés, ami egy nagyon fontos szempont. De természetesen, aki ugye olyan mértékben táncol, edzi a testét, az már igen, az már egy sportolói szint, ami, mint tudjuk, azért nem ápolja a testet, hanem nagyon keményen igénybe veszi. Tehát ezt fiatalon kell, és lehet is, és hát van utánpótlás, de nagyon sok munka kell hozzá, és pontosan ezek a rendezvények is a tánc népszerűsítése. De természetesen, mint hogy szokták mondani, hogy ne csak a verseny részére fókuszáljunk, hanem hogy az amatőr mozgalmak is nagyon-nagyon fontosak.
2: Hogyha valaki esetleg abba gondolkodik tényleg, hogy akár egyetemre elmegy, vagy akár az amatőr együttesekből továbbfejleszti magát, hova tud úgymond kicsúcsosodni profi szintre, úgymond hova kell az utánpótlás?
3: Ugye nyilván vannak ugye profi együttesek, illetve ugye klasszikus baletterén ugye az Állami Operaház, ami ugye folytatólagosan ugye felveszi a növendékeket, de itt azért el kell mondanom, hogy itt is már komoly felvételi van, tehát nem egyenes út az, hogy most valaki végez a Táncművészeti Egyetemen, és akkor kérem szépen itt folytatott tovább. Nagyon sokan egyébként kapnak külföldi megkeresést is, hiszen az egyetemről lehet menni ugye külföldre is, ugye akár fél éves, egy éves kinti tanulmányokra, ahol azért hát igenis Magyarországon is nagyon jó, nagyon magas szintű táncos képzés folyik, és egyébként ez már az amatőr csapatoknál kezdődik el, ez nagyon fontos elmondani, hiszen mi találjuk meg ezeket a gyerekeket, és mi továbbítjuk, tehát így próbáljuk ezt a folyamatot erősíteni és megtartani. Úgyhogy külföldi együtteseknél is, hát ez ugye nagyon-nagyon változatos. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a kultúrának picikét felkaroltabbnak kellene lenni a jövőben, és ebben nagyon-nagyon reménykedünk, és a művészeten belül pedig a táncnak és a táncművészetnek nagyon jó lenne, hogyha minél nagyobb, hát mondjuk úgy, hogy támogatottságot kapjon arra, hogy egy olyan nemzedék is kerüljön kinevelésre, akik egyszerűen érdeklődni fognak, tehát egy érdeklődő növendékeket kell nekünk is a táncművészet iránt is, és összességében a művészet iránt is teremteni.
1: Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, elindult a Bringázz a suliba program. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program mostanáig zajlott összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallják. A riporter Sütő Dávid Peli.
2: Honnan jött az ötlete, hogyan kezdődött ez a program?
3: Jó napot kívánok! Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezte tulajdonképpen ezt a programot, amelynek a kivitelezője, megvalósítója a Magyar Diák Sport Szövetség, és ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát fenntartható közlekedést. És felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és a matricákat mindenki gyűjti saját magának is, a kis füzetébe, illetve az osztályok is gyűjtik a közös plakátjukra, tehát ez közösségben és egyénileg is működik, tehát ez egyfajta ilyen játékos, motiváló módon igyekszünk rávenni a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek aktívan iskolába.
2: Innen Borsodból, Miskolcról esetleg vannak-e iskolák, jelentkeztek-e, vagy esetleg, ha lesz folytatás, majd hogyan tudnak még jelentkezni innen akár miskolci, borsodi iskolákból?
3: Igen, vannak borsodi iskolák is. A Balázs Győző Református Gimnázium, szakgimnázium és általános iskola, ő a miskolci iskola, és ezen kívül a Bükk-Ábrányi Arany János Általános Iskola, a Battai telephelye a Bükk-Ábrányi iskolának, illetve a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola, ez az a négy suli, amelyik Borsod megyéből jelentkezett erre a programra. Úgyhogy ott ezek szerint már zajlik a programnak a megvalósítása. Bízunk benne, hogy minél több gyereket sikerül behúzni, bevonni ebbe a programba, minél többen fognak aktívan májusban közlekedni, és nyilván ők is részesülhetnek majd ezekben a nyereményekben az iskolák, ugyanis aki tényleg megvalósítja, beküldi az erről szóló beszámolót nekünk, ők sportszervásárlási utalványt nyerhetnek, és hogyha ez lezárul, akkor ősszel újra kezdődik ez az egész kampány, akkor is meg fogjuk szeptember hónapban majd hirdetni a jelentkezést. Újabb 200 iskolának lesz lehetősége becsatlakozni ebbe a programba, tehát aki most tavasszal már részt vett, az ősszel nem vehet részt. Nyilván szeretnénk ezzel is bővíteni az iskolák, résztvevő iskoláknak a létszámát. Tavasszal és ősszel összesen akkor 400 suli vesz majd részt, és ezzel számításaink szerint 50 000 gyereket fogunk tudni a programmal elérni, Úgyhogy azok, akik most még tavasszal nem tudtak becsatlakozni, legyenek résen, és szeptemberben az új meghirdetésünk kapcsán mielőbb jelentkezzenek majd.
2: És itt az iskolákon belül, ugye, ha jól látom, vannak programkoordinátorok, programfelelősök, gondolom az ő feladatuk a programok elvégzése, kitalálása, úgymond azon túl, hogy gyűjtik a matricát, mit kell lebonyolítani, mit koordinálnak?
3: Itt nyilván a gyerekeken túl mindenképp a szülőket is be kell vonni ebbe, hiszen az, hogy a gyerekek hogyan, milyen formában közlekednek az iskolába, arra nagy ráhatása van ugye a szülőknek is. Tehát az iskolai koordinátoroknak, a pedagógusoknak ugye az a egyik legfontosabb feladata, hogy a szülőket tájékoztassák arról, hogy minek a jegyében zajlik ez a hónap, és minél több gyereket engedjenek el iskolába biciklivel, illetve hagyományos rollerrel. Ennek nyilván vannak szervezési, közlekedésbiztonsági vetülete is, illetve fel kell készíteni nyilván, hogy a gyerekeknek legyen sisakja, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Előzetesen a gyerekeknek erről érdemes tájékoztatást adni, hogy hogyan szereljék fel a bicikliüket, rollerjüket, mindenféleképpen hordjanak sisakot, hogy biztonságosan beérkezzenek. Vannak olyan iskolák, akik bringabuszt szerveznek erre a hónapra, ami azt jelenti, hogy vannak találkozási csomópontok reggelenként, amikor a felnőtt kíséretében tudnak menni, és akkor be lehet csatlakozni ezeken a pontokon a menetbe, és akkor együtt tudnak a biciklivel vagy rollerrel az iskolába érkezni, illetve természetesen ugye a matricáknak a kiosztása is ide tartozik.
2: Ha jól láttam, vannak sárga, illetve kék matricák, úgymond a matricagyűjtés hogyan működik?
3: Úgy működik a matricagyűjtés, hogy amikor megérkeznek reggel a gyerekek, akkor kétféle matricát kap mindenki, aki aznap reggel aktívan érkezett. Az egyik matrica az a saját kis füzetébe kerül beragasztásra, a másik matricát pedig ő felragaszthatja az osztályának a plakátjára. Tehát ezért mindenkinek, aki aktívan érkezett, kettő darab matrica jár, egy kerek és egy szögletes, az egyik megy a füzetébe, a másik pedig megy az osztályplakátra.
2: És hát ha a motiváció megvolt, hogyan látják amúgy, miért hasznos már ilyen kiskorban ránevelni a gyermekeket, akár itt ugye az általános iskolások, miskolci általános iskolásokról, vagy Vármegyei általános iskolásokról beszélve, miért hasznos, hogy már ilyen korban megismerkedjenek a rollerezés, a kerékpározással, egészségügyi, vagy akár gondolom kressz szempontjából?
3: Így van, ezek mind nagyon fontos szempontok. Az aktív közlekedéssel is hasznos perceket és aktív perceket tudnak a gyerekek eltölteni, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, az aktivitáshoz, amit napok során az gyerekek így töltenek el. Ugye reggelenként nagyon nem mindegy, hogy fejben felfrissülve, már egy mozgásforma után érnek be a gyerekek az iskolába, vagy pedig autóval viszik őket, ez is már nagyon sokat tud jelenteni. Természetesen az is, hogy az iskolák környékén reggelenként nagyon sok helyen közlekedési dugók alakulnak ki, hogyha nagyon sok mindenkit autóval visznek, ezt is lehet csökkenteni természetesen azzal, hogyha kerékpárral vagy rollerrel érkeznek a gyerekek. Már az is sokat jelent, hogy akit esetleg messziről hoznak, néhány sarokkal korábban kiraknak, és úgy az iskolához legalább az iskolának a közvetlen közelében nem kell parkolni az autóval, és természetesen környezetvédelmi vetülete is van ennek, hiszen az iskolák környékén ezzel csökkenteni lehet a levegőt károsító kipufogó gázokat.
2: És itt említettük a példát, például a bicibusz, az miért hasznos, az mit erősít még? Gondolom egy csoportszellemet is épít, ha valamelyik iskola ezt kialakítja, ez például, ha jól tudom, más országokból is nagyon jó példaként átvett, és például, ha jól tudom, Budapesten például amúgy a fővárosban ezek már nagyon jól működnek.
3: Így van, ezek a bringabuszok igazi jó gyakorlatok, amelyeket először külföldről hallottunk mi is, és itt Magyarországon néhány településen sikerült már meghonosítani. Az igaz, hogy elég nagy szervezést igényel, hiszen folyamatosan szükség van ugye felnőtt koordinációra, illetve annak a koordináló munkájára, aki ugye ezeket a találkozási pontokat előre meghirdeti, tehát itt össze kell hangolni ugye azoknak a munkáját, akik ebben részt vesznek, viszont tényleg nagyon-nagyon hasznos, mert így már reggel egyfajta közösségi program is ez a gyerekeknek, és sokan mondják, hogy ha ennek a bringa busznak a részeként érkeznek be a suliba, az már egy reggeli közös bandázás, ami egy szuper, igazán szuper reggeli közösségi program.
2: Átkanyarodva a szövetség munkájára, de a kerékpárnál maradva, a bringázás hogyan látják, mint sport? Mennyire népszerűbb, akár a szövetség keretén belül, milyen az utánpótlás, egyáltalán a kerékpáros versenyzés, bármely válfaját a fiatalok, mostani iskolások, diákok szeretik-e, be lehet-e őket vonni?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen a programjaink kapcsán többféle formában is szóba kerül ugye a kerékpározás. Az aktív iskola programunknak minden ősszel van egy ehhez kapcsolódó témahete, ez az aktív közlekedés témahét, és így már harmadik éve látjuk, hogy nagyon sok iskolában sikeresen valósítják ezt meg. A legfőbb feladata az iskoláknak ugye az, hogy felkészítsék a gyerekeket itt a biztonságos közlekedésre, és nagyon sok suliban ennek érdekében ilyen képzéseket tartanak a gyerekeknek, nagyon sokszor bevonják a helyi rendőrséget is, tehát a rendőrök tartják a közlekedés biztonsági előadásokat és képzéseket, akkor nagyon hasznos ilyenkor például a kerékpáros ügyességi versenyeknek a megrendezése, ezt is nagyon sok iskolában láttuk, hiszen ez biztonságot ad a gyerekeknek, hogy az iskolába menve is bármilyen szituációba keverednek, hogyha van egy rutinjuk abban, hogyha gyorsan kell, ha lassan kell menni, ha meg kell állni, kanyarodni kell, stb., akkor ezt ügyesen rutinnal meg tudják oldani. És hát ugye a kerékpározás az a diákolimpiában is benne van, mint diákolimpiai sportág, akár a duatlonban is, ugye kerékpározás az ennek a része, és van kifejezetten kerékpáros diákolimpia, úgyhogy igen, sportákként is, és közlekedési eszközként is jelen van a kerékpár a gyerekeknek az életében.
2: Ha valaki aktívan, akár sportolóként elkezd kerékpározni, akkor miket érhet el, akkor ezek szerint a diákolimpián is szerepel maga a kerékpáros sport, de azért látjuk, hogy a különböző nagy szakágakban már, akár a cyclocross vagy az országúti kerékpározásban is nagyon jól tudnak szerepelni a magyarok. Gondolom ebbe az utánpótlásba azért önök is be tudnak szállni ennek a képzésébe.
3: Ilyet a diákolimpiában szakszövetségi formában vannak benne a kerékpáros sportágak, mert az alapsportágak, amelyeket nem az iskolákban űznek a gyerekek, azok szakszövetségi formában vannak jelen, de van kerékpáros diákolimpia is, és nyilván, hogyha valamelyik gyerek elkezdi a kerékpáros sportágat, akkor van lehetősége bekapcsolódni a diákolimpiába.
1: Kedves hallgatóink, elindult a Bringáz a suliba program. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázza Suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program mostanáig zajlott összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd ismét várom vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán.

0: Hegyi Zsolt azt írta, a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. A következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják. A vezérigazgató szerint nem szabad elfelejteni az ügy tanulságait, a MÁV-nak képessé kell válnia arra, hogy saját forrásból fenntartsa, vagy ahol ez eddig nem ment, eredeti állapotra visszaállítsa a vasúti pályát és tartozékait. A toldozás-foldozás, félig elvégzett beruházás, kompromisszumos műszaki tartalom az éven belül is változó elvárásoknak megfelelően patika mérlegen mért forintok és a soha véget nem érő közbeszerzési eljárások ide vezetnek. Másfél év felesleges üzemszünethez. Egy sor kérdést ki kell nyitni jogszabályoktól a finanszírozási modellen át, a belső folyamatainkig. Egy ilyen fiaskó egy emberöltőre elég, fogalmazott Hegyi Zsolt. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű, vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter kérdésre válaszolva azt mondta, az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövet teljesítenek. Elmondta, a kekvák kapcsán az a megállapodásuk, hogy lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Vannak olyan kekvák, amelyekhez kórházak tartoznak, de az egyetem önmagában is egy olyan intézmény, amelynél kell idő arra, hogy a tulajdonosi működési struktúra átalakuljon. A kormányfő közölte, azon kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-éig megszüntetik, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos, tette hozzá Magyar Péter. Tordai Attillát a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat átadás átvétele pénteken elindult. A munka folyamatos. Az átvételről, az eredményekről és a helyzetképről tájékoztatni fogjuk a szakmát és a társadalmat is, tette hozzá. Az OVS korábbi főigazgatója, Bájerni Matusovics Andrea múlt héten lemondott tisztségéről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott. Akkor Hegedűs Zsolt azt írta közösségi oldalára, hogy a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni kipróbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! 2026. május 30-a szombat van, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Hamarosan a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd az útra való hitéleti gondolatokat hallhatják. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónk a Régió Krónika jelentkezik. Ezután pedig arról szólunk, hogy két osztály ballagott el idén a Szerencsi Képzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikumából. A ballagási ünnepségen átadták az iskola legrangosabb kitüntetését, a Pro Alma Matre díjat, melyet Cinke Olivér tanuló, Kosztyú Tibor testnevelés oktató és Balláné Szulimán Zsuzsanna iskolatitkár vehettek át. Az év technikus tanulója díjat pedig Tirpák Boglárkának ítélték oda. Az eseményről hallhatnak majd összeállítást.
2: A Szerencsi Szakképzési Centrum minden évben az évtechnikumi tanulója díjat adományozja egy arra érdemes diáknak. Ezt ebben az évben a 13. A turisztikai technikus szakos tanulója Tirpák Boglárka kapja, aki a szakmai tanulmányi versenyen elért eredményért mentesül az interaktív vizsga rész alól. Országos döntőt nyert csapattagja Magyarország az én hazámmal. Ebben az évben országos harmadik helyet értek el, tavaly országos elsőt, és előtte két évvel a Hungarikumok versenyen országos első helyezett csapattagja volt, szintén egy jeles kitűnő tanulmányi eredményt produkált mind az 5 év alatt, illetve a szakmai képzőhelyekről, a duális képzőhelyekről is mindig dicsérettel jött vissza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ő ezt így fogja tovább folytatni, akkor a diplomáig meg se fog állni, és remélem, hogy maximálisan sikeres lesz az életben, és az itt lerakott alapokat fogja tudni használni.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, május 30-a van, a Jankák és a Zsanettek ünnepelnek, az ő nevenapjuk van, Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mik történtek ezen a napon. 1416. május 30-án prágai Jeromos cseh előreformátort mágián égetik meg. 1635-ben Prágában aláírják a 30 éves háború svéd szakaszát lezáró prágai békét. 1849. május 30-án Ferenc József a lemondott Velden táborszernagy helyére Julius Jakob von Hainau táborszernagyot nevezi ki a Magyarországon harcoló császári és királyi haderők főparancsnokának. 1898. május 30-án Kossuth Lajos első egész alakos szobrát avatják fel Miskolcon az Erzsébet téren. Rónai József alkotása, ez a Kossuth Lajos egész alakos szobor. 1913. május 30-án aláírják az első balkáni háborút lezáró, a Balkán félsziget országainak politikai státuszának rendezéséről szóló londoni egyezményt. 1919. május 30-án megalakul az első szegedi ellenkormány Gróf Károlyi Gyula vezetésével. 1942-ben Kölnben éjjeli bombázással kezdetét veszi a Németország elleni angol szász légitámadás sorozat, 1954-ben pedig a pajtás gőzhajó tragédiája következik be május 30-án Balatonfüreden. Ott és akkor 23 utas veszíti életét. Egyébként ma van Csaba királyfi ünnepe, mindez katonai ünnep, 1944-ig erről volt híres, és a Szentjobb megtalálásának ünnepe is ma van.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

biztatás. Az új év első napján, születésnapokon, névnapokon mindenki köszönt, boldogságot és jót kívánva, s milyen jó is lenne, ha a jó kívánságok beteljesülnének. De ha kialudtuk az ünneplés édes vagy éppen keserű mámorát, hamar rájövünk, hogy az emberi kívánság csak kívánság marad, és ott áll előttünk egy ismeretlen időszak, aminek nem vagyunk urai, és nem vagyunk a tudói. Mi lesz velem? Mi lesz velünk? A munkanélküliekkel, a betegekkel, az eladósodottakkal, a gyerekeinkkel, az országunkkal. Van-e egyáltalán jövőnk? Értelmes életcélunk, amiért érdemes fölkelni, menni, küzdeni és dolgozni. A boldogság kérdése ezek mellett szinte elvész, eltörpül. Marad a fizikai létért való aggódás és a kérdés, kitörődik velem és velünk. Egy régi bibliai történet arról beszél, hogy Jézus Krisztus odalépett két a hétköznapi munkába belefáradt, eredménytelenül küszködő emberhez, és arra szólította fel őket, hogy vele együtt próbálják meg újra mindennapi kenyérkereső munkájukat, a halászatot. Csodák csodájára, az addig üresen lafogó háló szakadásig tele lett halakkal. Másút azt olvassuk, hogy ezeket az embereket és társaikat is maga után hívta, és azt ígérte nekik, hogy új feladatot kapnak, embereket fognak halászni, azaz embereket fognak tanítvánnyá tenni. Az Isten fiának, Krisztusnak gondja van ránk. Tisztában van a dolgainkkal, gondjainkkal, és segítséget kínál. Mindenki egyformán fontos neki. A mindennapi kenyér épp úgy szerepel a gondolatai között, mint a lelkünk meggyógyítása. A fizikai élet feltételeit megteremteni, a napi munkát becsülettel elvégezni is, csak vele lehet igazán. Minden nap hív, feladatot ad, mindenkinek testre szabottat, amit csak aki kapja, azt tud megoldani. Ezek a feladatok az ő országának építését szolgálják, és kinek-kinek a saját élethelyzeteiben kell hű megbízottként helytállni. Az elhívottak hallgattak a szóra, és követték a názáreti prófétát. Minden, amit Jézus ígért nekik, beteljesedett. Ha erre gondolunk, már meg is van a válasz gyötrő kérdéseinkre. Isten törődik velünk. Az Úr gondol ránk. Magához hív minket, társként számít a segítségünkre, és megbízást ad, hogy az ő követésére hívjunk, biztassunk másokat is. Ez olyan feladat, amit mindenki teljesíthet. A dolgozó és a munkanélküli, az öreg és a fiatal is. Krisztus segítőjének, tanítványának lenni, ez olyan megbízás, amiért érdemes fölkelni, megmosakodni, elindulni és cselekedni, szólni. Ha hiszem, hogy ő hívott el, aki a kezdet és a vég, akkor még boldog is lehetek, mert neki engedelmeskedni megtiszteltetés és kiváltság. Nem mindenki engedett, és ma sem mindenki enged hívó szavának. Tartozzunk az engedelmesek közé, és kövessük őt.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. május 30-án 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. A modernebb és biztonságosabb ellenőrizhetőség érdekében a bérletek vásárlási folyamata és a helyi kombinált bérletek kinézete megváltozik Miskolcon. Megszűnik a kézi kitöltés a jegypénztárakban vásárolt bérletek, díjtermékek esetében. 2026. június 1-től a jegypénztárakban vásárolt bérletekre a bérletigazolvány vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas okmány számát közvetlenül a bérletre nyomtatják. Az MVK azt kéri, hogy a vásárláskor mutassák be a használni kívánt okmányt, vagy diktálják be annak számát. Sokan már ismerhetik ezt a rendszert, hiszen a jegyautomatáknál kezdetek óta, a vármegye bérleteknél pedig április óta már így működik a vásárlás. A változás kizárólag a helyi kombinált bérleteket érinti, a bérlet szelvények alján egy hosszú vonalkód jelenik meg. Ez az új kódolt formátum a jegypénztárakban június 1. hetétől, a jegyautomatákban pedig július 1-től lép életbe. A korábban megvásárolt, még érvényes bérleteket semmilyen hátrány nem éri, a kód nélküli és az új kódos bérleteket egyaránt elfogadják a járatokon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adóbevallásokat várja június 1-jéig, mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élményalapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni.
2: A Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért ez egy részben nyilván a közéleti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeta Park Látogatók Központ effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal. Amikor én a Látogató Központ vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek.
1: 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet immár 13. alkalommal. Az akció célja, hogy a segélyszervezet minél több gyermeknek adhasson esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet segíteni, amely hívásonként 500 forintot jelent. Az idei célhoz a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon is lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények és az egész évben zajló fejlesztő programok új lendületet adnak, illetve egymást kiegészítve járulnak hozzá a folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. Borsodabaul Zemplén vármegyében mintegy 8 tábort üzemeltet a szervezet. A részletekről Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
3: Idén már 13. alkalommal indítjuk el így májusban a gyerekek hónapjában a felhívásunkat, és második éve kifejezetten egy konkrét célt határoztunk meg, amire várjuk a támogatásokat, ez pedig az, hogy 1000 rászoruló gyerek nyári táborosztatását tudjuk megvalósítani a nyári szünet elkezdésével. Ehhez várjuk azt, hogy minél többen csatlakozzanak adományokkal. Jelen tudásom szerint egy 6-8 tábor van terven Borsod megyében. Olaszliszkán már nagyon régóta dolgozik a segélyszervezet, ott egy tanodalprogramot működtetünk, és ott biztos, hogy tudunk tábort, de Rizsolj, Boldogújfalu településeken is terve van, hogy ezeket a táborokat el tudjuk indítani, főként kisebb településeken tudjuk a táborainkat megszervezni. De nagyon fontos megemlíteni azt, hogy Miskolcon az elmúlt egy évben indítottunk egy új szolgáltatást, egy kapaszkodó fejlesztőházat, mert azt is látjuk, hogy nem csak a kisebb településeken okoz nehézséget a gyerekek támogatása, hanem sajnos nagyobb településeken, vagy akár egy megyeszékhelyen is vannak olyan családok, van egy olyan társadalmi réteg, akiknek mondjuk egy dévényi torna, vagy egy logopédusnak a igénybevétele is nagy terhet tud róni a család kasszájára, és ezért elindítottuk Miskolcon is ott az Avason egy kapaszkodó fejlesztőházat, ahol kifejezetten azt látjuk, hogy azoknak az embereknek igyekszünk segíteni, akik a városban élnek.
1: A kihívás napja alkalmából megrendezett országos megmérettetésen a második helyen végzett Miskolc, jelentette be közösségi oldalán Hollósi András alpolgármester szombaton reggel. Közölte, idén 16.274 volt az aktivitások száma, ami közel kétszer annyi, mint a tavalyi évben. Miskolc városa 300.000 forint értékű sportszer utalványban is részesül. Az ezüst is szépen csillog, hatalmas büszkeség Miskolcnak az eredmény. Nagy köszönet mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson, büszkék vagyunk rátok. Miskolc a sportvárosa is, fogalmazott az alpolgármester. A 70.000 feletti városok rangsorában az első helyet Székesfehérvár szerezte meg. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. május 30-án. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, két osztályban ballagott el idén a Szerencsi Szakképzési Centrum sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikumból. A ballagási ünnepségen átadták az iskola legrangosabb kitüntetését, a Pro Alma Mater díjat, melyet Szinke Oliver tanuló, Kosztyú Tibor testnevelő és oktató, és Ballánné Szulimán Zsuzsanna iskolatitkár vehettek át. Az év technikus tanulója díjat pedig Tirpák Boglárkának ítélték oda. Az eseményről Jászter Beáta készített összeállítást.
5: Kababik Edinával, az iskola igazgatójával beszélgetek. Örömünnep, meglátom rajtatok, hogy egy kicsit azért el vagytok érzékenyülve.
6: Igen, ez egy kicsit mind a kettő. Én mindig el szoktam mondani, hogy igazából mi félig meddig szülei is vagyunk ezeknek a gyerekeknek, tehát sok bánatukban, örömükben osztozunk, és mi minden éven elveszítjük a gyerekeinket, ilyen hátrányos helyzetben vagyunk, tehát ugye a szülőktől egyszer-egyszer repülnek ki a gyerekek, tőlünk pedig minden éven kirepülnek a gyerekeink, de ugyanakkor örömmel is tölt bennünket, mert végig tudjuk kísérni őket, sokszor visszajárnak, látjuk, hogy sikeresek, elmentek az egyetemekre, főiskolákra, megtalálták a helyüket a munkában. Sokaknál látjuk, amikor párt találna, a gyerekük születik, tehát azért úgy végig kísérjük a gyerekeink életét, és én azt gondolom, hogy annál nagyobb öröm és boldogság nincsen számunkra, mint amikor azt látjuk, hogy a nálunk végzett diákok megállják a helyüket a nagyvilágban.
5: Mit kell tudni a most ballagó gyerekekről, hány osztály ballag, milyen szakterületről, milyen szakmaterületről, és hol folytatják az életüket?
6: Két osztály ballag, de több ágazatból, szociális egészségügy, turizmus és közlekedés szállítmányozás ágazatból vannak benne gyerekek. Többen egyetemre készülnek, ugye ezt a felkészülést már tavaly megkezdték, tehát taktikáztak itt a középszintű és az emelt szintű érettségikkel. Többen tudom, hogy a munkát fogják választani, és lesznek, akik együtt a kettőt fogják választani, mert így alakul az életük. Egy nagyon színes és ugyanakkor egy nagyon talpra esett társaságról van szó. Számos sikert, versenyeredményt értek el, tehát öregbítették iskolánk hírnevét. Szakmai és közismereti versenyeken nem egyszer álltak az országos versenyek dobogójának a legmagasabb fokán, és többen közülük mentesülnek a szakmai vizsgai interaktív része alól az országos szakmai tanulmányi versenyen elért eredményük alapján. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy fantasztikus társaság, természetesen vannak köztük csínytevők, vannak köztük, akik azért többet voltak az igazgatói irodában elbeszélgetésen, de egy utólag már ezek az emlékek is megszépülnek, és már csak egy jót nevetünk rajta.
5: Ezen az alkalmon osztják ki az iskola legrangosabb kitüntetését és a Pro Alma Mater díjat, amelyet hagyományosan minden éven egy diák és egy tanár kap. Beszéljünk először a diákról, Szinke Olivérről, aki ezt a díjat kiérdemelte a mai nappal.
6: Igen, Olivér, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sokoldalú diák. A sokoldalúságát úgy 9-10. Osztályban még titkolta, aztán egyszer csak fény derült arra, hogy hát ő zenél is, meg hogy milyen gyönyörűen szaval, és onnantól kezdve nem volt határ, tehát megnyerte nekünk zsinórba a szavaló versenyeket, aztán kiderült róla, hogy ő nem csak szaval, hanem ő verseket is ír, úgyhogy ennek megfelelően több városi rendezvényre ő írt verset az iskoláról, nem egy, nem két versről beszélek, mindemellett egy nagyon aktív közösségi életet él, tehát minden egyes programunkon ott volt aktívan, besegített nekünk mindenben, nem tudtunk tőle olyat kérni, amire esetleg nemet mondott volna. Ő egy logisztikai technikus tanuló. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tisztelettudó, és meg fog élni a jéghátán is egy olyan típusú gyerek, aki tényleg egy belevaló gyerek, mind a mellett, hogy ilyen sikereket is elér nekünk.
5: A másik díjazott Kosztyú Tibor tanár úr, aki, ha jól tudom, itt kezdte a pályáját ebben az iskolában, és még mindig itt tanít, akkor volt pályakezdő tanár, amikor én voltam gimnazista, és én is tudom, hogy mennyire szerették őt a diákok.
6: Igazából, ugye ő már, hát szerintem 40 éve van itt az iskolában, vagy már több, mint 40 éve. Ugye kezdő pedagógusként ő kapta meg az iskola kosárlabda csapatát, hosszú-hosszú évig készítette a gyerekeket kosárlabda bajnokságra. Nagyon-nagyon szép országos és megyei eredményeket értek el a diákokkal, ugyanakkor nagyon jól megtalálja a gyerekekkel a közös hangot, és ugye tudni kell a Pro Alma Mater díjról, hogy ezt a gyerekek javasolják rá az arra érdemes tanárt, és én azt gondolom, hogy talán ennek köszönhető, hogy nagyon jól megértette magát, illetve érzelmileg is nagyon kötődik a diákokhoz. Nagyon érzékeny a diákok problémáira, segítőkészen áll a diákokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is szavazták meg a diákok.
5: Egy harmadik díj is gazdára talál, az iskola titkár kapja ezt a díjat.
6: Baláni Szulimán Zsuzsannáról van szó. Róla is azt kell tudni, hogy 40 éve dolgozik itt az iskolában, igazából itt kezdte ez az első munkahelye, és mivel már nem sokára megy nyugdíjba az utolsó munkahelye is, őt már felterjesztettük miniszteri elismerő oklevélre, amit meg is kapott. Én azt gondolom, hogyha bármikor az életben munkaerőt keresek, vagy valakivel szeretnék együtt dolgozni, akkor számomra ő az etalon. Tehát a munkamorája, a hozzáállása, a természete, ahogy az emberekhez áll, a segítőkészsége, a szakmai tudása. Én, amióta igazgatóként dolgozok, itt rá tudok támaszkodni, rá építek, mindent tud, mindenben segít. A világhoz alkalmazkodó, az informatikához alkalmazkodó kolléganőről van szó. Én csak hálával tartozok neki az elmúlt évekért, és én azt gondolom, hogy a legtöbb kolléga is így érez.
5: Még egy díj is gazdára talál a mai napon az év technikumi tanulója. Ki nyeri el ezt a szép elismerést?
6: A Szerencsi Szakképzési Centrum minden évben az évtechnikumi tanulója díjat adományozza egy arra érdemes diáknak. Ezt ebben az évben a 13. A turisztikai technikus szakos tanulója Tirpák Boglárka kapja, aki a szakmai tanulmányi versenyen elért eredményért mentesül az interaktív vizsga rész alól. Országos döntőt nyert csapattagja Magyarország az én hazámmal. Ebben az évben országos harmadik helyet értek el, tavaly országos elsőt, és előtte 2 évvel a Hungarikumok versenyen országos első helyezett csapattagja volt, szintén egy jeles kitűnő tanulmányi eredményt produkált mind az 5 év alatt, illetve a szakmai képzőhelyekről, a duális képzőhelyekről is mindig dicsérettel jött vissza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ő ezt így fogja tovább folytatni, akkor a diplomáig meg se fog állni, és remélem, hogy maximálisan sikeres lesz az életben, és az itt lerakott alapokat fogja tudni használni.
5: Ma még ünnepel az intézmény az összes tanulóval és diákkal és a szülőkkel is, de már csak párat alszunk, és jön az érettségi, az első nagy megmérettetés. Gondolom mindenki felkészült már erre a következő heti erőpróbára.
6: Hát bízom benne, hogy mindenki felkészült. Az biztos, hogy a kollégáim mindent megtettek, és mindenkit igyekeztek felkészíteni. Én azt gondolom, hogy nem lesz probléma. Mindenki a saját terveihez mérten fog teljesíteni az érettségén. Tehát aki egyetemre akar menni, biztos vagyok benne, hogy a maximális eredményeket fogja elérni. Aki a munkavilágába akar elhelyezkedni, ők is sikeresen fogják megugrani ezt a mércét. Ugye egy kicsit most másabb az érettségi már az elmúlt 1-2 évben, mint azelőtt. Tehát igazából itt most előrehozott érettségékkel kezdjük a hétfőket, szerdai napot matematikából, magyarból és történelemből, ezt a 12-esek fogják, és csütörtöktől szállnak ringbe a végzős hallgatóink csütörtök pénteken az idegen nyelvi érettségivel, és majd nekik az érettségi időszak a szakmai vizsgájukkal fog lezárulni, illetve majd még a szóbeli nyelvi érettségivel. Úgyhogy ez a technikumokban egy kicsit speciálisabb, mint egy normál gimnáziumban, picit hosszabbra nyúlik, szurkolunk a gyerekeknek.
5: Renkova Viktória ballagó diákkal beszélgetek. Nagyon meghatódtál, mert láttam, hogy egy kedves tanárodtól búcsúztál el a mai napon. Mit jelentett számodra ez a pár év, amit itt ebben az iskolában töltöttél?
7: Muszáj elmondanom, hogy ezek az elmúlt évek elég színesek voltak, voltak borúsak, vidámak, voltak lazák, de mindenféleképpen felejthetetlen élmények voltak, és felejthetetlen lesz számomra is ez az iskola, hiszen itt nem csak barátokra találtam, hanem tanárokra is, akik nem csak a tananyagot adták át, hanem egy kis darabot is önmagukból. Ezért fájó szívvel, de mégis jó kedvel búcsúzom tőlük, és úgy gondolom, hogy szép emlékeim lesznek az iskoláról, és hogy örömmel fogok itt minden egyes tagjára az iskolának visszagondolni.
5: Ma még ünnepeltek, kicsit szomorkás is ez az ünnep, meg kicsit örömteli is, de jövő héten megkezdődik azért az érettségi. Milyen gondolatokkal indulsz neki ennek a nagy erőpróbának, hisz ez egy nagy mérföldkő.
7: Elmondhatom, hogy már az érettségitől annyira nem félünk, hiszen mi technikumban vagyunk is, tavaly előrehozottan az kötelező tantárgyakba vizsgáztunk. Megemeltem magamnak az angolt, szóval abból fogok vizsgázni. Reménykedek a jó eredményekben természetesen, illetve még egy szakmai vizsga áll előttem. Szintén jó eredményekre számítok, és igazából ennyi. Nem gondolom azt, hogy most már félni kell valamitől, hiszen megtapasztaltuk már, hogy milyen ez.
5: Még azt mondnak, hogy hol szeretnél tovább tanulni?
7: Hát én beadtam a jelentkezésemet Egerbe, az Eszterházy Katolikus Egyetemre, és július 21-én várjuk az eredményeket, hiszen ez nem biztos, hogy ugye felvesznek, de jó reményeket fűzök hozzá.
5: Köszönöm szépen az interjút, sok boldogságot kívánok neked, gratulálok a ballagáshoz, legyen szép az életed.
7: Köszönöm szépen.
5: A mai napon Prohalma Mátre díjban részesült Kosztyú Tibor tanár úr, aki 41 éve tanít a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnáziumban, mi csak így hívjuk, hogy a Kossuth gimiben, bár most úgy hívják már, hogy Kossuth Lajos technikum. Milyen érzésekkel vetted át, tanár úr, ezt a díjat? Megjegyzem, minket is tanítottál, mint pályakezdő pedagógus, amikor ide jártunk ebbe az iskolába.
8: Hát nagyon meghatódtam, és nagyon jól esett, hogy eszükbe jutottam a kollégáknak, illetve a diákoknak. Nagyon jól esett ez a cím. Köszönöm szépen mindenki.
5: Igen, mert hogy ez az iskola egyik legrangosabb díja. Mi volt az a vezérfonal, ami ezen a 4 évtizeden át segített megtartani téged ebben a hivatásban és ebben a hűségben, hiszen ebben az intézményben kezdtél, és szeptemberben már nyugdíjba vonulsz.
8: Az az igazság, hogy nagyon sok jó gyereket és diákot ismertem meg. Más pályán nem lehetett volna ennyi diákot megismerni. Nagyon jók voltak, aranyosak voltak. Nagyon szerettem őket, szerettem közöttük lenni, úgyhogy ez tartott itt. Országos döntőbe is jutottuk a kosárlabda csapattal. Nagyon jó kis csapatot sikerült összeállítani. Ügyesek voltak, okosak voltak, nagyon jól teljesítettek, úgyhogy tényleg maradandó élmény nyújtottak ők is, meg a többi diák is.
5: Szakmailag is megújultál, hiszen a testnevelés tanári diplomád mellett elvégeztél egy olyan képzést is, amellyel az itt szakirányon tanuló gyerekeket tudott tanítani. Mi volt ez a képzés, és milyen tapasztalatokat adott az életedhez?
8: Ez a képzés személy és vagyonvédelmi elméletet tanítottam. A biztonsági őröknek elméletet nagyon szerettem tanítani, jó volt foglalkozni a diákokkal is, de különösen a felnőttekkel. Velük nagyon jó volt, nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy örülök neki, hogy megcsináltam ezt a szakmát, és hogy taníthattam. Sokat jelentett azt, hogy elméletet is tanítok a gyakorlat mellett. Az nagyon sokat dobott rajtam, úgy érzem, mint embert és mint tanárt. Nagyon sokat fejlesztett rajtam.
5: Szeptemberben már nem csengetnek be számodra az iskolába. Hogy fogod ezt kibírni, átvészelni? Várod-e már?
8: Nem várom, és nehezen fogom kibírni, biztos, mert nagyon fog hiányozni a tantestület is, meg a diákság is, úgyhogy nehéz lesz.
5: A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum ballagási ünnepségén átadják minden éven az iskola legrangosabb díját, a Pro Alma Mátre díjat. Balláni Szulimán Zsuzsanna iskolatitkár is megkapta ezt a díjat. Meglepetés volt, nem tudtál erről a díjról. Milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned akkor, amikor meghallottad a neved és végighallgattad a méltatást?
9: Hát először is nagyon-nagyon meglepődtem, mert mint ahogy most kiderült, mindenki tudott róla, csak én nem. Nagy büszkeséggel töltött el, és ugyanakkor nagyon megható is volt számomra, hisz egyáltalán nem számítottam erre. 38 éve dolgozom itt az iskolában. Az idén megyek nyugdíjba szeptembert, és úgy gondolom, hogy ez most olyan méltó lezárás, olyan büszke vagyok saját magamra, hogy ezt én kaptam, és hogy az igazgatónőm és a feletteseim ezt úgy gondolták és úgy ítélték, hogy én ezt megérdemlem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik innen is még egyszer. 1988. októbertől vagyok itt, azóta nagyon sok mindenen keresztül ment ez az iskola, sok változás volt. Úgy érzem, hogy pozitív irányba voltak a változások. A gyerekek is sokat változtak. Nem mondom, hogy negatív irányba, pozitív irányba is, negatív irányba is. Erről sok mindent tudnék így 38 év távlatából mondani. Úgy gondolom, hogy ennyi évre visszatekintve minden szép és minden jó volt, úgyhogy csak szép dolgokkal és jó dolgokkal tudok visszaemlékezni erre az időszakra.
5: 38 év tapasztalattal a hátad mögött most már megkérdezhetem, hogy milyen a jó iskolatitkár szerinted?
9: Nem tudom, hogy én jó iskolatitkár vagyok-e. Az az igazság, hogy próbáltam mindig mindenkivel szemben úgy viselkedni, illetve a munkámat úgy elvégezni, hogy senkiben ne hagyjak magam után szálkát. Én úgy érzem, hogy mindig lelkiismeretesen végeztem munkámat, legalábbis remélem. Tehát nem tudok úgy negatív dolgokra visszaemlékezni. Nagyon szeretem a munkámat, és egy kicsit fájó szívvel is megyek el innen, de úgy gondolom, hogy már jól esik nekem ez a pihenés, ami remélem, hogy vár rám.
4: Kedves hallgatóink, két osztály ballagott el idén a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos technikumából. Hallhatták Jászter Beáta összeállításában.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
4: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásokra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és kutatásokra. Másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hívszerelvények, valamint

0: amint a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adóbevallásokat várja június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelni. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett közleményében a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. Számon tartják a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küldenek a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választotta meg a szövetség elnökévé. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyosz képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. A magyosz új elnöke Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széleskörű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A tisztújítás részeként a közgyűlés megerősítette, hogy Greskovics Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét, biztosítva a folytonosságot és az elmúlt években kialakított szakmai irányok tovább vitelét. A több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszergyártás meghatározó vállalatait tömörítő magyosz kiemelt feladata, hogy a hazai gyógyszeripar érdekeit egységesen képviselje, hozzájárulva az ellátás biztonság fenntartásához, az iparág versenyképességének erősítéséhez és az innováció támogatásához. Járműipari szakmai konferenciával kezdődött meg pénteken a debreceni Nagyerdőben Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive. Május 29-e és 31-e között 50 ezer négyzetméteres területen ezernél is több jármű sorakozik fel a helyi stadion környezetében. Pap László, Debrecen polgármestere a konferencia megnyitóján azt mondta, a 21. század gazdaságát új kulcságazatok formálják. A járműipar, az elektromobilitás, a digitalizáció és a zöld technológiák. Debrecen nem szemlélője, hanem alakítója kíván lenni ezeknek a folyamatoknak, céljuk olyan modern, európai léptékű ipari és tudásközpontot építeni, ahol a helyi tehetség, a hazai vállalkozások és a nemzetközi nagyvállalatok együtt formálják a jövőt. A Debrecen Drive-on a hétvége során látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom mélyebb gödörbe lásni, magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval az idei nyár fürdőruhatrendjeiről beszélgettem.
2: Retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavart, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel.
1: Majd Horányi József horgászt a kecsegefogás módszereiről foggattam.
3: Hogy gyakorlatilag a nagy órom odaragasztja a csalit is a fenék közelébe, tehát a kecsegének nem kell különösebben keresgélni ezt a fajta csalit. Ez a csúszolmos módszer, talán legcélra vezetőbb, de van nagy méretű ólommal. A másik, hogy azt mondjuk, hogy egyszer olyan nagy sodrás van, hogy már 100 g-os ólomot sem tudjuk megállítani ott, ahol akarjuk. Ezért azt mondjuk, hogy veszük a kanálólomot, ami olyan, mint a kanál alakja van. Aha. És gyakorlatilag az benne jó, viszont a vízsodrás leszorítja.
1: Adásunk végén Fanisztó Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, a belga holland konyhával ismertetjük meg a hallgatókat.
4: Ez egy ilyen kétszer sült, nagyon ropogósra sült, vastagabbra vágott, mint a mi hagyományos hasábburgonyánk. Ezt vastagabbra vágják, és kétszer sütik. Először kap egy elősütés, aztán egy picit hűtik, és utána egy forró olajba készítik ropogósra, és ez annyira...
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, telefonvonal másik végén köszöntöm Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Anese.
1: Ránk rúgta az ajtót a nyár, nem tudok mást mondani, mert egyik nap még mínuszfokok voltak, reggelente még azért elég hűvösek, és délutánra, már kora délutánra meg azért bőven 20 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ami leginkább nyári napokat idézi. Ha nyár, akkor nyilvánvalóan sokat vagyunk kint a szabadban, sokat időt töltünk a vízparton, akik ezeknek a vízi sportoknak, vagy a napozásnak a szerelmesei, és hát ilyenkor fürdőruhát öltünk magunkra. Na de milyen fürdőruhát öltsünk magunkra ebben a szezonban?
2: Igen, ez mindig kérdés, szerintem minden nőt izgat, már ha a fürdőruhát, mert nagyon sokan még ott is elakadnak, hogy jaj, hát ő nem húz fürdőruhát. De jelentem, az idei év a well-beingről szól, és az önkifejezésről. Tehát nincs tiltott darab, persze mindig vannak trendek, de elsősorban ez a testhez és lélekhez is passzoló fürdőruha az, ami most célt szolgál. Tényleg ez a well-being az, ami a legjobban így megnevezhető most a fürdőruhadivatban, és ezt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És kinek milyen? Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll nyilván. Kritikával nézegessük és vásároljuk meg a fürdőruhákat. A jó hír az, hogy izgalmas megoldások kerülnek az előtérbe, tehát aki egy kicsit úgymond öltözködni is szeretne a fürdőruhájával, akkor annak most abszolút itt lesz az idén a trendje. Tehát izgalmas megoldások, anyagok, vibráló színek, de ugyanúgy a pasztellek is, illetve a virágminták divatban lesznek, illetve maradnak, amik voltak eddig. Újra értelmezzük egy kicsit így a sziluett, tehát a testalkatot, és nagyon jó hír, hogy ezek a klasszikus fazonok, azok újra visszatérnek az idén, és ezért is mondtam ezt a önkifejezést, vagy ezt a jó közérzetet, hogy nem kell lemondani senkinek a fürdőruháról, akinek van egy kis pocakja, és nem vékony, és klasszikusan azt mondja, hogy hát ő nem vesz fürdőruhát, mert nincs olyan alakja. Tehát most ezek a klasszikus egyberészesek abszolút újra előtérbe kerülnek, és egyáltalán nem kell miatta szégyenkezni. Maximum a színen lehet változtatni, hogy ne csak a feketéhez nyúljunk, mert a formája az abszolút testhez álló legyen, és bátran válasszanak színeket is. Nyilván egy élénk szín az mindig figyelemfelkeltő. Tehát, hogy inkább a szín a figyelemfelkeltő, nem annyira a fürdőruha szabása. Tehát nem kell lemondani, hanem válasszunk kellemes kis light színeket, aki tartózkodik a nagyon erős élénk színektől, mert hogy most divat a fuchsia, a napfényes sárga, a smaragdzöld, vagy a pisztácia zöld, a mély bordó, tehát a trendi színek, ezek most nagyon előtérbe kerülnek a fürdőruhák területén. De ez a retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavar, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel, egy kicsit pozícionálni így a testalkatunkat, tehát hogyha van pocak, vagy nagyon popsi, akkor most abszolút jó hír, hogy ezek a magasra szabott alsók, ezek trendé válnak az idén-nyáron. Lehetnek egyébként ilyen karakteres fürdőruhák is, hogy valami jellegzetesség van rajta, a szabott virágszirmok a felsőjén, vagy féloldalas, félvállal szabású fürdőruhák, vagy valamilyen kis fény, csillogás kerül a fürdőruhába, akár kövek a strasszok formájában is, vagy egy rátét festés formájában, és egy kicsit ilyen ékszerként ható fürdőruhák is divatba kerülnek, hogy akár a pántja lesz köves, vagy csillogós, vagy egy megkötője, ilyen apró kis elemek, fodrok, szegélyek, fény, elemek, csattok, tehát ezek egy kicsit ezt a kifutó hangulatot is vissza fogják adni a bátrabbak viseletében. Tehát attól függ, igen, hogy ki mennyire bátor, milyen a testalkata, hol viseli a fürdőruhát, mert nem tudom, te így tapasztaltad el, mese, hogy valahogy külföldön, tengerparton, ahol nem ismernek, ott bátrabban viseljük a saját stílusunkat.
1: Igen,
2: a
1: igen, szó szerint így van.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Hogy olyan, mintha itthon olyan félénkebbek lennénk, mitől félünk, hogy megszólnak, vagy megnéznek, vagy találkozunk ismerősökkel, tehát valahol ez egy érdekes jelenség, de abszolút így van, én tapasztaltam. Nem csak a fürdőruhák, hanem nyári kalapok, ruhák tekintetében is, hogy bátrabban viselik magunkat a nők. Lehet azért, mert talán abban az országban ez a szokás, és ezért felbátorodnak a hölgyek, hogy ott ők is bátrabban viselhetik a saját hangulatukat, személyiségüket.
1: A fürdőruhával kapcsolatban böngésztem én is különböző internetes oldalakat, és meglepődve láttam, hogy vannak olyan fürdőruhák, amely már inkább ilyen sportszetként funkcionál. Tehát ilyen szoknya jellegű felső, vagy mint egy kis biciklis nadrág, vagy attól rövidebb alsó. Tényleg egész furcsa, ugyanakkor meg nagyon jól néz ki, meg nagyon divatos, meg szerintem nagyon praktikus is. Ezekről mi a véleményed?
2: Alkat függő, tehát nem annyira kort helyezném előtérbe, meg a személyiséghez, hogy mennyire bírja el a személyiség azt, hogy játékosabb, feltűnőbb legyen, több mindent mutasson meg magából. Tehát nem klasszikusan az évek száma fogja meghatározni. De teljesen igazad van, igen, a sportelemek, tehát a sportos fürdőruhák, vagy a különböző kétrészesek, ugye régen a tankinik voltak nagy slágerek, hát most az is, csak másféle formában jön megint a divatba. És akkor még nem beszéltünk ugye a fürdőruha kiegészítőkről, a kendőkről, a sortokról, egyéb ilyen fürdő kellékek, mint napszemüveg, vagy kalap, ugye ezek megint visszatérnek, vagy talán mindig is voltak, de most sokkal hangsúlyosabbak lesznek az idén, ez a beach party divat, akár a tópartokon is egy ilyen tengerparti hangulatban lehet öltözni, vagy lehet viselni ezeket a nyári fürdőruhákat és a hozzátartozó kellékeket. Megmondom őszintén, én strandon, kifejezetten strandon már nagyon-nagyon régen jártam, ha csak nem úszni, tehát inkább tópart, vagy ha adódik, akkor tengerpart az, ami nálam számításba jöhet, és ott is egy picit, lehet, hogy a hely szelleme, vagy az, hogy nagyobb tér van, ott is egy kicsit bátrabban viselik a fürdőruhát a nők. Tehát ha nem is ilyen tengerparti hangulatban, de sokkal merészebben és elfogadóban, mint mondjuk egy strandon. A strand ugye tömöttebb, több ember van, tehát valahol ott jobban, ott nem tudunk úgymond úgy elbújni, mint esetleg egy tóparton.
1: Mindig csak a hölgyekről beszélünk. Szerintem az urak fürdő ruhái, nyilván, hogy azok nem olyan látványosak, és olyan nagy változások nem történnek, de azért mégis, ugye évek óta látjuk ezt a, hát én nem is tudom, hogy fürdősort, vagy bermuda, vagy...
2: Igen.
1: Vagy hát tulajdonképpen olyan, mintha a nyári rövidnadrágjába menne úszni némelyik férfi, pedig hát egy ilyen sportáruházba járva úszónadrágot kerestünk, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezek nem a hétköznapi rövidnadrágok, hanem ezek tényleg úszó sortok, vagy úszó rövidnadrágok. Tehát, hogy erről is ejthetünk néhány szót, hogy az urak mit vegyenek fel a vízparton.
2: A férfiaknál sokkal jobban jellemző a kényelem. Tehát náluk ezek a short jellegű fürdőnadrágok, ezek abszolút tartják még mindig magukat. Ugye itt megint a hossza, hogy kinek mennyi az, ami tetszik, hogy rövidebb, vagy akár térdig érő fazont választ, úszik-e esetleg, mert akkor mondjuk nem annyira praktikus, vagy csak strandolás szempontjából, vagy tóparton levés, és kevesebb úszás, fürdés szempontjából van rajta. De ez... Én nem gondolom, hogy ki fog menni a divatból. Most visszagondolok arra, hogy így valamelyik adásban beszélgettünk erről a low energy dressingről, azt hiszem, ugye, hogy ez a kényelmes, miért öltözködünk így kényelmesen, ugye ez inkább a ruházkodás szempontjából volt jelen a beszélgetésünkben, és azért, mert nem igényel sok döntés, tehát ez a döntési fáradtság hozza elő, és a férfiaknál ez külön probléma, hogyha öltözködésről kell gondolkodni. Tisztelet a kivételnek, de a többségénél ez nem téma. Nem kell, hogy gondot jelentsen, sőt, kifejezetten fárasztja őket az, hogy ki kell találni, hogy hogyan öltözködjenek, és ebben a fürdőruhadivatban ez nyugodtak lehetnek, hogy nem kell dönteni, úgyhogy ez biztos, hogy marad. A színek és egyéb kiegészítők náluk is változhatnak, tehát, hogy az egyszínű az inkább náluk trendi és divatba jött, mint a nagyon mintás és a nagyon élénk színek, illetve néha előfordul, hogy én még látok fecske fürdőruhákat is, de főleg az úszásnál, ugye, aki, hogyha én elmegyek így alkalmanként úszni, akkor az úszás szempontjából nyilván ez a kényelmes, vagy a testhez tapadó sort fürdőruha. De nyilván ez egy praktikum, és nem a divatot szolgálja.
1: A kiegészítőket ugye emlegetted, ezeket a kendőket, amelyeket különböző igen, raffinált módon tudunk magunkra tekerni, derékba, válba, itt-ott, megkötve, tehát szerintem azoknak is a változata az a végtelennel egyenlő.
2: Igen, strandpapucsban is a klasszikus strandpapucs az abszolút újra divatba lendült, de tavaly óta ugye a magasabb talpú keresztpántos strandpapucsok, ugye, aki abban tud járni, vagy azt találja kényelmesnek, az is még mindig divat az idén.
1: És egyetlen egy dolgot, azt mindig elmondjuk, hogy a fényvédőt azt sose felejtsük el. Milyen trendi a fürdőruhánk, hogyha piros ropogósra égünk benne, sajnos nagyon-nagyon nagy kárt okozunk saját magunknak, hiszen a bőrünk nem felejt.
2: Igen, a nyári kalapok, és hogyha valaki nem szereti a kendőket, bár én azért szeretem így a strandkendőt, mert ilyen multifunkcionális, igen, hogy vállra, lábra, tehát itt-ott lehet takargatni magunkat, de ha valaki ezt nem szereti, akkor rendszeresítsen egy sima fehér inget, egy óriás méretűt, vagy akár egy férfi fehér inget így a nők, vagy egy hosszújú póló, de az ingek egy kicsit kényelmesebbek, meg szellősebbek, és akkor azt ugyanúgy föl lehet kapni a fürdőruhára, még öltöztet is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes és alapos fürdőruha kalauzt erre a nyára, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy újítani kell ezen a kollekción, hogy az alkata, a személyisége szerint válassza olyat, amiben jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, majd jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia, Józsi!
2: Szerbusz Mesé, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az elmúlt héten már ilyen tavaszi horgász praktikákat osztottunk meg a hallgatókkal, és hát, ha jól tudom, azért van még ilyesmi a talsajodban. Mit hoztál nekünk mára?
2: Igen, most egy másik fajta horgászmódszert mutatnék be. Igazándiból, amitől a múlt héten, amiről beszéltünk, egy megybotos horgászmódszer, vagy egy úszós horgászmódszer, amik igazándiból az az előnye, hogy nem csak a fenéken, fenék közelében, hanem víz közt is lehet vele könnyedén horgászni, de a lényeg az, hogy tavaszian lefinomított szerelékkel lehet horgászni, ami ilyenkor igazán van jelentősége. Na most ugye ezt a horgászmódszert, az úszós horgászmódszert, ugye ezt a megybotozást is az angolok találták ki, épp úgy, mint a féder, vagy leginkább azt a pikkelbotos horgászmódszert, amit igazándiból most húzni elő. Az egy kicsit másabb, és én megkülönböztetném, hogy van külön féderbotos horgászat, meg külön ilyen pikkelbotos horgászat. A pikkelbotos horgász az egy tipikusan olyan fenekező horgászmódszer, ami tényleg nagyon vékony, lefinomított, könnyű szerelékes horgászathoz, fenekező horgászathoz találtak ki. Míg a féderbotozás az tulajdonképpen, míg a mai angliai klasszikus féderbotok még mindig olyan lágyak, de azt tudjuk, hogy amikor átjött Európába, itt azért kezdett kialakulni egy olyan féderbotos technika, mert nálunk Magyarországon Dömegából képvisel többek között, ami azt jelenti, hogy pontfogó technikának használják. Tehát nagyobb testű halakat fognak vele, innentől kezdve tulajdonképpen az a lefinomításos része az elvész, hiszen azokkal a botokkal nagyobbat kell dobni, távolabb kell dobni, és nagyobb halakat választunk.
1: Értem.
2: De most ezt most kizárjuk. Egyébként beszélgettünk a tavalyi év folyamán féderbotos horgászatról, kiveséztük, de ilyenkor tavasszal úgy gondolom, hogy kicsit lemennénk az alsó ágára a pikkelbotos horgászathoz. A pikkelbot nem csak attól másabb, mint a féderbot, hogy általában olyan 3 méterig, maximum 3-30-ig szokták pikkelbotnak hívni, de van 2-10-es, meg 2-40-es pikkelbot is, tehát ez is egy elég széles tartományú, éppen mint a féderbotok, de a lényeg az, hogy nem igazán, de nem a hosszában látom a lényeges különbséget, hanem az, hogy ezek tényleg olyan vékony anyagú, filigrán kis lágy botok, inkább azt, hogy nem azt mondom, hogy gyenge, mert nem gyenge bot az, hanem lágy botok, amik azt jelenti, hogy egy kilós kárász is szinte karikába tudja vágni a botot. Tehát a fárasztási élménye kívülről szemlélve óriási, az ember egy ilyen bot állásnál, ilyen C-betűs állásnál legalább egy 5 kilós pontot feltételezne.
1: Igen.
2: De a valóságban ez akár egy kilós kárász is lehet. Úgyhogy itt tulajdonképpen a botnak a látsága a lényeg. A látsága pedig azért nagyon fontos, hogy amikor és itt még jobban kijön a dolog, mint mondjuk egy meccsbotos horgászatnál ez a látság, mert amikor bevágok a tehát itt is vékony zsinórral horgászunk, szintén ugyan mondtam.
1: Ilyen kis finom szerelés.
2: Maximum 16-os főzsinór, elé 14-es, 12-es előke, kicsi kis ólomsúlyok, 15-20 g, nem több, vagy kicsi kis etetőkosalak, ilyen 10 g-os etetőkosalak, megtömel talán 25 g. Tehát ilyen könnyű kis szerelékre kell felkészülni. Ezért mondom ezt tavaszi, mert le van finom, mint a teljesen. És innentől kezdve ez a kis bot hidalja át azt a problémát, hogy amikor én bevágok, és netán hal van a végén, akkor ő nem csak az orsó fékjével tud korrigálni, hanem már maga a bot nyúlása is rögtön nyúlik utána.
1: Aha.
2: Nem olyan gerinces, és nem engedi elszakadni a zsinort.
1: Értem.
2: Én azt mondom egyébként, hogy ilyenkor, míg aki kevésbé tud jól fárasztani, az is nagyon jól áll a pikkel botokkal, mert mikor az orsója egy kicsit későn is kezd el adagolni a zsinort, a bot azon kívül, hogy ő kézzel követni esetleg a kiugró nagyobb halnak a mozgását, a bot már rögtön hajlik utána. Tehát valamelyest a reflexeket, ha egy kicsit még tompább a kis tavasszal, ez kisegíti, korrigálja. Tehát mindenféleképpen nagyon tudom javasolni ezt a horgászmódszert. A különlegessége az az, hogy ugye itt egy kis hal is hatalmas halnak érződik, hiszen rögtön az az érzésem az ember, hogy az hal az úr, és nem ő az úr. Hiszen egy ilyen karikába vágott botta azért irányítani nagyon lehet a halat, maximum egy kicsit terelgetni.
1: Igen.
2: Lehet.
1: És minden azt érdekel, hogy életed nagy halát megfogtad.
2: Igen. Teljesen ilyen érzése van az embernek. De ezt ki is kell élvezni, tehát jó sokáig kell fárasztani, és a biztonságos szákolás az itt is nagyon fontos. Itt, mint a botok hossza, ez elég rövid, tehát különböző, hogy mint egy meccsbotnál, vagy mint egy féderbotnál, hogy 360-tól indul fölfelé. Itt egy hagyományos mejtőszák is tökéletesen megteszi. A türelmes fárasztás az nagyon fontos dolog. És én is itt azt mondanám, hogy itt tulajdonképpen az orsóval különösebben a botanyag az nem releváns, meg letett botta a horgászok, nem kézben fogjuk a botot le, akár egy kompozit anyagú bottest, és ami kicsit nehezebb. nem fontos, hogy te egy nagyon magas karbontartalmat megvenni. Ehhez képest egy általában ezek a botokkal nem szokás messzire dobálni, tehát egy 25-ös, 30-as orsó bőven elég rá. Aminek egy követelménye van, mindegy, hogy első vagy hátsó fékes, legyen jó az a fékés kész, mert vékony a zsinórunk. A főzsinórnak tényleg azt mondom, hogy különösen ilyen március közepi időszakban 16-os főzsinórnál sokkal vastagabbat nem is nagyon javaslok, és akkor az előkével próbálunk lejjebb menni ilyen 14-12-es előkére. Itt mindenféleképpen viszont a meccsbotozáshoz képest egy picivel nagyobb horgot javasolnék, ott ugye ilyen 18-ast is mondtam, egy szemcsontira vetítve. Én most azt mondom, hogy egy kicsit azért menjünk följebb, mert ugyanis azzal, hogy itt a csali nem mozdul el a fenékről. Ebből kifolyólag nagyon szívesen veszik fel ezt a nagyobb testű halak is, akik szeretik azt, hogyha a csali nem izemmozog annyi előttük, és azokat a csalikat egy kicsit nagyobb horogra kell föltenni. Tehát azt mondjam, ilyen 12-es horogtól mehetünk akár egészen a 6-8-as horogig is, és akkor majd attól függ, hogy a csalink milyen ahhoz válaszol. Mert az biztos, ebben a horogmérben, tehát ezzel a fajta horgászmódszerrel, ezzel a horogmérben bármekkora halat megakasztunk, a horogunk az évvilágon sem probléma, mert ezt maximum zsinórunkkal lehet valami probléma, hogyha a fáztásnál valami x-el közbe jött. Úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy a horogunk ki fog hajolni, uram, bocsán. És mindenféleképpen kicsi kis fédelkos halat javasolnak, majd be lehet egy kis etetőanyagot bele gyúrni, és mehet is a horgászat. Annyi van benne, hogy sok olyan fédelbotos és pikkelbotos horgászt is látok, akik hagyományosan, mint ahogy amikor fenekező horgászattal horgászik az ember, a két bot az a víz felé néz be.
1: Aha.
2: Ezzel is lehet így horgászni, de az a gond, hogy az a finnyás kapásokat, amik ilyenkor tavasszal előfelé fordulnak, nem lehet rendesen látni. Tehát én azt mondom, hogy higgyük el, amit a versenyhorgászok különben is így használják a botjaikat, hogy a bot az a parttal párhuzamosan van, és derékszöget zárva a zsinór. Azért, mert tulajdonképpen itt a legkisebb mozgás is abban a pillanatban jelentkezik a bot
1: végén. Igen.
2: Míg a másik esetben, ott ugye, hát ezt ismét kotangensekkel, meg ilyesmikkel kell, meg koszinusszal, meg szinusszal kell figuráznunk, de az anyag, hogy ki lehet számolni azt, hogy egy centi elmozdulásra hát bizony, valószínűleg csak 0,5-0,6-os milliméteres elmozdulás jelentkezik. Tehát azért sokkal nagyobbat kell mozgatni rajta a halnak, hogy
1: észrevehető legyen a kapás.
2: Igen. És ugye még a másik az, hogy mint egy kicsit nagyobb horogokkal horgászunk, nem ritkán fordulhat az elő, mint a meccsbotozásnál előfordul, hogy gyakorlatilag olyan kicsi a horog, hogyha jó hegye van, rögtön bele is fordul a hal szájába, és tulajdonképpen maga az akasztás folyamata, bevágás folyamata szinte feleslegessé válik. Itt ez nem mondhatjuk el, mert olyan méretű a horog, hogy az mindenféleképpen ott be kell vágni, hogy az a nagyobb méretű, rendesen be tudjon szúródni. Igaz, hogy lágy szájú halakról beszélünk, de mindenféleképpen be kell, hogy szúródjon. Én azt mondom, hogy ennél a horgászmódszernél is inkább ilyenkor a általános tavaszi szabály érvényesül. Nem kell sok etetőanyag, de az legyen frankó.
1: És az legyen édes.
2: Igen. Valami édeskés, gyümölcsös íz, ezek ilyenkor nagyon mennek, de ha nem akarjuk mi magunk kiválasztani, ma már minden nagyobb gyártónak megkülönböztetetten rá van írva, hogy hidegvízi etetőanyag. Mm-hmm. Ez nem csak attól, nem csak az íze miatt más, hanem mert a hidegvizekben kicsit az aromák lassabban terjednek, egy kicsit túl van aromázva. Valószínűleg a nyáron ezt a halak egy kicsit taszítóbbnak éreznék, és a horgász, mikor ilyenkor fölbontja, úgy is érezi, hogy ez lehet, hogy túlöltek a célon, tehát az eper, mintha egy kicsit több eper lenne a kelleténél, de mindegy, az anyag, hogy ezt ilyenkor ezt kell használni. És a csalikban azt mondom, hogy mindenféleképpen a fehérjedús, tehát az állati eredetű csalikat, tehát a gilisztát és a csontit, pinkit, ilyesmiket javasolni.
1: Gyúrjunk bele.
2: Igen, etetőanyagban is, meg azt is mindenféleképpen legyen a horgon. Tehát, mintha nagyobb csalit is teszünk föl, nem árt, hogyha mellé húzunk egy ilyet is, és ilyenkor egy vegyes csalizási módszerrel horgászunk, mert a fehérjedús táplálék az mindenféleképpen, tehát halak ösztönösen ezt keresik. És ezeket tudjuk kiszolgálni azzal, hogyha teszünk egy ilyet is. Mondjuk egy szem kukorica, csemely kukorica mellé. Úgyhogy mindenféleképpen azt javaslom a horgászoknak, hogy próbálkozzanak meg ezzel a módszerrel is. Mindenféleképpen azt mondom, hogy nem kell drága botot venni, de tavaszi botnak egy ilyen nagyon élvezetes tud lenni, mert látványos, sokkal több kapást eredményez. És igaz, hogy lehet, hogy az év több részében ezt a botot félre fogjuk tenni, de ezért mondom azt, hogy lehetünk egy olcsóbb, egyszerű kompozit botot is. Nem kell vele kézben fogni, lehet
1: de
2: tenni.
1: De néhány hétig nagyon élvezetes horgászás.
2: És sokkal elményesebb lesz, mint egy hagyományos, pontyos féderbotos horgászat.
1: Remélem, neked is sikerül majd ilyen módszerrel sok szép halacskát fárasztani, illetve fogni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, én jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból várok. Szia!
2: Szervusz, Esi!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló Bálci. Szia Bálci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Folytatjuk ízutazásunkat Európában, és most ország, a holland és a belga nemzet konyhájával fogunk majd foglalkozni. Sok hasonlóságot mutatnak, de azért van közöttük különbség is. Melyikkel szeretnéd kezdeni?
2: Kezdjük a belgával.
1: Mik a belga konyha jellemzői?
2: Szerintem nem sokan ismerik úgy nagyon a belga konyhát, mint gasztronómiai területet. Nyilván általunk nem annyira közkedvelt és valószínűleg nem annyira népszerű alapanyagok és ízvilág miatt. Főként jellegzetesen a germán és a latin francia kultúra találkozási helye, és nagyjából ez is határozza meg egyébként a gasztronómiáját, illetve még az északi népek től átvett gasztronómiai szokások és alapanyagok jellemzik. A kedvelt alapanyagaik inkább a tenger és édesvízi halak, főként mondjuk az angolnát nagyon kedvelik, illetve a rákokat, kagylókat, és hát a vathúst is előszeretettel készítik. A zöldségek terén a Flandria területén jellemző és ott termő zöldségeket részesítik előben, mint a kelbimbó, az endívia és ehhez hasonlók. Illetve hát van egy nagyon híres és belga büszkeségnek mondott, hát egy sült krumpli. Ez egy ilyen kétszer sült, nagyon ropogósra sült, vastagabbra vágott, mint a mi hagyományos hasábburgonyánk. Ezt vastagabbra vágják, és kétszer sütik. Először kap egy elősütés, aztán egy picit hűtik, és utána egy forró olajba készítik ropogósra, és ez annyira jellegzetes, és a magukénak tudják és érzik, hogy ezt előszeretettel fogyasztják, és van egy nagyon népszerű, mondhatjuk, hogy nemzeti ételük, ami egyesíti ezt a belga sült burgonyát és az általuk nagyon kedvelt füzes lében pácolt kagylóhúst.
1: Milyen fűszereket használnak, illetve zöldségek közül? Ha jól tudom, azért nem túl változatos zöldségekben a konyhájuk.
2: Igen, hát zöldségek terén egy kicsit visszafogottabbak. Esznek egyébként változatosan húsokat is, tehát csirkehúsból készült idézőjelben nemzeti ételük is van, ez a waterzui. Ezt ilyen tejszínes ragú tulajdonképpen, ezt készítik csirkéből és halból is, illetve vannak még különféle szószokban főtt tengeri és édesvízi halak. Például van flamand gulyásuk, ami ugye marhahúsból készül, illetve hát ugye nagyon híresek a belga sörök, és ezzel is főznek, illetve ízesítenek különféle húsokat. A zöldségek terén egy picit talán visszafogottabbak, tehát nem annyira változatos, mint mondjuk egy spanyol vagy egy olasz konyha. Inkább ezek a levélsaláták és a kelbimbó, a káposztafélék, ezek talán, amik egy kicsit hajaznak a belga konyhára, de igazán úgy szerintem jellegzetes belga zöldséges ételt nem nagyon tudnánk mondani.
1: Milyen fűszereket használnak?
2: Náluk az alapfűszerezés nem túl változatos. Viszont a konyháját és a gasztronómiáját már most napjainkban nagy mértékben befolyásolják, és ezáltal színesítik is a külföldi származású bevándorlók és az ő leszármazottaik. Tehát így azért ott is eléggé széles körben elterjedtek az olasz, török, marokkói, algír, portugál és különböző konyháknak a fűszerei, viszont ezt nem kifejezetten mondanánk belgának, de maga az, hogy a belga ételeket nagyon ilyen vibráló és változatos és friss fűszerek vagy zöldségek jellemeznék, az én nem gondolom és nem tudok ilyenről.
1: Milyen jellemző ételeik vannak még, amit itt ki lehet emelni, hogy azért ez csak náluk jellemző?
2: Náluk nagyon híres mondjuk a spárga, ami megint nem feltétlenül egy világszinten nagyon elterjedt és közkedvelt. Egyébként egy nagyon egészséges és nagyon finom zöldség. Na, ott náluk van egy ilyen, hát ilyen egytál ételként fogyasztják főként, vagy füstölt kolbásszal, vagy főtt sonkával készítik zöldségekkel, krumplival, és ez ilyen egytál étel, ilyen ragú-szerű dolog, de ez is inkább burgonya, és valami kis főtt hús, vagy főtt sonka, vagy kolbász, és akkor ez ilyen egyszerű, de náluk ez jellegzetes.
1: Nem maradhatnak ki a sorból a desszertek, édességek. Ha jól tudom, van egy desszertféleség, amit itthon is fogyasztunk, a gofri, aminek az eredete az Belgiumba tehető, bár ők egy kicsit másképp fogyasztják, vagy készítik.
2: Igen, tehát a gofri, amit mi ismerünk, ugye ez a hagyományos kis gofrisütőben sült, ilyen sűrű palcsinta tésztaszerű, kis nutellával, kis tejszínhabbal, leperrel, stb., hogy fogyasztjuk. Na most ez a belgáknál ez nagyon széles körben is nagyon elterjedt. Olyan szinten, hogy ők nem is csak édességnek fogyasztják például, hanem vannak sós gofriaik is. Találkoztunk már itthon egy-két ilyen belga gofrizóval. Igazából ők a feltétre helyezik a hangsúlyt, és azt variálják. Nagyon sokféleképpen, nagyon sokféle módon. Hogyha valakitől megkérdezik, hogy mi jut eszébe Belgiumról, az pedig a csokoládé, ugye, ami méltán világhírű, a belga csoki. Tulajdonképpen náluk ennek is egy millió meg egy formája van, tehát több csokiboltot találunk Belgiumban szerintem, mint élelmiszerboltot, és nagyon elterjedt náluk ez a, és náluk még a különleges csokikat is előnyben részesítik, amik nálunk esetleg szokatlanok lehetnek, mondjuk csilivel, vagy kakukkfűvel, vagy más zöld fűszerrel ízesített csokik. Ott is csak a képzelet szab neki határt, úgyhogy az alapjuk megvan hozzá, mert a csokoládéjuk az világhírű minőségű, innentől úgy variálják, ahogy szeretik.
1: Ugye a belgákat a csokik mellett még a sörökről is szoktuk emlegetni. Mit kell tudnunk a belga sörökről?
2: Tulajdonképpen a belga sörök majdnem annyira népszerűek, hanem annyira népszerűek, mint mondjuk a francia borok, és annyira rég eredeteztethetők. Tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy egy belga apátsági sört veszünk, az akár egy 5-600 éves apátságnak is a sörfőzdéje lehet, ugye, amikor a szerzetesek főzték a söröket. Nagyon-nagyon sokféle sörük van, a búzasört nagyon népszerű náluk, a barna sör nagyon népszerű náluk, és mindegyiket más-más ételhez használják fel. Rendkívül előszeretettel használják ételbe a söröket, akár pácoláshoz, akár ízesítésgyanánt, illetve hát ételekhez párosítják és társítják akár a franciák ugye a borokat. Tehát minden ételhez megvan például a megfelelő sörük, amit ők úgy gondolnak, például a búzasört a halakhoz vagy a tengeri ételekhez. Én gyakran találkozom vele, hogy a búzasört akár citrommal ízesítik, és ez ad egy különleges ízt. A vörös húsokat inkább a sötét, és majd ahogyan fekete sörökkel párosítják, és a világos söröket pedig a szárnyasokhoz előszeretettel kínálják.
1: Mindig meg szoktam kérdezni, hogy neked van-e olyan ételed, ami így a belga ételek közül, amit szívesen fogyasztasz, és itt szoktatok-e készíteni az étteremben valami hasonlót?
2: Tulajdonképpen amennyire számunkra, talán magyarok számára egy picit ugye távol áll ez a belga konyha, annyira nem is nagyon ismerjük, és most hirtelen nem is tudnék olyan nagyon jellegzetes olyan belga ételt mondani, ami közel áll a szívemhez. Hát nyilván, mint minden szakács, én is édesszájú vagyok, a csokit nagyon szeretem, a belga csokit azt nagyon szeretem, a jó minőségű csokit, az ebből készült édességek azok minden mennyiségben jöhetnek, illetve hát ha már gofri, akkor gofri, még ha egy kicsit a miénk más is, mint a belgáké, azt is nagyon szívesen és szeretettel fogyasztom.
1: Nem ejtettünk szót a sajtokról.
2: Igen, hát a sajtokkal nagyjából úgy állnak a belgák, mint a sörrel, hogy inkább az apátok készítették, és ezek a szerzetesek régen még csak saját belső használatra és a saját ellátásukra, de rájöttek, hogy igazából ez olyan minőséget képvisel, ami akár külföldi piacokra is szánják, úgyhogy igen, népszerűek és nagyon finomak. Nem feltétlenül mondom, hogy túl sokféle belga sajttal fogunk találkozni, mondjuk éttermekben vagy, de mondjuk szupermarketekben, hipermarketekben lehet velük találkozni. Ilyen mi például, ami a hollandok, hát ez közös, talán ez ilyen közös vonal náluk, ez a Gouda, az Edami, igen, és ezeknek a különböző változatai. De mondom, tehát Belgiumban biztos, hogy sokkal több és több fajta ilyen tradicionális apátsági sajttal lehet találkozni.
1: Én azt gondolom, hogy mindent kiveséztünk, amit így nagy hirtelen a belga konyháról tudnunk kell. Folytassuk a hollandokkal. Azért a két konyha között sok párhuzamos vonás is van. Mik a jellemzői leginkább a holland konyhának?
2: A Hollandia konyháját is egy történelmi kapcsolat határozza meg hasonlóképpen, mint a belgákét. Náluk az indonéz kapcsolat, ami a történelmi szálakból eredeteztethető, és a holland-indonéz fúziós konyha az, ami igazán jellemző erre az országra, és ezáltal szerintem egy kicsit karakteresebb, színesebb, és úgy vibrálóbb lett ezáltal a holland konyha, ami hát talán nem véletlenül nem annyira ismert és elterjedt, mint mondjuk az olasz vagy a spanyol. Nagyon izgalmas és nagyon jó fúziós ételek vannak ennek a két országnak a párosításából.
1: Néhány jellegzetes ételt tudsz nekünk mondani?
2: Hát igen, például a stampot, az egy jellegzetes holland étel. Igazából ez is egy ilyen egytál étel, hasonló, mint a belgáknál. Burgonyából, zöldségekkel, füstölt hússal, kolbásszal készítik, és Tulajdonképpen ezt egy megfőzik együtt a zöldségeket, a burgonyát, és ezt így lepépesítik. És akkor ez egy ilyen meleg fogás, ilyen hidegtéli napokon fogyasztják egy kis füstölt hússal, sonkával. Vagy van például ugye tengerparti ország is hasonló, mint a belgák, ugye ők is előszeretettel fogyasztanak tengeri herkentyűt és halakat, és van ez a haring nevű holland étel. Ez hagyományosan friss halból készül, szezámmagos hagyma savanyúsággal, ezt ilyen ecetes lében ízesítik. Valami azt hasonlítani kéne, akkor mint itthon nálunk ez a ruszli. Valószínűleg onnan is vettük át, illetve hát tulajdonképpen, ha még meg kell említeni, akkor van ez a bitterballen. Ez egy ilyen ízletes, ropogós golyó, egy ilyen húsos töltelékből áll, amit megtöltenek egy ilyen valamilyen mártással vagy krémmel, marhahúsból készítik leggyakrabban. Panírba forgatják, megsütik, és tulajdonképpen az ilyen snackként funkcionál náluk. Valamilyen mártást kínálnak hozzá, mustárt, vagy egy majonézt, vagy bármit. És inkább ezt ilyen sörkorcsákhoz, beszélgetésekhez fogyasztják. Talán ezek, amik úgy a legjellegzetesebbek Hollandiára.
1: Ha Hollandia nevét meghallod, akkor kettő dolog jut eszedbe. A holland sör és a holland sajt. Beszéljünk először a sajtról, mert szerintem minden étkezésnél fogyasztanak sajtot, és aztán utána persze nyilván sört isznak. Tehát, hogy a holland sajt és a holland sör.
2: Hát a holland sajt az már egy picit azért népszerűbb és ismertebb, tehát hogyha csak kettőt kellene említeni, akkor a Gouda és az Edami, ami mindenki ismeri és használ itthon. Na most a Gouda és az Edami is nagyon-nagyon sokféle és nagyon-nagyon sok változata van. Karakteresebbek, ízesebbek, tovább érleltebbek, nagyon nagy tradícióra és hagyományra tekint vissza a holland sajt készítés, és nem véletlenül világszerte ismertek és elismertek. Talán pont emiatt a karakterességük és jellegzetességük miatt csak az igazán sajtkedvelők és gurmék azok, akik előszeretettel fogyasztják a változatosabb sajtokat. Mi tulajdonképpen így a Közép-Európában ez az Edam és a Gouda, amit úgy ismerünk és szeretünk is. A holland sör, ha valakit megkérdezünk, milyen holland sört ismer, akkor ez a tipikusan mindenhol kapható és a helyneken, ugye, ami egy hagyományos, úgynevezett A-élesztő nevű élesztővel is valamilyen olyan különleges eljárással készítik, amit náluk ugye nagyon jellegzetes, illetve az Amstel, ami még ugye Amsterdamról kapta valószínűleg a nevét. Hát nem kell nagyon bemutatnom senkinek, a helyneken azt szerintem nagyjából mindenhol találkozhatunk vele, az Amstellel lehet, hogy kevésbé, de azzal is. Ez a két talán legjellegzetesebb holland sör, ezen kívül biztos, hogy vannak még más sörfőzdék és hagyományos sörgyárak, amit nem feltétlenül ismerünk, ezt rádobták a világra, és ezt nagyjából mindenki ismeri.
1: Egyébként ők is használják az ételkészítéshez a söröket?
2: Hagyományosan igen, nem olyan szélesen elterjedt, tehát ők nem feltétlenül párosítják ételekhez, de mondjuk pácolni, vagy sütni, főzni vele, azt előszeretettel használják.
1: Nem beszéltünk a húsokról és a fűszerekről. Milyen húsokat használnak a fűszerezésről, mit kell tudnunk?
2: Tulajdonképpen hasonló a belgáéhoz. Nagyon szeretik a csirkehúst, a szárnyas húst nagyon előnyben részesítik a hollandok. Előszeretettel párosítják a szárnyas húsokat, illetve a tengeri vagy a halételeket is, tehát vannak olyan ételeik, amikben közösen szerepelnek. Viszonylag én azt gondolom, hogy kevés vörös húst fogyasztanak, talán egy-két ételükben, amiben úgy tipikusan megjelenik. Olyan nagyon tipikus és hagyományos fűszereket kevésbé használnak. Az alapfűszerezésük az ugye megvan a hagyma, a fokhagyma, a só, a bors, ezeket mind már a só nem fűszer, igaz. De emellett ugye ez az indonéz ráhatás, egy kicsit ázsiaias, és ez a fúzió, ez ugye egy kicsit színesíti a konyhájukat, úgyhogy ebből adódik.
1: Desszertek.
2: Hát Hollandiában is, ha mondani kell valamit, akkor gofri. Akkor ott is nagyon népszerű a gofri. Gondolom ez a belga holland kapcsolatnak köszönhető. Illetve hát van egy, úgy mondják, hogy waffel tulajdonképpen, fordításban gofri, de az nem gofri, hanem egy ilyen két ilyen vékony ostyalap között ilyen nagyon finom karamell réteg, és ezt már nálunk is lehet egyébként kapni, ez annyira népszerű lett, hogy elterjedt Európában is, illetve az a holland palacsinta, tehát nem úgy kell elképzelni, mint a mi palacsintánkat, mi a francia palacsintát ismerjük tulajdonképpen, amit megtöltünk ezzel, azzal, amazzal, de náluk ez a Poffertjes, egy ilyen kis légies, könnyed palacsinta, egy ilyen kis, mint egy, hát tulajdonképpen tojásfehérje, habbal lazítják, és úgy sütik, ilyen kis légiesen, könnyedre hasonló, mint egy piskóta, és ezt találják olvasztott vajjal, porcukorral, és ez náluk nagyon-nagyon népszerű.
1: Van-e olyan kedvenc holland ételed, amit szívesen fogyasztanál, vagy fogyasztat?
2: Hát említhetném a Heineken, de az ugye az nem étel, de hát tulajdonképpen a holland konyha is hasonlóan a belgához, annyira nem áll közel hozzá. Azért valljuk be, hogy a mi konyhánk és a mi gasztronómiánk azért sokkal változatosabb, és sokkal jobban szeretjük, és valószínűleg ezért nem is terjedt el olyan mértékben, mint akár a belga gasztronómia a világban, a holland. A gofrit szeretem, ezt a karamellás kekszüket nagyon szeretem, de úgy igazán hagyományos holland ételt bevallom őszintén még nem kóstoltam. Sajnos az ő konyhájuk már őben eltér a miénktől, és valószínűleg ezért nem is annyira népszerű nálunk.
1: Azt hiszem, hogy a Hollandiának és Belgiumnak a konyhájáról nagy vonalakban ennyit tudtunk elmondani. Én köszönöm, hogy segítségemre voltál ebben az ízutazásban. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést neked, aztán jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Összesen mintegy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd euró forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból. Emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán az Európai Bizottság felszabadította a feltételességi mechanizmushoz kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is. Von der Leyen tájékoztatása szerint további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Ennek részeként Magyarország fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, valamint olyan jogszabályokat fogad el, amelyek kezelik az összeférhetetlenséggel és az integritási szabályokkal kapcsolatos uniós aggályokat. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, hangsúlyozta Tanács Zoltán, az Európai Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Facebook oldalán a tanácskozásról azt írta: hozzászólásomat azzal kezdtem, hogy Magyarország újra itt van Európában. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mindenki rendkívül támogató, és várja a lehetséges együttműködést a tudomány, a kutatásfejlesztés és az innováció terén. Hangsúlyoztam, hogy a Horizont program nagyon fontos számunkra, az ehhez való visszakapcsolódás az egyik elsődleges prioritásunk, tette hozzá a tárcavezető. Mint írta, jelenleg is folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Jó hír, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás fog tudományra és kutatásra jutni, mint eddig, akár az eddigiek duplája. Magyarország érdeke, hogy ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szerezze meg, ehhez azonban növelni kell a hazai pályázati hatékonyságot és a tudományos eredményeket valós gazdasági társadalmi haszonná kell formálni, emelte ki a politikus. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az adóhivatal erre hívta fel az érintettek figyelmét. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes

0: elír száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az elmdíj bevallást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresni a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek többek között a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden terület, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. A kihívás napja alkalmából megrendezett országos megmérettetésen a második helyen végzett Miskolc, jelentette be közösségi oldalán Hollósi András alpolgármester szombaton reggel. Közölte, idén 16.274 volt az aktivitások száma, ami közel kétszer annyi, mint a tavalyi évben. Miskolc városa 300.000 forint értékű sportszer utalványban is részesül. Az ezüst is szépen csillog, hatalmas büszkeség Miskolcnak az eredmény. Nagy köszönet mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson, büszkék vagyunk rátok. Miskolc a sportvárosa is, fogalmazott az alpolgármester. A 70.000 feletti városok rangsorában az első helyet Székesfehérvár szerezte meg.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa is kisfia most együtt látogatják,

0: reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A prefektus hallgatott. Döbbenve és lázadozva belül, de tisztelettel hallgatta az öreg szavait, és arra gondolt, öreg már szegény, és arra gondolt, csak egy jámbor vén juhász, mit tudhat a világról? Janel, te prefektus vagy, nagy úr, szavadat sokan hallják, és ez jó. Úgy történt minden, ahogy akartam. De most kérek valamit tőled, Janel. Szólj, bács Trajan. Az öreg ember ránézett az unokájára, egyenesen a szemébe, és úgy mondta. Ígérd meg, Jonel, hogy az igazságot fogod cselekedni mindig és mindig, mert csak az igazság az élet. Ami nem igazság, az pusztulás. Ígérd meg. Ígérem. Esküdj meg, hogy sem szóval, sem tettel, sem semmilyen módon nem cselekszel az igazság ellen, mert aki az igazság ellen cselekszik, az a nép ellen cselekszik. Esküdj meg. Esküszöm. Úgy segítsen meg téged az Isten? Úgy segítsen meg engem az Isten. Jól van, mondta az öreg ember, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Most már jól van. Most már meghalhatok. Aztán még sokáig ültek egymás mellett a padon szó nélkül, és nézték a hegyeket, és hallgatták az őszt, ahogy Lábújhegyen tova haladt, gerincről gerincre lépve a világ fölött. Aztán este lett. Jonel elbúcsúzott, lement a gépkocsijához, és visszatért a városba. És bács Trajan azon az éjszakán meghalt. Temetésén az egész család összegyűlt. Virzsil a királyi sebészeti klinika főorvosa és Jonel a prefektus vitték vállukon a koporsót az unokatestvéreikkel együtt. Bocskoros juhosgazdákkal, bozontos szénégetőkkel, és az összegyűlt hegyi nép meghatott szemekkel nézte a mindenható prefektus urat, bács Trajan unokáját, aki vérükből való vér, és sokan arra gondoltak talán, hát ha ezentúl mindig így lesz, hogy az urak és parasztok együtt viszik vállukon a koporsókat, és együtt faragják a bölcsőket is a jövendő számára. A temetésre Marioára is eljött, urával és 6 gyermekével. Mikor Jonel megállt előtte és kezet nyújtott neki, és tenyerében tartotta egy másodpercig az asszony munkától eldurvult érdes meleg kezét, abban a pillanatban érezte meg életében először, hogy mennyi sok idő telt már el a fiatalság óta. Marioára arcát barázdák árnyékolták már. S hajdan oly vidám szemei szomorúak voltak, és mélyen ültek, mint azoké, akik egy idő óta befelé néznek önmagukba, és ott keresik a dolgok végső titkát. Szép gyermekeid vannak, mondta Jonel, hogy szóljon valamit. Isten tartsa meg őket Marioára. Köszönöm, uram, felelte halkan az asszony. Isten tartsa meg a tieidet is. Neked mennyi van? A prefektus arca elsötétült. Egy sincs, felelte tompán. Ez volt életének egyik nagy fájdalma. Elena beteges volt, és nem tudott gyermeket adni. Az asszony sajnálkozva nézett rá puha anyás pillantással. A te gyermekeid vagyunk mindannyian, prefektus úr, mondta aztán halkan és lehajtott fejjel, tartson meg sokáig az Isten. A Marioára ura is ott állt, és zavartan forgatta kezében a kalapját. Nagy darab ember volt, erdős gazda és vízimolnár, aki saját fűrészén készítette a deszkát, és maga fuvarozta le a városba. Ez az uram. Dimitrunak hívják. Isten tartson meg, Dimitru. Isten tartson meg, uram. Régen készülök rá, hogy megköszönjem neked, amit annak idején az erdőkért tettél, amikor azok az idegenek ki akarták venni kezünkből a kenyeret. Hát most megköszönöm mindannyiunk nevében, Isten éltessen, prefektus úr. Temetés után megülték a tort. Házigazda a legidősebb burszánú volt, Kosta ügyvéd bátyja. Pálinkát is ittak, és sajtot ettek hozzá. Ott ültek a juhos gazdák, mind a kisház megtelt cserzett birkabőr szagával. És Jonel fájva emlékezett vissza azokra az időkre, amikor még itt ült naponta ő is ezek között az emberek között, együtt örvendezett velük a jó időnek, és együtt aggódott viharon, jégesőn. Éltessen, Jonel! Emelte föl Kosta ügyvéd a poharát, mintha eltalálta volna fia gondolatait. Éltessen, Virzsil! Majd egy kis szomorú mosolyjal a szája körül hozzátette a köszöntéshez. Arra, ami szép volt! Arra, ami szép volt, felelte Virzsil a főorvos, és megkönnyesedett szemmel vette kezébe a poharat. Jonel elborult arccal, szótlanul itta ki fenékig az áldomást, aztán hamarosan felkelt a helyéről, és elbúcsúzott. Amíg az autó lefele vitte a hegyről bele az éjszakába, a kényelmes ülésén hátradőlve elgondolkozott azon, hogy vajon az ár, amit fizetnie kellett azért, hogy prefektusa lehessen ennek a népnek, nem volt-e mégis igen-igen magas? Nem volt-e mégis több, mint amennyit egy embertől kívánni szabad? Mario árára gondolt, és hat gyermekére, és úgy érezte, hogy nincs a világnak az a hivatalos gépkocsija, amit föl ne cserélne szívesen egy pár ócska bocskorért. Egy pár bocskorért, amelyikben ott léphetne most valamelyik kanyargós hegyi ösvényen hazafelé, egy hegyes tetejű kis faházhoz, maga mögött Mario árával, és a hat gyerekkel. Elena akkor már harmadik éve feküdt az egyik nagy fővárosi szanatóriumban. Hogy tulajdonképpen mi volt a baja, azt egy orvos se tudta biztosan megmondani. Jonel néha arra is gondolt, hogy talán nincs is semmi baja, csak az unalom. Ráért beteg lenni, hát beteg volt. A Konstantineszku rokonságot lebzselt körülötte, és megtöltötte a fejét mindenféle léha butasággal. Jonel olykor valóban haragudott a feleségére. Ha feljött volna ide a hegyre, kavarta volna a sajtot, főzte volna a puliszkát, és mosott volna egész nap, mint a havasi asszonyok, nem lett volna semmi baja, gondolta magában. De Elena sohasem járt fönt a hegyen. Nem akarta bács Trajanékat látni. Undorodott a birkaszaktól, és nem ette a puliszkát sem. A társaság, amelyhez tartozott, Párizst majmolta. Divatban, szokásban, viselkedésben, és betegségben is. Nem, a házassága nem volt szerencsés, azt mindenki láthatta, még Jonel apja is. De Kosta ügyvéd ezzel vigasztalta a fiát. Tartoztál vele az ördögnek, Jonel. Mindenki tartozik valamivel az ördögnek, te a házasságoddal tartoztál, de legalább túl vagy rajta, s a politikai pályádat elindították a Konstantineszkuk, az a fontos. De Jonel néha úgy érezte, hogy talán mégsem ez a legfontosabb. De nem szólt. Minek? Ami megtörtént, azon úgysem lehet segíteni. Bács Traján temetése után teljes erővel vetette magát a munkába. Szükség is volt erre. Az egymást követő kormányváltozások ideje alatt a megye közigazgatása összezavarodott. 2-3 éves panaszok hevertek elintézetlenül. Szolgabírók, jegyzők saját szakállukra intézkedtek, s némelyikük, mint egy-egy valóságos kis despota uralkodott a népe fölött. A nép némán tűrt és hallgatott, mert megszokta, hogy hiába megy panaszra bárhova, a kivizsgálási parancs újra csak a főszolgabíróhoz, vagy a jegyzőhöz tér vissza, s jaj akkor a panasztevőnek. Jonel Borsanu erős kézzel nyúlt bele a dolgokba. A panaszokat maga vizsgálta ki a helyszínen, s a hivatalnokok visszaéléseit könyörtelenül torolta meg. Így is beletelt jó néhány hónap, amíg rendet tudott csinálni a megyében, és mikor ezzel végre megvolt, akkor rászakadt az országra az igazi háború, a maga teljes valóságában. Eddig csak egy-egy hadtestet küldtek ki a frontra, és inkább otthon lármáztak sajtóban és ökölrázó beszédekben, hogy bebizonyítsák a németeknek, mennyivel különb fegyvertárs Románia, mint a szabotáló Magyarország. De egyszerre megváltozott a helyzet. Románia mozgósított, most már nem csak újságcikkekben és propagandabeszédekben, hanem a valóságban is. Nem ez volt az első mozgósítás. Az utóbbi években gyakran játszottak már a különböző kormányok ilyesmit Erdéllyel kapcsolatban. De Jonel tudta, hogy ez most nem ijesztgetés és nem színház. Ez vérre megy, és életre. És eszébe jutottak Bács Traján utolsó szavai az igazságról. És mert úgy érezte, hogy kétféle igazság van, az egyik az ország igazsága, amelyik a háborút kellett válasszani a németek oldalán Erdély miatt, s a másik a nép igazsága, amely mindenképpen életben kell maradjon, megpróbálta egyszerre szolgálni mind a két igazságot. Olyan volt ez, mint egy nehéz, rettenetesen nehéz és bonyolult hadművelet magánháború országon belül. A németek kívánságait, a gabona és állatbeszolgáltatásokat illetőleg a legszigorúbban végrehajtotta. A nép majd megél valahogy így is, mondogatta, fontos, hogy életben hagyják. De a katonai behívásoknál, akit csak valamilyen ürüggyel föl lehetett menteni, azt kihúzta a katonáskodás alól. Magához hívatta titkos megbeszélésre a legmegbízhatóbb burszán rokonokat, és parancsot adott nekik, hogy járjanak házról házra, és oktassák ki az embereket. Hamisítsanak halotti bizonyítványokat, ha kell, s rejtsék el a férfiakat a havasban, mindegy, hogyan és miként. Ő majd gondoskodik, hogy senki se kutasson utánuk. És gondoskodott. Voltak völgyek és falvak, ahonnan 4-5 embernél több nem vonult be. S a népek áldották a prefektusukat, anyák gyertyákat áldoztak érte, és a papok miséket mondottak. Az a árulás, amit teszek, gondolta néha Jon Burszanu a prefektusi irodában, és megborzongott ettől a szótól, de ugyanakkor tudta, hogy amit tesz, az helyes. Mert a háború elveszett, és nem szabad, hogy vele vesszen a nép is. Nem volt tisztában vele, mikor érlelődött meg benne az a fölismerés, hogy a háború elveszett. Először csak úgy jelentkezett, mint egy nyugtalanító előérzet. Talán azon az estén, amikor Bács Trajántól elbúcsúzott, és a gépkocsi vitte vissza a város felé, Bács Traján szavai okozták valószínűleg. Az, amit az igazságról mondott. Ez az előérzet többször visszatért, de igyekezett elhessegetni magától. Németország hatalmas, mondogatta magában, és nem veszítheti el ezt a háborút. De titokban érezte, hogy azért mondja ezt, mert erre alapra tette föl már 2 évvel ezelőtt Románia sorsát. Aztán egy napon fölkereste valaki a prefektusi hivatalban, aki bizalmasan 4 szem közt akart beszélni vele. Egy régi barátja volt ez. Paraszt szülők fia szintén, aki viszont más oldalon próbálta képviselni azoknak érdekét, akiktől származott. Szélső baloldali képviselő volt valamikor, 2 évet ült börtönben is, és amikor kiengedték, eltűnt nyomtalanul, és most ott ült Jon Burszanu íróasztala mellett, és azt mondta, nem a pártállása fontos most Jonel, hanem a nép. És én azért jöttem, hogy közénk hívjalak, mint jó románt. Meg kell mentsük a népet. És Jon Burszanu ebben a percben megértette, hogy az a nyugtalanító kis érzés igazat súgott, a háború elveszett. A háború elveszett. Néhány hónap múlva világosan látta már mindenki. Az utak megteltek visszavonuló német katonasággal, ukrán menekülők szekérkaraványaival, piszkos, poros, lehorgasztott fejű emberekkel, s a végtelenben nyúló menet vonult az országon keresztül, keletről nyugatnak. Mindenki tudta már akkor, a háború elveszett, rossz lapra tették föl az ország jövendőjét. De a vezetők nem vesztették el a fejüket. A román politika hagyományos rugalmasságával igyekeztek tájékozódni a változott helyzetben. Titkos összejöveteleken készültek már a nemzetmentésre. A közeledő veszély egybekovácsolta a különböző pártállásokat, már nem volt köztük ilyen és amolyan, mind románok voltak csak. Ősi parasztmondásokat idézgettek. A víz szalad, a kő marad. A vihar meghajlítja a füveket, de ki nem dönti. És mindez azt jelentette, a német jött, voltak emberek, akik fogadták őket, a nép meghajlott előttük, s jó volt úgy. A német elmegy, jön az orosz, lesznek, akik fogadják, majd a nép meghajlik előttük, s jó lesz úgy is. Az orosz is elmegy egyszer. A fontos, hogy elsősorban románok legyenek a politikusok, akik ezt vagy amazt, a külső hatalmat kiszolgálják, csak másodszorban ezek vagy amazok. Fasiszta, kommunista, mindegy. Csak jó románok legyenek. Hazaáruló nincs, csak fűszál, ami meghajol, csak kő, ami marad, s megvárja, amíg elfut a víz, s elül a vihar. Aki ellenáll, csak kidől oktalanul, mint fenyő a szélben. S a nép nem szabad kidőljön. A népnek élni kell, hősiesség nélkül, ha kell alázatosan, de élni. És 1944. júniusában egy este Jon Bursanu, a prefektus, gépkocsiján felrohant a hegyekbe. Csak a titkárja volt vele, s a gépkocsi vezető. Megbízható román mind a kettő. Egy eldugott fűrészmalomban várták már a népemberei, azok, akiknek szavuk volt a völgyekben, s a prefektus mondta. Talán egy hét múlva, talán egy hónap múlva megadom a jelt. Akkor rá kell támadni a németekre. Nem nagyon. Életet nem kell kockáztatni azért, mert az élet drága. Csak úgy, hogy egy kis zaj legyen. Néhány hidat felrobbantani, néhány katonavonatot kisiklatni, lődözni egy kicsit, lármát csinálni, aztán vörös zászlókkal és ünnepléssel várni az oroszt, megértettétek? Majd ha megadom a jelt, és addig hallgatni, mint a sír. Az emberek sötéten állottak körülötte az ócska fűrészmalomban, s egy árván pislákoló olajmécs megnyújtotta fekete árnyékukat a pókhálós falakon. A román tud hallgatni, uram, jobban még, mint a sír. Aztán szótlanul oszlottak szét az éjszakában, erdők és hegyek elnyelték őket percek alatt. Mehetünk, testvér, szólt oda a prefektus fáradt hangon a gépkocsi vezetőnek, és az autó némán gördült alá a hegyen. Így szervezte meg Jon Bursanu felső Moldovában az ellenállást, hogy mentsen a népen egy arasznyit. Mikor nyár derekán megadták végre Bukarestből a jelt, valóban robbant is néhány félreeső híd, és a hangulat kedvéért itt-ott egy-egy értéktelen deszkaépület is tüzet fogott. Jól elrejtőzött vadorzók, olykor egy-két lövést is leadtak a sziklák közül az utakon menetelő németekre, de csak a parancs kedvéért történt ez is, mert az emberek, akik az utakon figyeltek, ilyet szemmel látták, hogy a katonák között másfélék is meneteltek ott. Asszonyok, gyerekek, kóberes szekereken, melyeket kis sovány lovacskák vonszoltak lehorgasztott fővel. És a gyermekek sírtak, és az asszonyok kenyeret koldultak, és a toprongyos férfiak, akik a szekerek mellett baktattak, sötéten és kétségbeesve néztek a világba. Szekérkaraván után haladt át a völgyeken, és ez a látvány iszonyattal töltötte el a falvak és tanyák népét. Mert ezek a menekülők nem németek voltak, és nem is urak, hanem parasztok. Szegény koldus parasztok, akárcsak ők maguk. Beszarábiából és Bukovinából futottak, és amiket az oroszokról mondtak, attól reszketni kezdett az emberekben a lélek. Vajon jól csinálta-e a prefektus? Vajon nem tévedtek az urak? Vajon nem kellett volna mégis beállani katonának, mind valamennyiüknek? vagy kaszát, baltát ragadni, ha másféle fegyver nincs, csak hogy a szörnyűség távol maradjon az országtól. De aztán mégis úgy látszott, hogy a prefektus jól csinálta. Az oroszokat vörös zászlókkal és ünneplésekkel fogadták. Felszabadítóknak nevezték őket, és néhány berúgott katona erőszakoskodásától eltekintve aránylag jól megúszta az egész vidék ezt a felszabadítást. A prefektus ügyesen gondoskodott arról, hogy soha meg nem történt szabotázsok és ellenállási akciók gombamódra nőjenek elő a semmiből, és országos hírűvé fúvódjanak föl. Minden falunak megvolt a maga két-három hőse, aki magára vállalt valami kigondolt tettet, és hagyta ünnepeltetni magát az oroszok szeme láttára. Sőt, az egyik élelmes falunak mártírjai is akadtak. Hatalmas tömegsírja, ahol állítólag a németek által lemészárolt ellenállók nyugodtak. Az egyik meghatott orosz parancsnok még díszőrséget is adott a vértanúk sírja mellé, és nem is álmodott arról, hogy a hatalmas gödörben, mely fölött Sztálin képével díszített oszlop hirdette a fölszabadulást, a falu elásott gabonája várt nyugalmasabb időkre. De alig zajlottak le az első izgalmak, új veszedelem támadt. Idegen emberek járták gépkocsikon a falvakat, és hatalmas vörös hirdetményeket ragasztottak ki a falakra. A király meghirdette a háborút a németek és magyarok ellen. Elkezdődött újra a sorozás. A megriadt emberek szaladtak a megyeszékhelyekre, és keresték a prefektusukat. De az akkor már nem volt ott. Elvitték Bukarestbe miniszternek. Janel Borsanu miniszter lett. Maga sem tudta, hogyan és miként. Egy éjszaka orosz katonagépkocsi állt meg a lakása előtt. Két ismeretlen ember bejött hozzá, és felszólította, hogy azonnal jöjjön velük. Hogy miért, azt nem akarták megmondani. Egy nehéz, gondtelt és aggodalmas éjszakai autóút után reggel 6-kor megtudta, hogy miniszter lett. Különös világ várt rá Bukarestben. A politikusok egy része eltűnt, nem lehetett tudni, hogy hova. Csak suttogások utaltak arra, hogy a régi garnitúra visszavonult a hegyek közé, és ott várja be, hogy forduljon egyet újra a kerék. Csak azok maradtak a színpadon, akik nem voltak eddig exponálva, vagy akik már eleve számítottak egy orosz győzelemre, és aszerint helyezkedtek. Vagy akiket sikerült tisztára mosni a megszállók előtt. Ezen utóbbiak közé tartozott Jon Borsanu is. Egy fél évig viselte a miniszterséget. Nem volt könnyű feladat. Az orosznak gabona kellett, állat kellett, fa kellett, olaj kellett, szén kellett, ember kellett, minden kellett. És semmi sem volt elég. Az ő feladata meg az volt, hogy mindent adjon, és mégse adjon semmit. Először azt gondolta, hogy egy kis ravassággal sikerült megoldani a kérdést, mégpedig úgy, hogy két legyet üt egy csapásra. Minden orosz követelést az erdélyi magyarokon és szászokon igyekezett behajtani. A visszafoglalt Észak-Erdély másfél milliós magyarságát szabad prédának tekintette. Elkoboztatta állataikat, gabonakészleteiket, és a munkaképes férfiakat összefogadta, és elindította Oroszország felé jóvátételben. De az erdélyi magyarok vezetői egy kétségbe esett lépéssel mégis megmentették a népüket a végső pusztulástól, és megtették azt, amire Borsanu nem számított. Az egész erdélyi magyar népet átvitték a kommunista pártba, és az oroszok védelmét kérték a román nacionalizmus ellen. Már-már úgy látszott, mintha az oroszok egy önálló erdélyi népköztársaságot akarnának létrehozni. Erdélya milyen kell maradjon, hördült végig a jelszó a román politikusok között, és ugyanúgy tettek, mint annak idején, mikor a németen múlott az erdélyi kérdés, hízelegni kezdtek az orosznak a legmesszebb menő erőfeszítéssel, és hogy hűségüket még jobban bizonyítsák, tömegestől léptek be ők is a kommunista pártba. A hadművelet sikerült. Erdélyt visszacsatolták Romániához. Így került be a kommunista pártba. Erdély miatt, Jon Burzanu is.
3: Mégiscsak egy fél évig maradt, miniszter.
2: Maga mondott le, egészségi állapotára való hivatkozással, miután Erdély ügyét elrendezték. Sokan nem értették, hogy miért tette ezt, sokan hibáztatták is miatt a barátai közül. Kötelességet kitartani, mondták, és védeni a román nép érdekeit a kommunisták között. De Jon Burzanu mégis lemondott. Azt mondták, családi bajok szekték a kedvét. Akkor halt meg az apja, Kosta Burzanu, az oroszok börtönében, és hiába volt Jonel miniszter, és hiába lett kommunista, nem tudott segíteni rajta. Felesége egy orosz ezredessel élt együtt. Talán valóban hozzájárultak ezek is a lemondásához, de az igazi ok mégis más volt. Jon Burzanu megundorodott a saját politikájától. Valami mélységes belső undor töltötte el, és ugyanakkor megszállta egy bizonytalan rettegés is, hát ha mégsem helyesen csinálták, hát ha mentés helyett a pusztulásba vitték a népet. Néhány héttel azelőtt nála járt az apja bátyja, bács Tanaszé, a legidősebb Burzanu. Ez akkor volt, amikor Kosta ügyvédet az oroszok letartóztatták, mert gyalázta a szovjet hadsereget, amiért a házából kidobták. Bács Tanaszé nagyon gondtelt volt. Némák a legelők, mondta, és szemrehányóan nézett úri unokaöcsére, a miniszterre. Nem szól a kolomb, és azt hallom, Jonel, hogy azokkal tartasz te is, akik a juhainkat elhajtják, embereinket munkára parancsolják, s apádat a börtönbe tették. A fű meghajlik a szél alatt, felelte Jonel, s feláll megint, ha a szél elül. Érted ezt, bács Tanaszé? Az öreg bólintott néhányat, aztán sóhajtott. Te sokat tanultál, Jonel, úr vagy, kell tudd, mit cselekszel. Én csak azt tudom erre mondani a magam eszéből, hogy megeshetik az is, ha soká tart a gonosz idő, hogy hitvány, rossz füvek erőre kapnak, s a jó fű rendre kivész, és akkor nem lesz, ami felálljon, ha változik az idő. Se fű, se fa, se ember, csak gyom. Már is nagyon sok a hitvány gyom, Jonel. Ezekre a szavakra sokszor kellett visszagondoljon. Sok volt a gyom valójában, és egyre több lett. Új arcok bukkantak föl a politikai életben, és nem lehetett tudni, hogy honnan jöttek. Izgágák voltak és követelőzők, a nép nevében beszéltek mindig, de semmi közük nem volt a néphez. A nép nevében követeltek, de a néptől akartak elvenni mindent. Nem is románok voltak, zsidók és mindenféle idegenek. Előbújtak, megnőttek, szájaskodtak, és a demokrácia nevében mindenkit lehurrogtak, aki másképp gondolkozott, mint ők. És egyre többen lettek. Fokozatosan dúlták szét az országot. Mindenütt ott voltak. Nekik engedelmeskedett a rendőrség, és ők voltak az oroszok tanácsadói. Feljelentéseikre emberek százait tartóztatták le. Becsületes jó románokat, és nem lehetett tudni, hol végződik majd mindez. Jon Burzanu még néhány hétig figyelte tehetetlenül ezt a változást, próbálta kimenteni az apját a börtönből, de csak sajnálkozó válvonogatásokat kapott. Az ország fölött ma nem a kormány uralkodik, mondta búcsúzóul a barátainak az utolsó titkos összejövetelükön, hanem egy titkos társaság. Reánk már csak azért van szükségük, hogy cégtáblának használjanak a tulajdon népünk felé. Én ezt nem vállalhatom tovább. Aztán otthagyta Bukarestet, és fölment a Pietra Neagrára. Tavasz volt, április eleje. Délután érkezett meg a hegy alá, esett az eső, szélverte a fellegeket. A csúcsok nem is látszottak. Sötét, szomorú nap volt. A gépkocsi, amelyik idáig hozta, megfordult, és visszatért a város felé, ő pedig kezébe vette a kofferjét, és ment föl a csúszós ösvényen, a megszokott régi ösvényen, a zuhogó esőben lassan, fáradtan is nagyon egyedül, Bács Traján háza felé. A ház még állt. Megrokkanva is öregen, de állt. Nem lakott benne senki. Ott állt előtte a korhat nyírfapad is, amelyiken valamikor Bács Traján üldögélt, de kietlen volt minden és elhagyott, akár maga az esős, szomorú délután. Jonel fölért, kinyitotta a lazán betámasztott ajtót és belépett a házba. A lakatlanság hideg szaga, kihűlt tűzhely szaga csapott az arcába és sötétség. Tüzet tett, kabátját fölakasztotta száradni a gerendára, aztán leült a rozoga patkára, tenyerébe hajtotta a fejét, és arra gondolt, mennyit ültem itt ezen a padon. És arra gondolt, milyen régen is volt az, talán nem is ebben az életben, talán nem is ezen a földön, és arra gondolt, valahol elromlott a világ. Én rontottam el, vagy más? Vagy valamennyien együtt? Igen, alig, hanem valamennyien együtt elrontottunk valamit. Kint süvített a szél és vert az eső. Keserű ködöket leheltek az erdők, s a hegyek csúcsa elrejtőzött a felhők közé, mintha nem is tavasz lett volna, hanem ősz. A világ kietlen volt és puszta, akár egy útszélre dobott ócska bocskor, aminek a gazdája már régen nem él. A tűz pattogott, nézte a lángoló bükkfahasábokat, és arra gondolt, ezt a fát még Bács Traján hasogatta föl az öreg, és látta maga előtt Bács Trajánt, ahogy ott állt a favágó tönk mellett, fekete kalapjában kissé előrehajulva, és csontos nagy keze lassú nyugalommal hasogatta a fát. És hallotta a hangját, ahogy ott a padon mondta azon az őszön, ahol nincs igazság, ott békesség se lehet, mert az igazság és a békesség az egy, és nekünk nincsen igazunk, mert az iskolákban olyasmit tanítanak, ami nem igaz, az emberek olyasmit kiabálnak, ami nem igaz, és az urak olyasmit cselekszenek, ami nem igaz. És ezért háború lesz, és pusztulás, és nyomorúság, és halál. Így mondta Bács Traján, igen, és aztán meghalt. Igen, ő tudott valamit, amit mások nem tudtak. Ez a valami az volt, hogy a békesség és az igazság ugyanaz, és a nép jövendője mindig csak az igazságon múlik, és semmi egyebben. Esküdj meg, Jonel, mondta akkor, és még a hangját is hallotta, reszelős, fáradt öreg hangját, ahogy a szavakat mondta. Esküdj meg, Jonel, hogy csak az igazságot cselekszed mindig és mindig, mert csak az igazság az élet, és ami nem igazság, az pusztulás, és aki az igazság ellen cselekszik, a nép ellen cselekszik. Esküdj meg, Jonel! És ő megesküdött. Visszacsengtek emlékezetéből a szavak, ahogy mondta őket. Úgy segítsen meg engem az Isten! Úgy segítsen meg engem az Isten, gondolta, és megborzongott, mint aki átkozódik. Mert vajon az igazságot cselekedte mindig? Szóban és tedben és szándékban? Igen, szándékban, abban bizonyára, de tedben. Ki tudhatja azt? A politika csupa ravaszkodás, színlelés, csupa tekervény. Az ember mondja ezt és teszi azt, hogy a végén amaz legyen belőle. Az ember erre indul, hogy amarra megérkezzék. Az ember csal és hazudik, hogy diadalra juthasson az igazság. Ez a politika. De vajon diadalra jutott-e csak ugyan? Juthat-e egyáltalán diadalra az igazság hamis utakon? Ez a kérdés. Ezt meg kellett volna kérdezni Bács Trajántól. Most már késő. Hogyan is mondta csak az öreg? Nincs külön román igazság, csak egy igazság van, mint ahogy Isten is csak egy. Románnak, magyarnak, mindenkinek. Így mondta valahogy. Talán itt volt a baj. A sokféle igazság körül, ami nem is igazság volt, csupán politika.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: tartják a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küldenek a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választotta meg a szövetség elnökévé. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyosz képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. A magyosz új elnöke Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széleskörű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A tisztújítás részeként a közgyűlés megerősítette, hogy Greskovics Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét, biztosítva a folytonosságot és az elmúlt években kialakított szakmai irányok tovább vitelét. A több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszergyártás meghatározó vállalatait tömörítő magyosz kiemelt feladata, hogy a hazai gyógyszeripar érdekeit egységesen képviselje, hozzájárulva az ellátás biztonság fenntartásához, az iparág versenyképességének erősítéséhez és az innováció támogatásához. Járműipari szakmai konferenciával kezdődött meg pénteken a debreceni Nagyerdőben Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive. Május 29-e és 31-e között 50 ezer négyzetméteres területen ezernél is több jármű sorakozik fel a helyi stadion környezetében. Pap László, Debrecen polgármestere a konferencia megnyitóján azt mondta, a 21. század gazdaságát új kulcságazatok formálják. A járműipar, az elektromobilitás, a digitalizáció és a zöld technológiák. Debrecen nem szemlélője, hanem alakítója kíván lenni ezeknek a folyamatoknak. Céljuk olyan modern, európai léptékű ipari és tudásközpontot építeni, ahol a helyi tehetség, a hazai vállalkozások és a nemzetközi nagyvállalatok együtt formálják a jövőt. A Debrecen Drive-on a hétvége során látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Yardbirds együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Yardbirds angol rock együttes, amely három híres gitáros karrierének is kezdete volt, Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page mind ebben a zenekarban zenéltek korai időszakukban.

A For You Low a The Yardbirds 1965-ös albuma címét az egy évvel korábban kislemezen már megjelent slágerről kapta, amely a Yardbirds egyik legemlékezetesebb dala. Szerzője Graham Goldman, aki később maga is előadta a számot, csak úgy, mint a Fleetwood Mac vagy a Herman's Hermits.

A Yardbirds számára ez a lemez hozta meg az amerikai áttörést, a Billboard listán maga az album csak a 96. helyezést ért el, de a For You Low kislemez a 6. helyezésig jutott.

Blues alapú zenéjük odáig fejlődött az évek során, hogy hidat képeztek a rhythm and blues és a pszichedelia közt, és megalapozták a korai heavy metal hangzást, gitárosaik a pop történelem legbefolyásosabbjai közé tartoznak.

A Yardbirds volt a 60-as években a gitártechnikák úttörője, a Fustone, a visszacsatolás, a torzítás és a javított erősítés nagyrészt a kísérletezéseik eredménye. Feloszlásuk a Led Zeppelin megalakulását jelentette, Jimmy Page előre lekötött Yardbirds turnék teljesítésére hozta eredetileg össze az együttesét.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Yardbirds együttes munkásságából ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásokra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és kutatásokra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények, valamint a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adóbevallásokat várja június 1-jéig, mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelni. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett közleményében a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. Számon tartják a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küldenek a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választotta meg a szövetség elnökévé. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyosz képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. A magyosz új elnöke Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széleskörű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A tisztújítás részeként a közgyűlés megerősítette, hogy Greskovics Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét, biztosítva a folytonosságot és az elmúlt években kialakított szakmai irányok tovább vitelét. A több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszergyártás meghatározó vállalatait tömörítő magyosz kiemelt feladata, hogy a hazai gyógyszeripar érdekeit egységesen képviselje, hozzájárulva az ellátás biztonság fenntartásához, az iparág versenyképességének erősítéséhez és az innováció támogatásához. Járműipari szakmai konferenciával kezdődött meg pénteken a debreceni Nagyerdőben Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive. Május 29-e és 31-e között 50 ezer négyzetméteres területen 1000-nél is több jármű sorakozik fel a helyi stadion környezetében. Pap László, Debrecen polgármestere a konferencia megnyitóján azt mondta, a 21. század gazdaságát új kulcságazatok formálják. A járműipar, az elektromobilitás, a digitalizáció és a zöld technológiák.
Debrecen nem szemlélője, hanem alakítója kíván lenni ezeknek a folyamatoknak. Céljuk olyan modern, európai léptékű ipari és tudásközpontot építeni, ahol a helyi tehetség, a hazai vállalkozások és a nemzetközi nagyvállalatok együtt

0: Őt formálják a jövőt. A Debrecen Drive-on a hétvége során látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Yardbirds együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Yardbirds angol rock együttes, amely három híres gitáros karrierének is kezdete volt, Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page mind ebben a zenekarban zenéltek korai időszakukban.

A For You Low at the Yardbirds 1965-ös albuma címét az egy évvel korábban kislemezen már megjelent slágerről kapta, amely a Yardbirds egyik legemlékezetesebb dala. Szerzője Graham Goldman, aki később maga is előadta a számot, csak úgy, mint a Fleetwood Mac vagy a Herman's Hermits.

A Yardbirds számára ez a lemez hozta meg az amerikai áttörést, a Billboard listán maga az album csak a 96. helyezést ért el, de a For You Low kislemez a 6. helyezésig jutott.

Blues alapú zenéjük odáig fejlődött az évek során, hogy hidat képeztek a rhythm and blues és a pszichedelia közt, és megalapozták a korai heavy metal hangzást. Gitárosaik a pop történelem legbefolyásosabbjai közé tartoznak.

A Yardbirds volt a 60-as években a gitártechnikák úttörője, a Fustone, a visszacsatolás, a torzítás és a javított erősítés nagyrészt a kísérletezéseik eredménye. Feloszlásuk a Led Zeppelin megalakulását jelentette, Jimmy Page előre lekötött Yardbirds turnék teljesítésére hozta eredetileg össze az együttesét.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Yardbirds együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. A következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják. A vezérigazgató szerint nem szabad elfelejteni az ügy tanulságait, a MÁV-nak képessé kell